Edward Elgar Émol Gordonka versenyét Stanislas Kim és a Litván Szimfonikus Zenekar adta elő, vezénye David Geringas. Ez a mű 1918-19 körül készült, a keletkezésében szerepet játszott az éppen akkor befejeződő első világháború. Most hallgassuk meg Mendelssohn skót szimfóniáját.

Mendelssohn skót szimfóniáját játszotta a litván szimfonikus zenekar vezényel David Geringas. Viktória királyné és Albert herceg, a két nagy zenerbarát, gyakran összeállt Mendelssohnnal egy kis házi muzsikálásra, kedélyes légkör lengte be ilyenkor a Buckingham palotát. Jó, azaz Naujalis matettája következik.

Tua Dova. Jó, az az Naujalis motettáját a Kaunasi állami kórus előadásában hallottuk. Ez a litván kórus vezető Párizsban és Varsóban tanult, a litván zene egyik legfontosabb úttörője volt. Mikolajus Kontasztinas Csurlionis De Profundis kantátája következik.

Nikolajus Konstantinus Csurdionis de Profundis kantátáját a Kaunisi Kórus és a Litván Szimfonikus Zenekar adta elő. Csurdionis művészeti tanulmányokba fogott, ő is a Varsói Főiskolán tanult, aztán egy művészeti kiállítást is rendeztek a képeiből. Schubert C-moll allegrettóját halljuk.

Schubert C-moll allegrettóját Halina Radvilájtje játszotta. Schubert rengeteg zongora művet írt, de inkább a szonátákat játsszák a pianisták. Schumann azt írta, hogy hangja van a legfinomabb érzésekre, gondolatokra, sőt eseményekre és életállapotokra, ezer arcú. Nyári nap a hegyekben, Özsén Bodza a zeneműve szól.

Nyári nap a hegyekben. Özsén Bozza kompozícióját a Litván Fuvola 4-es adta elő. Ez a komponista a párizsi konzervatóáron tanult hegedülni, elnyerte a római díjat, és nagyon hamar híres ember lett belőle. Érdeklődése fokozatosan a fúvós muzsika felé irányította őt. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Gabriel Fauré kifinomult és szelíd zenéje befolyásolta a modern francia zene menetét. Amikor a svájci zeneszerzés tanár Louis Niedermayer meghallotta a fiút, azonnal tanítványává fogadta. Fauré pályafutását orgonistaként, majd karnagyként kezdte. A zenéjére a finom dallam vezetés, az elegáns harmónia világa, visszafogott érzelmi kifejezés jellemző. Dalai a francia dal műfajának legszebb alkotásai közé tartoznak. A legismertebb műve talán a Requiem, egy nagyon békés, vigasztaló hangulatú darab. Fauré-től most a C-moll zongora ötöst ismerhetjük meg.

Gabriel Foriopus 115-ös Seymour zongora ötösét Sebastian Boren és barátainak előadásában hallottuk. Foré zongorázni Camille Saint-Saëns-szól tanult, aki megismertette igazán vele a zenét, az Liszt és Wagner volt, még diákként publikált az első műveit. Most Mozart ezdur partitája szól.

Mozart Ezdőr partitáját a Fesztivál Fúvós Együttes adta elő. Ennek a műnek a hitelességét egyébként sokan megkérdőjelezik. Nem lehet egészen pontosan tudni, hogy tényleg Mozart-e a szerző. De nem baj, mert szép zenét hallottunk. Most viszont egész biztos, hogy egy ismeretlen zeneszerző muzsikája szól.

Egy ismeretlen zeneszerző kórus műve hangzott el a Phoenix Kamara kórus előadásában. Bach G-dur szonátája szól most a Musica Petropolitana előadásában. Bach őseinek történetét 5 nemzedéken átkövethetjük nyomon, egy páratlan krónika ez, a megírásában maga Johann Sebastian Bach is közreműködött.

Bach 1038-as jegyzékszámú G-dur szonátáját hallottuk a Musica Petropolitana előadásában. Claude Debussy az Egy faun délutánja című szimfonikus költeményét az 1890-es évek elején komponálta, körülbelül akkor, amikor elkezdte a Peleas és Melisande című operát is.

Debussy egy faun délutánja című remek művét a Bergeni Filharmonikus zenekar adta elő Simone Young vezényletével. Debussy azt írta, hogy a prelude zenéje teljesen szabad illusztrációja Mallarmé költeményének, inkább hangulatképek egymás utánja, mint egy komplett történet. Leos Janácsek meséje következik.

Leos Janáček mese című zeneművét Jonathan Szlátó és Martin Kvist Hansen játszotta. Janáček egy fáradhatatlan alkotó volt, amikor már pihennie lehetett volna, vagy kellett volna nyugdíjasan, 70 éves kora után is egymás után ontotta a műveit. Most egy Rossini áriát hallgatunk meg.

Rossini Olasznő Algírban című operájából Lindoro cavatináját Francesco Araiza énekelte a Capella Coloniensis élén vezényelt Gabriele Ferro. Rossini 12 évesen már Bolognában a konzervatórium növendéke volt, és ebben az időben a példaképe Haydn és Mozart volt. Schumanntól következik az arabeszk.

Schumann opusz 18-as C-dur arabeszkét Gyorgi Gigasvili játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Antonio Vivaldi 4 évszak hegedű versenyciklusából az ősztételt hallgatjuk meg. Hát remélem önöknek nem borús hangulatú napjuk lesz. Elköszönök Katona Márta és Mátyus Otto nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. További korrupció ellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, de további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten, kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolta arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Ismét SMS-ben terjedő csalásra figyelmeztet a rendőrség. A csalók közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez szükséges linket, amelyen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen üzenetet kap, ne kattintson a linkre, hanem törölje az üzenetet. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ami 3 napi mennyiségek leszámítva rendelkezésre áll. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. A gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja a hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő, túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Visszahelyezték a budapesti városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, a kétországos napilap, választások utáni száma, diákok üzenetei és egy szleng szótár került. Az ókori egyiptomi művészek munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké Valóság megörökítése című tárlat ma nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést a több ezer évvel ezelőtt élt alkotók világába. Modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével bemutatják azt is, hogyan készültek a művek. Kezdetben mindenütt sok napsütés várható, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű, a hétvégén néhány fokkal enyhébb idő lesz. 6 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Jordi Savai, gambaművész, karmester, zenekarvezető.
3: 8 órakor tornázom kicsit, utána hideg vízben lezuhanyozok a kertben, majd pedig úszok fél órát.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Jordi Savai. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. Thank you. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hall-t. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
4: A nepáli buddhizmus világa.
5: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
4: Egy európai gyakorló szemével.
5: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
4: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Elek és Endre nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Az Elek magyar eredetű név jelentése ismeretlen, viszont Endre neve német-szláv magyar eredetű, jelentése férfi vagy férfias. Hozzászólhatnak a műsorhoz SMS-ben a 0630303030-as számon, e-mailben a muzsikáló reggel@radio.hu e-mail címem. Giovanni Battista Cirri G-dur Gordonka versenyének harmadik tételével indítjuk a reggeli zenehallgatást. Ofélie Gaillard játszik cellón a Pulcinella zenekarral.

Giovanni Battista Cirri, Opus 14 numero 2-es G-dur Gordonga versenyének harmadik tételét Ofélie Gaillard játszott a cellóna Pulcinella zenekarral. Most következő Liszt Ferenc talán legismertebb rapszódiája, a második magyar rapszódia, amelyet sokan a popkultúrából ismertek meg akár gyerekként, Tom és Jerry epizódjában, amikor Tom, a nagy zongora művész szeretné eljátszani ezt a darabot, de hát persze Jerry mindent megtesz, hogy ez ne történhessen meg. És ezt a darabot játszunk most Vladimir Horowitz átdolgozásában, vagy zongorás verziójában, tehát az eredetileg is igen virtuóz darabot Horowitz átgondolásában, Arkady Volodosz előadásában.

Liszt Ferenc második magyar rapszódiáját Vladimir Horowitz átdolgozásában Arkady Volodosz játszotta. Most következzen Georg Friedrich Händel opusz 3 numero 2-es B-dur koncertó grosszójából az 5. tétel, a Gavotte. Iona Brown és Jonathan Rhys játszik hegedűn a St. Martin in the Fields kamarazenekarral.

Georg Friedrich Händel opusz 3, numero 2-es B-dur koncertó grosszójában a Gavottot játszottam Iona Brown és Jonathan Rhys Hegedűn a St. Martin in the Fields kamarazenekarral. Most következzen Franz Schubert 3. szimfóniájából a 4. tétel, ez a befejező tétel. 1815-ben komponálta mindössze néhány nap alatt ezt a szimfóniát, és hát mint a zeneszerző műveinek zöme, életében ez sem került nyilvánosság elé. Házi hangversenyen 1815-ben azért valószínűleg csak eljátszották, és csak 1860-ban hangzott fel első ízben a szimfónia fináléja, pont ez a tétel, míg a teljes művet 1881-ben mutatták csak be Londonban. Most a bécsi filharmonikusok játszanak, vezénye Kertész István.

0: Franz Schubert harmadik szimfóniájának befejező tételét játszották a bécsi filharmonikusok Kertész István vezényletével. Egy perccel múlt 6:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ma van Szent Zórárd András ünnepe, magyar szerzetes remete, a remeték szerzetesek és Nyitra városának védőszentje. Ma van az emoji világnap. 2014 óta a hangulatjelek emojik világnapja van, úgyhogy küldhetünk nyakló nélkül emojikat egymásnak. Egressy Béni pedig 175 évvel ezelőtt hunyt el, ugye hát rá a szózat megzenésítőjeként emlékszünk elsősorban zeneszerzőként, de színész is volt író, sőt színműíró is. Isten éltesse Holló Aurél, Kossuth Dior zenészt, az Amadinda ütőegyüttes tagját. Ma lett 60 éves, ma van a születésnapja. Csak úgy, ahogy Elek István jazzszaxofonosnak és Balga Gabriella mezzoszoprán énekesnek, mindkettőjüket Isten éltesse. Ezen a napon született még, nem kerek évforduló, Füst Milán, 1888-ban, és Nagy László is 101 éve. És ezen a napon hunyt el Árpádházi Szent Hedvig 1399-ben, mindössze 25 éves korában, és John Coltrane, jazzszaxofonos, Lamberto Gardelli karmester, valamint Rosalind Turek csembaló zongoraművész. A zenehallgatást most folytassuk Enrique Granados Goyescas című művéből, a Paraszlány és a Csalogány című tétellel, melyet Alicia de la Rocha előadásában hallgatunk meg.

Enrique Granados Goyescas című művéből a Parasztlány és a Csalogány hangzott el Alicia de la Rocha előadásában. Következzen most egy szerenád. Érdekes, hogy Mozartnak több D-dur szerenádja is van, a Finál Múzika 203-as köhüljegyzékszámú a Szerenáta Notturna, de mi most a Hafnerből hallgatjuk meg az ötödik tételt, ami még nem is az utolsó tétel ebből, hogy összesen 8 tételből áll a Hafner szerenád. Elizabeth Hafner, Salzburg nagytekintélyű és számos érdemet szerzett polgármesterének, egyben dúsgazdag nagykereskedőnek a leánya volt, és az ő esküvőjére írta Mozart 1776 nyarán a D-dur szerenádot, de a Hafner nevet utóbb egy, ugyancsak D-durban írt szimfóniájával is halhatatlanná tette. A szerenád a zeneszerzőek korszakában delelőjére jutott gálán stílus egyik remek művű alkotása, olvashatjuk Pándi Mariannál. Ezt hallgatjuk most az ötödik tételt a Capella Savaria felvételéről, a hangversenymester Kalló Zsolt.

Mozart Haffner szerenádjának 5. tételét játszotta a Capella Savaria Kalló Zsolt vezetésével. Most Brahms 4. és 5. magyar táncát játssza a londoni szimfonikus zenekar, a karmester Némely Ervi.

Brahms 4. és 5. magyar táncát a londoni szimfonikus zenekar játszotta Néme Jervi vezényletével, az óra végén pedig Bach. Egy korál előjátékát halljuk Perényi Miklós és Kocsis Zoltán előadásában.

0: Johann Sebastian Bach 747-es BWV számú Christus der uns selig macht korál elújjátőket játszott a Kodály feldolgozásában Perényi Miklós és Kocsis Zoltán 7 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. További korrupció ellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a ma megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, de további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Ma távozik Keir Starmer brit miniszterelnök a kormányzó munkáspárt éléről. A párt új vezetője Andy Burnham korábbi manchesteri polgármester lesz. A miniszterelnöki tisztséget hétfőn veszi át, miután harmadik Károly király formálisan megbízza a kormányalakítással. Keir Starmer júniusban jelentette be, hogy távozik a párt és a kormány éléről, miután belpolitikai botrányok, valamint a munkáspárt Walesi és skóciai veresége miatt népszerűtlenné vált. Franciaországban ezentúl nem évülnek el a kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények. Az elévülési tilalom korábban csak az emberiesség elleni bűncselekményekre volt érvényes. A beterjesztők tavasszal közzétett becslése szerint az intézkedésnek nincsen általános társadalmi támogatottsága, de erős jelzés a gyermekekkel szembeni erőszak elleni küzdelemben. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb büntetést 12 év börtönt az olasz autósztráda társaság volt vezérigazgatójára szabták ki. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy a korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartó kábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd új hidat építettek. Itthon rövidített útvonalon közlekedik a 4-es metró ma este 10 órától vasárnapig. Karbantartás miatt csak a keleti pályaudvar és a Móricz-Zsigmond körtér között járnak a szerelvények. A Kelenföld vasútállomásra a sűrűbben induló 19-es, 49-es, valamint 1-es villamossal lehet utazni. A karbantartás a hónap végén folytatódik. Holnaptól rövidített útvonalon jár a Ráckevei hév. Karbantartás miatt a szerelvények csak a közvágó híd és a Sziget-Szent Miklós gyártelep között viszik az utasokat. Onnantól a sűrűbben és meghosszabbított útvonalon közlekedő volánbuszokkal lehet eljutni Ráckevére. A korlátozás augusztus 10-ig tart. Színháztörténeti kiállítás nyílik ma Szegeden a Rögpalotában. A tárlat az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékok hangulatát és emlékezetes pillanatait mutatja be fotókon, képeken, plakátokon, valamint egy idővonal segítségével. Emellett audiovizuális összeállítás is készült a fesztiválhoz kötődő alkotók, művészek és lelkes rajongók emlékeiből. Akinek belépőjegye van a szabadtéri játékok bármelyik idei előadására, szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást. Kezdetben mindenütt sok napsütés várható, délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, este 19-26 fok valószínű, a hétvégén néhány fokkal enyhébb idő lesz.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Thelonious Monk szerzeményeiből válogatunk. Az amerikai zongorista és zeneszerző a jazz egyik legmeghatározóbb alakja volt. Egyedi improvizációs stílussal rendelkezett és számos művet tett a standard jazz repertoárba. Jazz legendák. Thelonious Monk ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Elek és Endre nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ebben az órában 7:30-kor hallhatnak majd interjút, Víg Andrea mesél majd egy eseményről, egy óra múlva pedig lesz a Kinyer ma játék és muzsika 10 percben kvíz. Hozzászólhatnak a műsorunkhoz is SMS-ben a 0630-3030-160-as számon, vagy e-mailben a muzsikálóreggel@radio.hu e-mail címen. És a zenehallgatás most Joseph Haydn B-dur királyné szimfóniájával folytatjuk, amelyet az 1780-as évek közepén komponált. Melléknevét Franciaország királynéja utólag kapta a második tételben felhasznált témáról, amely Marie Antoinette kedvenc dalából, a La Gentille Belle Lisette-ből származott, de most nem ezt a tételt, hanem a harmadikat, a menüettet hallgatjuk meg a 18. század zenekarától. Vezényel Franz Brüchem.

Joseph Haydn B-dur királyné szimfóniájának harmadik tételét játszotta a 18. század zenekara Franz Brüchen vezényletével. Most következzen Camille Saint-Saëns-tól egy kis kamarazene, az Opus 92-es E-moll zongora trió negyedik tételem. Renaud Capuçon hegedül, Edgar Moreau játszik Gordonkán, Bertrand Chamaillou zongorán.

Camille Saint-Saëns finom második émo zongora triójának grációzó tételét, a negyediket játszott Arjunó Capuçon hegedűn, Edgard Moreau gordonkán, Bertrand Chamaillot zongorán. Most egy ritkábban hallott 18. századi szerző József Benggráf egyházi zenéje következik, aki német származású komponista volt, de pályája Magyarországhoz is kötődött. 1791-ben Pesten halt meg, és egy ideig a pesti belvárosi templom zenei életében is működött. A Te Deum ősi keresztény hálaadó himnusz, amelyet évszázadokon át ünnepi alkalmakra zenésítettek meg. A Tomkins Ének Együttes és a Weiner Száz Kamara Együttes karmestere Dobra János.

József Ben Graf Tedeumját hallották a Tompkins Ének Együttes és a Weiner Száz Kamara Együttes előadásában Dobra János vezényletével. Egy közlekedési információ, az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon egy autószállító tréler felborult, és egy teherautóval ütközött össze, a 4-es kilométernél a belső sávon már megindult a forgalom, de vezessenek óvatosan. Ben Graf egyházi zenéje után Vivaldi D-moll koncertója következik, a 128-as Rio Music számú alkotás. Mindhárom tételt meghallgatjuk, és mindössze 5 perc az egész koncertó. Az Arcangelo régi zenéje együttes játszik, vezényel Jonathan Cohen.

Antonio Vivaldi 128-as Rio Music számú Déma koncertóját játszotta az Arcangelo régi zenei együttes Jonathan Cohen vezényletével. Egy rövid zenét hallgatunk meg, és utána a kulturális ajánlóval folytatjuk. Robert Schumann opusz 102-es 5 darab népi dallamokra című kompozíciójából hangzik el a harmadik tétel. Az opusz 102-es sorozat eredetileg csellóra és zongorára készült, de oboán is különösen szépen szól. Kis József játszik oboán, Jandú Jenő zongorán.

0: Robert Schumann opusz 102-es, 5 darab népi dallamokra című művéből a harmadik tételt játszotta a Kis József óboán, Jannó Jenő zongorán. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk. Ma este a Tihanyi apátságban lép fel Víg Andrea, hárfa művész, vele beszélgetett Szeril Dénes kollégám.
2: A hárfa egy olyan hangszer, ami a legkülönbözőbb helyeken, a legkülönbözőbb akusztikákban, felállásokban képes megszólalni és elkápráztatni a közönséget. Ön szerint hol érzi magát legjobban a hárfa? Milyen környezetben?
3: Hú, hát ezt nehéz lenne megmondani, mert jó magam is gyakorlatilag koncerttermektől kezdve templomokon át, különböző kulturális helyszíneken szerepelek és játszom, és nagyon jó mindegyik helyszín, meg kell, hogy mondjam. Nyilván egy-egy teremnek az akusztikája befolyásolja az előadó művészt, de valóban a hárfa elég sok szintéren megtalálja magát. Ez talán abból is ered, hogy a kultúrtörténete több mint 5000 éves. És bizony az emberiség minden lépésénél ott volt, és a különböző zenei műfajokban is rendkívül jól megtalálta a helyét.
2: Ebben a nagyon színes kultúrtörténeti mozaikban vagy mátrixban hol helyezkedik el egy szóló templomi koncert?
3: Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon bensőséges és nagyon szép hangulatú koncert lesz, de mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy egy relaxáló és egy nyáresti hangulatot fog tükrözni, hiszen a darabokat is úgy válogattam össze, hogy illeszkedjen a templom atmoszférájához, a templom hangulatához, és hát mindig nagyon nagy megtiszteltetés a Tihanyi apátságban játszani, és természetesen a műsor az illeszkedik a nyár hangulatához, a Balatonhoz, a vízhez. Azt hiszem, hogy ez fontos egy ilyen nyár esti 8:30-kor kezdődő templomi hangversenynél. A programom mindenképpen úgy fogalmazható meg, hogy egy nagyon szép klasszikus műsor, ami romantikus. Handellel kezdek, egy nagyon szép sakonnal, és onnantól kezdve gyakorlatilag a hárfa irodalom gyöngyszeme, illetve néhány átirat fog megszólalni, így például Debussy Clair de Lune, tehát a Holdfény, vagy Arabesk, vagy például a nagyon jól ismert Smetana Tranecsek Moldva fantázia, ami hát egy bravúr darab a hárfára, de lesznek vizes zenék is, bár a Moldva is az, de kimondottan források, amelyek a hárfára, mint hangszerre, mint akusztikai élményre születtek, így például Zabel forrása, vagy Hasselmans forrása, ami kis karakter darabok, de azt kell mondjam, hogy egy nagyon szép kikapcsolódás és egy igazi programzene, egy igazi természeti kép, amelyet oda tudunk varázsolni a közönség elé. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mindenki megtalálja a magának legkedvesebb darabot. Természetesen lesz a romantikus irodalomból Donizetti, Glinka. Úgyhogy egy nagyon színes, egy igazi nyáresti tartalmas kikapcsolódást ígér a program. És hát azt is el kell, hogy áruljam

0: a kedves hallgatóknak, hogy 12 éves ez a fesztivál, ahol Érdi Tamás a művészeti vezető, és én jó magam is többször szerepeltem a fesztiválon, nem pont Tihanyban, de Tihanyban is már, hanem több helyszínen, hiszen ez körül öleli a Balatont. És hát az egy óriási dolog a közönség számára is, de hát nekünk is természetesen, hogy a belépés díjtalan, tehát nagy szeretettel tudunk fogadni és várni minden érdeklődőt. Én azt gondolom, hogy az is egy nagyszerű dolog, hogy a hétvégét szépen összefogja ez az esemény sorozat, hiszen pénteken este ugye jó magam fogok játszani egy hárfa szólóestet, de utána a Görög Sisters és vasárnap Érdi Tamás zongoraestjét hallgathatják meg. Én azt hiszem, hogy ez nagyon színes és nagyon szép hétvégi program lesz.
1: Víg Andrea hárfaművészt Szeil Dénes kérdezte, tehát ma este lép fel Tihanyban. A hárfaest este 8:30-kor kezdődik a tihanyi apátsági templomban, és hallgassuk most Víg Andrea előadásában Debussy-től a Clair de Lune-t, vagyis a Holdfényt.

Claude Debussy Clair de Lune című alkotását játszott a Vig Andrea Harfán. Emlékszem, a tegnap reggeli kinyermőjátékos mondta azt, hogy ha egyetlen zenét vihetne egy lakatlan szigetre, akkor neki ez lenne az Debussy-től a Clair de Lune. Hát reméljük, hogy hallgat minket ma, és örül neki, de szerintem nem biztos, hogy egyedül van ezzel, hiszen ez egy csodálatos zene, amely kisimítja az ember lelkét. A Klasszaparton Fesztivál keretében ma egy másik koncert is lesz Balatonfüreden, erről tegnap beszéltem már, a muzsikáló délelőttben az Immédiász Brest lép fel a Vasari Villa kertjében, illetve az Eszterházi Kastély Apolló termében Haydn és Mozart Eszterházán címmel ad hangversenyt az Orfeó zenekar Vashegyi György vezényletével a Haydnum rendezésében. Somlai Petra lesz a fortepiano szólista, Haydn és Mozart alkotások hangzanak el. Ugyancsak Eszterházi Kastély, de Pápán a 29. Haydn Fesztivál Bogányi Bencével és a budapesti vonósokkal. Ők koncerteznek ma tehát, a Bogányi Bence fagott művész lesz a budapesti vonósok szólistája, és Veszprémben a Jezsuita templomban a Tehetségekért koncert lesz. Miklósa Erika mesélt erről a tegnapi reggeli műsorban. Folytassuk a zenehallgatást most Carl Philipp Emanuel Bach Ámol Gordonka versenyének harmadik tételével. Peter Bruns játssza ezt a rendkívül mozgalmas tételt a Berlini Régi Zeneakadémia zenekarával.

Karl Philipp Emanuel Bach Ámol Gordonka versenyének harmadik tételét játszotta Peter Bruns Gordonkán a Berlini Régi Zene Akadémia zenekarával. Egyébként nem ez az egyetlen Gordonka versenye Bach egyik, illetve legidősebb zeneszerző fiának, hiszen van egy A-dur Gordonka verseny is, az is nagyon virtuóz. Most hallgassák meg Ludwig van Beethoven második szimfóniájából a harmadik tételt, ez egy scherzo, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

Beethoven második szimfóniája harmadik tételét játszotta a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével. Ismét egy ritkábban hallott zeneszerző Antonio Pandolfi Meyali La Stella című szonátáját hallgatjuk most Andrew Menzi és Richard Igar tolmácsolásában.

Antonio Pandolfi melli La Stella című szonátájának részletét hallották Andrew Menci és Richard Igar előadásában, ugye ez a Csillag címet viseli ez a szonáta, és a korai barokk hegedű irodalom szabad, fantáziadús világához tartozik. Az óra végén Verdi Aidájából halljuk a második felvonás híres győzelmi kórusát, ez az opera egyik legnagyobb látványossága, diadalmenet, kórus, zenekari pompa, ünnepi tömeg, ezt adja elő a Milánói Scala énekes zenekara Claudio Abbado vezényletével.

0: Giuseppe Verdi Aida című operájából a második felvonási részlete a győzelmi kórus szólt a Milánói Scala énekes zenekarától Claudio Abbado vezényletével 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poseidon rendszerre. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet majd átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig a nagyobb építkezések a budai fonódó villamoshálózat második ütemében. Erről egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a BKK vezetőivel Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 32 milliárd forint uniós támogatásból megvalósuló beruházással 2029-re új villamosvonal épül a Szent Gellért tér és a Kopaszig gát környéke között. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón, összesen 12 kilométernyi út és mintegy 1500 ember érintett. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást. Mától vasárnapig minden a halakról szól Mohácson. A Dunamenti Halfesztiválon főzőversennyel, koncertekkel, hagyományőrző és gyermekprogramokkal, valamint kézműves vásárral várják az érdeklődőket. A fő esemény a halfőző verseny holnap lesz, másnap pedig sváb felvonulást tartanak, mintegy fél ezer hagyományőrző közreműködésével. Elhalasztották a holnapra tervezett Balaton átúszást. Mivel az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható, a szervezők a Balatoni Vízi Rendészeti Rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pót időpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Bár az elmúlt napok záporai néhol átnedvesítették a talaj felső rétegét, nagy területen alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. Jelenleg napos, gomoly, felhős az idő, majd délután nyugat felől beborul az ég. Többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat, a szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, este 19-26 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája szombati adásában a Velencei barokk zenekar játszik. A világhírű olasz régizenei együttest Andrea Marconi csembalista és karmester alapította 1997-ben. Koncertjükön a barokkor olasz mestereinek műveit adják elő, de helyet kap Handel olasz vonatkozású műve is, nagyszerű énekes szólisták közreműködésével. Mesterek órája. A Velencei barokk zenekar szombaton 11 órakor a Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: 8 óra 5 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol.
3: Horváth Pál Péter. Üdvözlöm kedves József és a hallgatótársaimat is.
0: Jó reggelt kívánok én is. Örülök, hogy ismét hallom a hangját. És hát ugye mint a műsor közben szoktunk levelezni, illetve kapok öntől e-maileket, akár a műsorral kapcsolatban, akár élményeivel kapcsolatban, és a legutóbbi e-mailje néhány perccel ezelőtt arról szólt, hogy ezt a Verdi Aidát ön a Szent Margit bányai kőfejtőben látta egy grandiózus előadásban. Én is gondolkoztam, én csak YouTube-on láttam, hogy micsoda elképesztő elemek voltak. Mesélj el kérem, hogy milyen elemek voltak pont a győzelmi kórus alatt.
3: Nos, igen, hát hála a Bartók Rádiónak, mert nyereményjeggyel jutottunk el oda. És hát ez tényleg abszolút egy igazi lézer show volt szinte. Maga talán az csak hiányzott a lézer, de minden más benne volt. Ettől függetlenül a zene és a látvány tökéletes összhangot alkotott, úgyhogy nagyon remélem, hogy most ez évben is lesz a Toszka előadása sorsolás, és igen. Akkor... próbálunk majd játszani mi is
0: a feleségemben. Több előadás is van a Toszkában. Ugye azt írja, hogy a hatalmas élő elefántok voltak, tűzijáték és vízfolyamok, és hát valóban nem csak elefántok, hanem 400 közreműködő vett részt a második felvonás végén lévő diadalmenetben. Lovak, elefántok, úgyhogy nagyon látványos rendezés volt ez az Aidából. Örülök neki, hogy látta ezt, személyesen volt szerencséje. Elmondom, miket nyerhet a mai kinyerma játékon. Egy kicsit tartok attól, hogy a mai nyereményünk, a Filharmónia Magyarország évkönyve önnek már meg lehet, akár több példányban is, hiszen gyakran játszik.
3: Pontosan.
0: Ja, akkor ehelyett majd küldeni fogunk valami mást. De a másik nyeremény az az Easy Pieces című album, Benjamin Sozereau, gitárművész, Henrik Lazur billentyűs hangszereken játszik, és Dorian Dumont zongorán, ez a BMC gondozásában jelent meg ez az album. Ez tehát akkor az egyik lehetséges nyeremény, és a Filharmónia Magyarország évkönyve helyett valami szerencsésebbet fogunk felajánlani, amit majd egyeztethet a gyártásvezetőnkkel. Most viszont kezdődik a játék. Az elsőként idézett operát 1919-ben mutatták be Rómában. A darab egy népszerű áriájából hallunk részletet, igazi slágerszám, és arra keresjük a választ, hogy ki a zeneszerző, és esetleg, ha tudja, mi az opera címe.

0: tudja-e, mi ez a zene?
1: Igen, Giacomo Puccini és a Giannis Kiki-jéből Lauretta fiatal áriája.
0: Egészen pontos a megfejtés, köszönjük szépen. Valóban, eddig pazar. Egyébként tegnap reggel, amikor Miklós Erikával készítettem interjút a reggeli műsorban élőben, utána is ezt hallgattuk, nem tudom, velünk volt-e, akkor meghallgattuk Miklós Erikától. Mit tippel most, ki énekelt?
1: Én nekem van egy felvételem egy maori származású énekesnővel. És
0: helyes. Igen, jó a megérzés, ő az. Kiri Takanawa énekelt.
1: Igen, hát a maori dáma énekelt. Több ezer kilométerről ugyanúgy ráérzett az olasz életérzésre.
0: Hát igen, abszolút. Helyes az első megfejtés, jön a második. Az előbbi ária részletet figyelmesen hallgatva megüthette a fülünket egy híres híd, a Ponte Vecchio neve. A második zenei idézet során is érdemes fülelni, hát ha a szöveg rejti a választ a következő kérdésre, hogy hol játszódik a Giannis Kiki.

0: Tehát hol játszódik a Janis Hickey?
1: Igen, az idegenvezetőnk, aki Firenze városában vezet végig, Rinuccio a tenor.
0: És így van. Tehát Rinuccio is helyes, és Firenzében vezet minket végig ez a tenorista. És most Firenze fontos szerepet töltött be az opera történetében, ez már a következő kérdés. A műfaj születésénél bábáskodott. Itt működött ugyanis az a nemes emberek által szervezett szellemi műhely, a firenzei Camerata, amely az 1500-as évek végén a szöveg és a zene viszonyával kísérletezve feltalálta a recitatívót és az egybefüggő zenedráma korai formáját. A harmadik kérdés, amelyhez a firenzei Camerata egyik tagjának zenéjét idézzük, a következő három szerző közül ki volt tagja a firenzei Camerátának? Három név következik: Orlando Di Lasso, Giovanni Battista Pergolesi vagy Giulio Caccini.

0: eddig a részlet. Tehát a három felsorolt zeneszerző közül Lasso vagy Lassus, ugye így is ismerjük, Pergolesi vagy Caccini, aki tagja volt a firenzei kamerátának.
1: Igen, ez a csodálatosan szép virágot, ezt az Amarilliszt, ezt Giulio Caccini nyújtotta át nekünk.
0: Helyes a megfejtés és a megfogalmazás is. Köszönjük szépen. Natali Stutzman énekelt, Miguel Ransón játszott, Te Orbán. Háromból három kérdésre helyesen válaszolt, és közben néztem is egy lehetséges nyereményt a három kérdésre, hogyha még nincs meg és elfogadja, akkor két olyan CD-t küldenénk, ami közül az első Mozart klarinét versenyét és egy kvintettet tartalmaz az Authentic Quartet előadásában, melynek művészeti vezetője Kalló Zsolt, illetve ezen kívül Orfeó Samán, zeneszerző és átíró Krisztina Pluhár a L'Arpeggiata játszik ezen a másik lemez. Én a L'Arpeggiatát nagyon szeretem, nem tudom, ez a lemez megvan-e, és elfogadja ezt a könyv helyett, ezt a két lemezt.
1: Nagyon szépen megköszönöm előre is, és hát Krisztina Pluhárnak és társainak én is nagyon nagy barátja és tisztelője vagyok. És ha már Mozart klarinét versen, és előbb Natali Stutzman énekelt, hát ő is a klarinét mellett egész csodálatosan tud nem csak énekelni, hanem vezényelni is.
0: Ezt ebben a formában nem is tudtam. Köszönöm szépen, hogy ezt így megosztotta velünk. És akkor megyünk az utolsó kérdésre, hiszen van még egy kérdésünk. Ez pedig a játék utolsó zenei idézetéhez kapcsolódik, egy olyan szerzőtől származik, akit noha Firenzében született, az egyik legnagyobb francia zeneszerzőként tartunk számon, mivel francia udvari zeneszerzőként alkotott remek műveket, nevét tehát ennek megfelelően franciásan ismerjük, így is ejtjük. Hallgassuk most az ő zenéjét, a kérdés, hogy ki ő, ki ez a zeneszerző?

0: Kinek a zenéjét hallottuk?
1: Nos, ezt a firenzei körutazásunkat Giovanni Battista Lulli, vagy más néven Jean-Baptiste Lully zenéjével, az Úrhatlan polgárhoz, Molière darabjához írt kísérő zenéjével zártuk.
0: Hát minthogy csak a papírról olvasnál, pedig hát ezt nem kaphatják meg a játékosok előre. Helyes, tehát ugye olaszosan Giovanni Battista Lulli, franciásan Jean-Baptiste Lully, és az ő művéből szólt most a Gavotta, Le Concert de Nation együttestől, akiket Jordi Savall irányított. A negyedik kérdésre is helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük az Easy Pieces albumot, a BMC gondozásában megjelent lemezt, és nagyon gratulálok Horváth Pál Péternek a mai játéknak a fölényes teljesítéséhez is. Köszönjük, hogy velünk játszott.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és ezek után nem nehéz, nagyon szép hétvégét kívánni mindannyiuknak.
0: Köszönöm, köszönjük szépen, viszont kívánom, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Mai játékosunk Horváth Pál Péter volt, de bátorítom a hallgatókat, hogy hát ha bár a papírt nyilván előre nem kapja meg senki, csak a kérdéseket és a zenéket hallhatják a rádión keresztül, a telefonon keresztül, de azért jelentkezzenek, érdemes játszani. Az üzenet rögzítőnk a 0630 759 6010, az e-mail címünk a kinyerma@radio.hu, ezeken keresztül tudnak jelentkezni, várjuk a játékosokat és a jó hangulatú játékokat. Most Franz Schubert C-dur indulóját játssza Róman Imre és Schiff András zongora négykezesként.

Franz Schubert C-dur indulóját játszotta Róman Imre és Schiff András zongora négykezesként. Most következzen Edvard Elgár, E-moll vonószerenágyának második tétele. Ez a mű még a nagy Elgár sikerek, az Enigma variációk, vagy a Pompa és Fény, a Pomp and Circumstance előtt született, de azért már benne van az a nemes, kicsit ilyen nosztalgikus angol hang, amely később a szerző védjegye is lett. A második tételt halljuk tehát az E-moll vonószerenádból, az Anima Muzicé Kamarazenekar felvételéről.

Edward Elgar émol vonós szerenádjának második tételét játszotta az Anima Muzicé Kamara zenekar. Egyébként van egy idézet Elgartól, azt mondja, a zene a levegőben van, körülvesz minket, tele van vele a világ, és csupán annyit kell tennünk, hogy elveszünk belőle annyit, amennyire szükségünk van. Hát ilyet is csak egy zseni mondhat, hiszen azért azt hiszem nem mindenki tud csak ugye levegőből ilyen darabokat előrántani. Még egy zenét hallgatunk meg, és utána ismét játszunk, következik a délelőtti rejtvény. Móció Clementi numero 1-es C-dur szimfóniájának harmadik tétele hangzik el a London Mozart Players előadásában a karmester Matthias Bamert.

0: Muzio Clementi numero 1-es C-dur szimfóniájának harmadik tételét a London Mozart Players-től hallották, vezényelt Matthias Bamert. 8 perc elmúlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, elérkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez. Továbbra is van még jegy a Vadító Éjszakák című színi előadásra. Ezúttal a július 21 keddi előadásra sorsolunk két jegyet. Este 8 órakor az Óbudai Társaskör kertjében kezdődik Keszk Gáj Vadító Éjszakák című színdarabja. Szerintem romantikus, kicsit pikáns, vidám vígjátéka. A szereplők Péter Kata, Sruf Milán, Járó Zsuzsa és Száraz Dénes, rendező pedig Pacolai Béla. Erre van két jegyünk. Aztán július 31-én, pénteken 20 órakor Veszprémben a Szent Háromság téren lesz a Palota koncertek keretében az Új Jazz Csillagok hangverseny. Tűzkő Salamon trombitál, Egri János zongorázik, Siklós Kornél dobol. Ez a két esemény van, amire pályázhatnak. Kérem, hogy a megfejtés és a nevük mellett írják meg, hogy az Óbudai Társaskörbe mennének a színházba, vagy pedig Veszprémbe a jazz koncertre. SMS-t a 0630-30-30-160-as számra, e-mailt a muzsikálóreggel@radio.hu címre tudnak küldeni. Mai rejtvényünk Felix Mendelssohnhoz kapcsolódik, de nem a mindjárt hallható és nagyon híres hegedű versenyhez. A zeneszerző neve mögött egy rendkívül művelt nagyhatású család állt. Nagyapja a 18. századi német felvilágosodás egyik fontos filozófusa volt, akit kortársai nagyra becsültek, Berlin szellemi életének meghatározó alakjaként tartottak számon. Abraham Mendelssohn, Felix apukája egyszer önironikusan így fogalmazott, korábban apám fiaként tartottak számon, most pedig a fiam apjaként. Szerintem ebben nagyon jó sok humor is van. Tehát Mendelssohn apjának az apja, nagy filozófus volt, és ugye hát Felix pedig nagy zeneszerző lett, ezért mondta ezt, de a kérdés, hogy ki volt Felix Mendelssohn híres filozófus nagyapja. Elég ugye a keresztnév is akár, hiszen a családnév adott. Most pedig hallgassuk Felix Mendelssohn Bartholdy Émol hegedű versenyéből a harmadik tételt. Nigel Kennedy hegedül, az angol kamarazenekart Geoffrey Tate vezényli.

Felix Mendelssohn émol hegedű versenyének harmadik tételét hallgattuk, tehát Nigel Kennedy előadásában, akit az angol kamarazenekar kísért, Geoffrey Tate vezényelt, és az volt a kérdés, hogy ki volt Felix Mendelssohn híres filozófus nagyapja. A helyes megfejtés Moses Mendelssohn, ő volt az, akiről Felix apja mondta azt, hogy hát ugye korábban apám fiaként tartottak számon, ugye híres filozófus gyermekeként, és aztán utána, bár ő maga is egy elismert és nagyon jó módú bankár volt, de hát aztán ugye mégis csak a zenetörténet miatt maradt fenn a neve, hiszen a fia az egyik legnagyobb romantikus zeneszerző volt, hiába nem élt túlságosan hosszú időn át. Tehát Mózes volt a helyes megfejtés, ez az egyetlen keresztnév is elég volt, mondom a nyerteseket, Kelemen Zoltán és Gerendás Szilvia, nekik és minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Johann Sebastian Bach-hal folytatjuk a zenehallgatást, a 814-es BWV számú H-moll francia szvíta 5. tételét, a menüettet játsza Andrei Gavrilov zongorán.

Johann Sebastian Bach H-moll francia szvitjéből az ötödik tételt játszotta Andrei Gavrilov zongorán. Ez volt a menüet, és egy kedves hallgatónk írja, hogy Mendelssohn szobra Bachétól egy percre a Tamás templom mellett Lipcsében. Így van, köszönjük szépen az üzenetet, és hát ugye nem véletlenül kapcsolódik össze a két szobor meg helyszín, hiszen Mendelssohn volt az, aki aztán utána elindította a Bach reneszánszt, bemutatva a Máté Passiót a 19. század elején. François-Adrien Boieldieu a Falusi ünnep című művéből a Bolerót hallják most Nathalie Dessé előadásában, a Toulouse-i Capitol Színház zenekarát Michel Plasson vezényli.

Madame de Ligne áriáját a falusi ünnepből, Bohelgyi operájában Nathalie Dessay énekelte. Befejezésül Ottorino Respighi Róma kútjai sorozatából a második tétel hangzik el, La Fontana del Tritone al Mattino, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényli.

0: Ottorino Respighi Róma kútjaiból a La Fontana del Tritónál Martino hangzott el, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekart Riccardo Muti vezényelte. Kedves hallgatóink, adásunk végén munkatársaim az elejé szerkesztő Csík Gabriella, valamint a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm figyelmüket, ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. Szép hétvégét kívánok, a pontos idő 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Kiemelt rendőri ellenőrzésekkel és a szociális ellátórendszer bevonásával, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedésbiztonságról. A cél az, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Még mindig sok autós használja jogosulatlanul a buszsávot. Két nap alatt 75 sofőrt büntettek meg a fővárosban, további 14 esetben más szabálysértések miatt szabtak ki bírságot a rendőrök. Továbbra is válságban van a háziorvosi ellátás. Több mint 760 praxis betöltetlen, 700 településen helyettesítéssel működik az alapellátás. Egy háziorvosra pedig átlagosan csak nem 14 ezer beteg jut évente. Az Országos Kórházi Főigazgatóság friss adatait elemezve, a GKI Gazdaságkutató ZRT arra hívja fel a figyelmet, hogy 2010 óta 15%-kal csökkent a házi orvosok száma. Ennek fő oka az előregedés, illetve az, hogy a nyugdíjba vonuló házi orvosok helyett nincs utánpótlás. A gyermekellátásban ennél is súlyosabb a hiány. A praxisok 17,5%-ában nincs főállású gyermekházi orvos. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét. Az eszköz a mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Elindult a fővárosi Szabó Ervin könyvtár új online oldala, amelyen először böngészhető Rádai Mihály fotóhagyatéka. Az 5 éve elhunyt városvédő csaknem 8000 budapesti felvételét adta át a budapesti gyűjteménynek. Az új felületen a teljes eredeti jegyzék mellett 25 kiemelt budapesti helyszínképei és történetei is megtekinthetők. A fotók az 1985 és 2005 közötti Budapest változásait dokumentálják. Új műsor struktúrával várja nézőket holnaptól az M1. Az első tematikus hétvégén nemzetközileg elismert női alkotók filmjeit vetíti a csatorna. Holnap Enyedi Ildikó az Én 20. századom és a Simon Mágus című filmje. Vasárnap Mészáros Mártától a Holdudvar és az Aurora Borealis lesz látható. A következő hétvégén pedig Tímár Péter szatíráit és vígjátékait, valamint Szabó István munkásságát mutatják be. Megújul a hétköznapi műsorrend is. Esténként népszerű, régi magyar sorozatokat tűznek műsorra. Péntekenként pedig egy-egy könnyű zenei koncertfelvételt is láthatnak a nézők. Az M1 részletes műsora a Média Klikken érhető el. Elhalasztották a holnapra tervezett balatonátúszást, mert az előrejelzés szerint szeles idő, erős hullámzás várható. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Jelenleg országszerte napos gomoly felhős az idő, délután nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Napközben 30-37, késő este 19-26 fok valószínű, a hétvégén néhány fokkal enyhébb időre számíthatunk. A Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
4: David Frey, Valery Sokolov, Sergei Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamara Zenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
5: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Jordi Savai, gambaművész, karmester, zenekarvezető.
6: 8 órakor tornázom kicsit, utána hideg vízben lezuhanyozok a kertben, majd pedig úszok fél órát.
2: Arckép. Alkotó emberek portréja. Jordi Savai. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
7: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: Köszöntöm a rádió hallgatókat, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is, a mikrofonnál Uzsali Bence. A mai délelőttünkben is három játékunk lesz, 9:30-kor lesz majd a tippjáték, 10:30-kor a nyereményjáték, és utána a szavazós játék. Az elérhetőségeink a szokásosak, 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@kukacradio.hu az e-mail címünk. Az első zenénk pedig Gustav Mahler 10. szimfóniájának szkercó tétele, a Berlini Filharmonikus Zenekar játszik, Simon Rattle a karmester.

Gustav Mahler 10. szimfóniájának szkercó tételét hallottuk, a berlini filharmonikusokat Simon Rattle vezényelte. Egy klarinét zongora szonáta tételje következik, most François de Vienne zeneszerző, az első szonáta első tételét halljuk, Karl Schlechter játszik klarinéton, Hernádi Ákos zongorán.

François de Vienne első szonátájának első tételét hallottuk, Karl Schlechta és Hernádi Ákos játszott. Megyünk a Hegyi Király barlangjába, Edvard Grieg pergüntjének első szvittjéből szól ez a tétel a Hegyi Király barlangjában. Az orosz nemzeti zenekar játszik Jevgenyi Szvetlanov vezényel.

Elérkeztünk tehát a mai tippjátékunkhoz. 0630303060 az SMS számunk, és muzsikalodelelott@kukacradio.hu az e-mail címünk. Ide várjuk a megfejtéseket, és fontos hangsúlyoznom most is, hogy nem csak a konkrét zeneszerző lehet helyes vagy érdekes megfejtés, hanem az is, hogyha valaki kitalálja vagy a korszakot, vagy az országot, ahol született a mű, vagy egyáltalán egy bármilyen fajta benyomást, hogy mire hasonlít ez a zene. Nem nagyon hosszú a mai kis szemelvényünk, tehát sokáig nem lehet hallgatni, így hát mindenkit bátor tippelésre buzdítok, viszont cserébe azt gondolom, hogy a korszakot és az országot majdnem biztos, hogy mindenki eltalálja. És ha valaki még mindig bizonytalannak érezné magát, a matekosabbaknak mondok egy kis segítséget, a zeneszerző 175 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el. Halljuk a zenét!

Ez volt tehát a mai tippjáték zenénk, és ahogyan sejtettem is, senki nem kételkedett abban, hogy magyar zeneszerzőt kell keresni, és 19. században alkotó zeneszerzőt, így aztán hát persze előkerült Liszt vagy Erkel neve is, de aztán sokan ki is számolták azt, hogy ki az az ember, aki 175 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el, de elsőként mégiscsak egy szöveges megfejtést olvasnék föl, ezt ha egy kicsit másként játszanák, már is a szózat kerekedne belőle. Hát igen, akár kerekedhetne is, hiszen a szózat zeneszerzőjéről, Egressy Bénéről van szó, ő az, aki ezen a napon hunyt el, és hát hogyha megnézzük, hogy mit írt ő még a szózaton kívül, leginkább dalokat és ilyen népies műdalokat találunk, de van például hangszeres műve is. Ez is egy ilyen hangszeres műve volt, az volt a címe, hogy Hontalan. Hát egészen vidám volt ez a Hontalan, legalábbis úgy a végére. Alessandro Marcello zenéjével folytatjuk, a C-moll koncerto adagio tételét hallgatjuk meg, ez eredetileg oboa verseny volt, de trombita szólóval halljuk, Boldocki Gábor a szólista, az I Musici di Roma együttes kíséri.

Alessandro Marcello C-moll oboaversenyének második tételét hallottuk trombita szólóval, Boldocki Gábor szólójával és az I Musici di Roma együttessel. Beethoven tavaszi szonátájával folytatjuk, az első tételt játssza Gidon Krémer hegedűn, Márta Argerich zongorán.

Beethoven opusz 24-es tavaszi szonátájának nyitó tételét hallottuk, Gidon Kremer és Márta Argerics játszott. Weiner Leónak sokszor a szemére vetették, hogy nem csatlakozott Bartókhoz és Kodályhoz a népdalgyűjtésben és a különleges árnyalatú magyar zenének a komponálásában, de ezt egyáltalán nem lehet mondani, mert bár népdalt ő maga nem gyűjtött, igazán sok magyaros tematikai műve van. Jó, igen, hozzá lehet tenni, hogy talán nem feltétlenül mindenben az autentikus magyar népdalt vette alapul, de hát így utólag visszagondolva kiírta azt elő, hogy csak azt lehet. Na, szóval most is egy magyaros témájú Weiner mű következik, az Opus 18-as Magyar Szvit első tétele. A Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik, Kovács László a karmester.

Az Einár Neo Opus 18-as magyar szvittjének első tételét hallottuk, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényelte. Teremtsünk és énekeljünk egy kicsit. Joseph Haydn a Teremtés című oratóriumából következik most két részlet. Elsőként egy tercett és egy kórus, aztán pedig egy ária, Der Herr ist groß in seiner Macht és Nun scheint in voller Glanze der Himmel. Ez a tételek szövegeinek a kezdete. Christiane Oelze, Scott Weil és Peter Lika énekel, illetve a Riász Kamarakórust és az Európa Kamarazenekart halljuk a felvételen. Roger Norrington vezényel.

0: Joseph Haydn teremtéséből hallottunk két tételt, a Der Herrist Gross in seinem Macht kezdetű tercett és kórust, illetve a Nun scheint in vollem Glanze die Himmel kezdetű áriát, Christiane Ölzeszkot és Péter Lika énekelt, illetve a Riász Kamara kórus és az Európa Kamara zenekar működött közre, Roger Norrington vezényelt. 4:10.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Fokozván a jó kedvet jöjjön egy kis Rossini és opera, az Olasz nő Algírban című opera nyitányát hallgatjuk meg. A római Santa Cecilia Akadémia zenekara játszik, Myung-Woon Chung vezényel.

Gioachino Rossini Olasz nő Algírban című operájának nyitányát játszotta a római Santa Cecilia Akadémia zenekara Myung-Woon Chung vezényelt. Két kis karaktertétel következik most, a Szalagocska és a Szélmalmocskák, Franzoácska Kuprenke a zeneszerzője és Cifrácska Györgyöcske zongorázik.

Két tételt hallottunk François Couperin-től, a Szalagocskát és a Szélmalmocskát. Cifra György játszott, többen megjegyezték, hogy a sok kicsi nyitőképzőnek hála egy kicsikét följebb ment a kedvük, adott esetben már a falatot is félrenyelik. Elnézést, hogyha esetleg egy kicsikét sok volt. Visszább a komolyabb vizekre, Csajkovszki vonós szerenádjának befejező tétele következik. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, a hangversenymester Rolla János.

Csajkovszki vonó szerenádjának befejező tételét hallottuk, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, Rolla János volt a hangversenymester. Nagyon népszerű darab ez, kamaszkorom óta nagyon szeretem, és aktív karmesterkoromban nagy vágyam volt, hogy ezt egyszer elvezényeljem. El is kezdtük próbálni, és hát az első néhány keserves próba után úgy megkerestek követségben a csellisták, hogy nem lehetne inkább a Dvorzsák szerenádot játszani, mert hát nagyon-nagyon nehéz azért ennek a Csajkovszkinak az első tétele a csellisták számára. Hát mondtam, nem baj, azt is nagyon szeretem, akkor kezdjük el próbálni a Dvorzsákot is. Aztán jöttek a hegedűsök követségbe, hogy nem lehetne inkább mégiscsak visszamenni a Csajkovszkira, mert hát ez a Dvorzsák a hegedűsöknek nagyon nehéz. Hát igen, attól még, hogy még népszerű egy darab, attól még nem biztos, hogy könnyű. Most orgona zenével folytatjuk. Leon Böhlmann a zeneszerző, a gótikus szvit negyedik tokkát a tétele szól, Peter Humphort orgonál.

0: Leon Böhlmann gótikus szvittjének befejező tételét hallottuk, Peter Harford orgonált. Egy perc múlva lesz 10:30, mindjárt játszunk.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Üdvözlöm az időközben bekapcsolódott hallgatókat, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai nyereményjátékunkhoz. Elsőként az elérhetőségeink 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikálódélelőtt@radio.hu az e-mail címünk. Mik a nyereményeink? Július 24-én pénteken este 8 órakor Várpalotán, a Turivárban, Opera a Várudvarban, Jacques Offenbach Eljegyzés lámpafénynél című művét lehet meghallgatni egy megnyerhető páros belépővel.

8. befejezetlen szimfóniájának első tétele lesz, és az a kérdés, hogy ez a befejezetlen szimfónia hány tételből áll. 2 helyes megoldás is van. Ezt írják meg, ameddig meghallgatjuk az első tételt, a Salzburgi Mozarteum Camerata Accademia Kamarazenekarát halljuk, Vég Sándor vezényel.

Schubert H-moll befejezetlen szimfóniájának első tételét játszotta az Salzburgi Mozarteum Camerata Academica kamarazenekara, Vég Sándor vezényelt. Az volt a kérdés, hogy hány tételből áll ez a befejezetlen szimfónia, és kettő helyes megfejtés is lehetséges, a kettő helyes a kettő vagy a három. Mert két tétele készült el teljesen, és a harmadik tételből van egy kezdemény, de aztán azt a tételt már nem fejezte be sosem Schubert. Gyakorlatilag mindenki helyes választ küldött, és sokan játszottak velünk, a nyerteseink pedig a következőképpen alakultak, Melli Róbert, Végvári András és Turcsányi Mária. Gratulálunk nekik, és köszönöm mindenkinek, aki játszott velünk, és maradjanak velünk a játékban, mert következik a szavazásos játék a mai, és nem csak a mai aktualitásokkal kapcsolatban. A mai napon, július 17-én kettő Händellel kapcsolatos aktualitásunk van. Az egyik, hogy 1717-ben ezen a napon mutatták be a vízizenét, ami egy három zenekari szvitből álló sorozat. Az első szvit harmadik tételét hallgathatnánk meg, ez sorrendben nem biztos, hogy így hangzott el, mert hogy a hangosabb tételeket akkor játszották, amikor a király hajója messzebb volt, a halkabbakat meg akkor, amikor közelebb. De az utókorra így maradt ránk, tehát egy tétel vízizenét hallgathatnánk meg. A másik évforduló, hogy 1743-ban ezen a napon fejezte be Händel a Dettingeni Tedeumot, ennek a két utolsó tételét, egy áriát és egy kórustételt hallgathatnánk meg, ez a másik Händellel kapcsolatos. A harmadik esemény az nem a mai naphoz kapcsolódik, hanem 22-éhez, ekkor volt ugyanis 1456-ban a Nándorfehérvári diadal. Július elején, amikor volt a csata kezdetének az évfordulója, akkor már szóba került ez a történet, és hát akkor vetették föl a hallgatók, hogy ha már Nándorfehérvár és Hunyadiak, akkor igazán illene szavazásra föltenni Sugár Rezső Hunyadi Hősi Ének című művét, hiszen ez egy olyan dolog, ami kifejezetten ehhez a műhöz, ehhez az eseményhez kapcsolódik. Igen, fúrnak a háttérben, ha esetek hallják a rádióban, most egy fúrót hallottunk egy emelettel lejjebbről, de talán hamarosan abba hagyják. Na, szóval akkor megígértem, hogy a győzelem évfordulóján felterjesztem ezt majd szavazásra, de ez a jövő hétre esik, én akkor szabadságon leszek, de hogy az ígéret ne maradjon el, ma lehetne meghallgatnunk ezt a művet. Szóval három lehetőségünk van, Händel vízizenéjéből egy tétel, Händel Dettingeni Tedeumából két tétel, vagy Sugár Rezső Hunyadi Hősi Ének című művéből a 8-as számú kórus tétel. Ezekből lehet választani, ameddig meghallgatjuk André Cardinal de Touche Martyrs az Amazonok első királynője című művéből egy áriáját, Léa de Sandre énekel, a Jupiter zenekar játszik, Thomas Dunford a karmester.

Lea Desandre énekét hallottuk. André Cardinal de Touche volt a zeneszerző, a Martyrs az Amazonok első királynője című művéből hallottunk egy áriát, a Jupiter zenekart Thomas Dunford vezényelte. És beérkeztek a szavazatok, és a különlegességre esett a választás, tehát Sugár Rezső Hunyadi című művéből az alcíme Hősi ének. Ez egy, azt hiszem, 14 tételből álló mű, 1951-ben keletkezett a Nándorfehérvári Diadalnak az évfordulójára, most is évfordulója közeledik, a Budapesti Kórus énekli a 8. kórustételt, és a Magyar Rádió és Televízió gyermekkórusa is közreműködik a felvételen, illetve a Magyar Állami Hangversenyzenekar Forrai Miklós vezényel.

Sugár Rezső Hunyadi Hősi Ének című művéből a 8-as számú tételt hallottuk, a Budapesti Kórus, a Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa, illetve a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Forrai Miklós vezényelt. Frédéric Chopin Gesdur polonézével folytatjuk, Cyprian Katsaris zongorázik.

0: Chopin Gesdur polonézét Cyprian Katsaris előadásában hallottuk. 6 perc elmúlt 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Egy kis kamarazenével folytatjuk. Florian Leopold Gassmann B-dur kvintet oboára és vonós négyesre című művének harmadik tételét hallgatjuk meg. Lencsés Lajos és a Szigeti Kvartett játszik.

Florian Leopold Gassmann B-dur kvintettjét hallottuk, abból is a harmadik tételt Lencsés Lajos és a Szigeti Kvártet játszott. Romeo Cavatinája következik most Sárgúnó Romeo és Júliájának második felvonásából, Rolando Villazón énekel, a francia rádió filharmonikus zenekarát Evelino Pido vezényli.

Rolando Villazón énekelte Romeo Cavatinaját Charles Gounod Romeo és Júlia című operájának második felvonásából, a francia rádió filharmonikus zenekarát Evelino Pido vezényelte. Bach zenéjével folytatjuk, az 1069-es D-dur zenekari szvittel, a 68-as is D-durban van egyébként, de mi most a 69-esből hallgatjuk meg a Burré, a Gavotte és a Menuett tételeket. A Musica Antiqua Köln játszik, Reinhard Glöbel vezényel.

Három tételt hallottunk Johann Sebastian Bach 1069-es BWV jegyzékszámú D-dur zenekari szvittjéből. A Burré, a Gavotte és a Menuett tételt játszotta a Musica Antiqua Köln, Reinhard Göbel volt a karmester. És zárásként megmaradunk a zenekari szvitek világánál, csak egy 150 évvel későbbi testvérünkbe hallgatunk bele. Antonín Dvorák A-dur amerikai szvittjének ötödik tétele következik. A Lucerni Szimfonikus Zenekart James Geffigen vezényli.

0: Antonin Dvorák A-dur amerikai szvittjének 5. tételével zárult a mai muzsikáló délelőtt, a lucerni szimfonikus zenekart James Geffigen vezényelte. Egy óra múlva majd újra hallhatnak itt a Bartók Rádióban Dvorák zenét, akkor majd a szerző 8. szimfóniája szól, addig pedig az Énekelj velünk kórusmagazin és a névzenei műsorunk lesz hallható. Én kollégáim Csík Gabriella és Szabó Péter nevében is köszönöm figyelmüket, további szép napot kíván a műsorvezető Uzsali Bence.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Thelonious Monk szerzeményeiből válogatunk. Az amerikai zongorista és zeneszerző a jazz egyik legmeghatározóbb alakja volt. Egyedi improvizációs stílussal rendelkezett és számos művet tett a standard jazz repertoárba. Jazz legendák. Thelonious Monk ma 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. Veszprém város vegyeskara különleges évadhoz érkezett, 2026-ban ünnepli alapításának 70. évfordulóját. Mellettem a stúdióban Erdély

0: és olyan lendületben vagyunk a feladatokkal, hogy most egy szép megemlékezést tartunk. 1956-ban, egészen pontosan szeptember 25-én Zámbó István, aki akkor végezte a Zeneakadémiát, átvette a karmesteri pálcát a Dalár Egyesülettől, róluk is szép történet van, és akkor megalapították Veszprémváros ének és zenekarát. Akkor az egy testvéregyüttesként alakult, a szimfonikus zenekar is nagyon sokáig működött, ennek az utódja most a több mint 40 éves Mendelssohn Kamara zenekar. De aztán jött 56 őszén a forradalom, akkor meg is álltak a próbák, és januárban tudtak újra elkezdeni kórust építeni, és az első hangversenye ennek a testvér együttesnek, az énekarnak is, külön meg a zenekarnak is június 10-én volt. Tehát mi ezért gondoltuk azt, hogy úgyis annyi szép zene van, amit szeretnénk 70 év után megint elénekelni, hogy egy teljes évadra ezt az ünneplést kiszélesítjük, és valóban a második dalvölgy lesz majd június elején az évad záró esemény.
1: Az ünnepi évadnyitó programsorozat szeptember 25-én egy hálaadó kórus hangversennyel kezdődik majd az Árpádházi Szent Margit templomban.
0: Igen, a Kodály életmű Zámbó Istvánnak is, és nekünk is azóta nagyon fontos. Most galántán énekeltük például Sik Sándor Tedeumát Kodály Zoltán megzenésítésében. Ez az egész kórus életre és minden embernek az életére egy gyönyörű imádság. Úgyhogy ez lesz a fő üzenete annak a hangversenynek, de mivel ez egy péntek este, szombat-vasárnapra meghívjuk a valaha énekelt és még közöttünk elérhető kórustagokat, fiatalokat, idősebbeket, vendégeket, és az ünnepi hétvégén nagyon sok közös éneklés lesz, filmvetítések, dokumentumok, kiállítások, fölmutatjuk ezt az egész gyönyörű életpályát, tulajdonképpen egy 70 év az egy embernek is egy csodálatos életpálya, a kórusnak is.
1: És ha jól tudom, egy emlékkönyv is készülőben.
0: Igen, 10 évenként születnek az emlékkönyvek. Az első az a 30-as volt, és azóta már én magam is 3 könyvnek a születésébe benne voltam, a 40-esbe, 50-esbe, 60-asba, és most a 70-es kitaláltuk már, hogy 72-ők lesz a címe, és ebbe mindenféle örömöt és nehézséget gyűjtünk emlékként. Tulajdonképpen ez az utolsó 10 évről fog inkább szólni, mert az előzőek már megemlítődtek az előző könyvekben. Még ami fontos az ünnepi évadról, hogy 2001-ben Csemicki Miklós, aki a családja révén erősen kötődik Veszprémhez, írt Veszprémváros vegyeskarának egy Tedeumot. Házi zeneszerzői pályázat volt ekkor, és ez a Tedeum körülbelül olyan hosszúságú, mint a budavári Tedeum, ugyanúgy nagy zenekar kell hozzá, 4 szólista vegyeskar, és mivel Miklóstól el kellett búcsúznunk az előző őszön, úgy gondoltuk, hogy ezt a Tedeumot fogjuk most elénekelni. Ez egy nagyon-nagyon lelkesítő, színes zene. Orbán György szerint, aki legjobb barátja volt Csemicki Miklósnak, az elmúlt évtizedek legkiválóbb magyar oratóriuma, úgyhogy ez egy nagy felkészülés és nagy öröm lesz, hogy Csemicki Miklós emlékére megint megszólal a veszprémi Tedeum.

0: Csemicki Miklós veszprémi Tedeumából szólt a részlet. Veszprém város vegyes karát és a szombathelyi szimfonikusokat Török Géza vezényelte. A felvétel 2002-ben készült, a kórus fennállásának 50. évfordulóján. Idén 70 éves Veszprém város vegyes kara, magazinunk mai vendége Erdélyi Ágnes karnagy. Említetted is, hogy májusban a Veszprém város vegyes kara a galántai Kodály napokon járt. Ez volt a 20. galántai Kodály napok. Kérlek, mesélj!
1: Galánta 1969-ben határozta el, hogy a felvidéki magyar énekkarokat odahívja Kodály Zoltánnak a városába, és azóta ők 3 évenként úgynevezett minősítő versenyt tartanak Kodály napok néven. Magyarországról a Zeneakadémia és a Kóta közvetítésével elismert kollégákat hívnak meg zsűrizni, és a felvidéki magyar karnagyok és a kórustagok is erre tudnak támaszkodni, a szakmai tanácsokra, a véleményre és az összetartásra, mert ez egy nagyon-nagyon komoly kapocs az anyaország és a felvidéki kórusmozgalom között.
0: És egy jubileumot ünnepelt tulajdonképpen.
1: És most a 20. volt, és egy nagyon szép füzetet is hoztam. Van benne statisztika, és hát természetesen a galántai Kodály Zoltán dalos kör, amely ott működik, és Veszprém város vegyes karával teljesen egyidős, tehát 56-ban alapították. Ők azok, akik mind a 20 Kodály napokon részt vettek, de vannak még énekkarok, például a Komáromi Concordia vegyes kar, ők is 17-szer jelen voltak, és szoktuk mondani, hogy dalnok jő, dalnok megy, tehát azért van úgy, hogy kiöregednek ott is a felvidéken az énekkarok, de születnek fiatal kollégáknak a munkája alapján újabb együttesek, és ez nagyon szép nézni nekünk, akik oda járunk a kollégákkal, hogy egyre magasabb a színvonal, tehát tanultak az anyagországi kollégáktól a repertoárban, a kórus hangképzésben óriási fejlődést. Tehát én most megint részt vettem a zsűri munkájában, és olyan jó azt látni egyrészt, hogy hogy nőttek föl a fiatal kezdő kollégák, és most már tényleg művészeknek számítanak, meg azt is, hogy a jó tanácsok jó földbe hullottak, és nagyon-nagyon szépen szól a kórus-zene felvidéken.
0: És említetted is, hogy az ünnepi programsorozat tulajdonképpen a 2. dalvölgyben csúcsosodik majd ki. 2027. június 4-én, 5-én és 6-án ismét lesz dalvölgy.
1: Igen, ez a ünnepi évadunknak a legnagyobb vállalása tulajdonképpen. Annyira gyönyörű élmény volt számunkra, hogy sikerült 23-ban azt a majdnem 60 magyarországi, meg felvidékről is, tehát ugyanúgy voltak a Kárpát-medencei vendégénekkaraink, és most is jönnek majd, hogy ennyi kórust meg tudtunk szólítani, és ezt szeretnénk folytatni.

0: Ligeti György Kállai kettős című művét Veszprém város vegyeskara énekelte, Erdélyi Ágnes vezényelt, a felvétel 2004-ben készült a Magyar Rádióban. Idén 70 éves Veszprém város vegyeskara magazinunk mai vendége Erdélyi Ágnes karnagy. Kicsit beszéljünk a jövőről, ugye 70 év, említetted, hogy harmadik karnagyként vezeted Veszprém város vegyeskarát.
1: Igen, azt hiszem, hogy minden kollégának az is feladata, hogy a következő generációt először is megtanítsa énekelni, mert most már ez is külön kiemelendő, hogy ha nincsenek óvónők, családok, tanítók, akik megtanítják a gyermekeket énekelni, mire felső tagozatosok lesznek, addigra már nagyon nehéz is a különböző életkori jellegzetességek miatt őket bevonni. Tehát a gyermekkor a helyi kapcsolódások egy énekkarnak nagyon-nagyon fontosak, ezért amikor én oda kerültem, és lehetőség adódott, meg is alapítottuk a vegyeskarnak az utánpótlás, úgy mondjuk, hogy utánpótlás énekkarát, a vokált, ahol a zeneiskolások a szolfés utáni tanulmányokat az énekkarban folytathatják, és ez egy nagyon-nagyon fontos lépés volt, mert azt hiszem, hogy ez mentette meg a vegyeskart a teljes kiöregedéstől. És ezt tulajdonképpen, hogyha arról beszélünk, hogy hogy lehet tovább lépni, mindenkinek, aki felnőttekkel foglalkozik, oda kell tekinteni a gyermekek muzsikálására, éneklésére, egyáltalán a közösségeire, mert úgy tudják majd őket bevezetni ebbe a felnőtt művészeti tevékenységbe. Tehát megalakult nekünk 24 évvel ezelőtt már az ifjúsági kórusunk, aztán volt egy olyan hang, hogy jaj, de hát hol lehet magyar népdalt énekelni autentikus módon. 10 évvel ezelőtt megszületett a Dúdoló népzenei együttesünk, amelyet Baksa Kata, Aranypáva nagydíjas énekes vezet. Gyönyörűen most már azóta az élvonalába tartoznak a magyar népi énekeseknek, és a Covid hozta azt, hogy az időseink, akik már nem bírják a sok próbát, sok utazást, feladatokat, együtt szerettek volna maradni, és ők maguk adták azt a nevet, hogy VVV, azaz Veszprém város vegyeskara, szenior kórusa, ahol most már több mint 20 hölgy énekel, nagyon szépen, mert ők a legnehezebb műveket végig énekelték a vegyeskarban, tehát még mindig van az a fajta hangi adottság, amivel tudják folytatni. Az ő karnagyuk Farsangtörös Krisztina, ővelük egészült ki ezelőtt 5 évvel a kórus családunk, és így 4 együttesből áll a Veszprém város vegyeskara egyesülete.
0: Hogyan szeretnéd látni Veszprém város vegyeskarát 10-20-30 év múlva?
1: Hát szeretném látni először is friss erőkkel, tehát az így van, hogy most már majd fogjuk keresni azokat a kollégákat, akik örömmel folytatják, akik a fiatalokkal is tudnak dolgozni, meg a felnőttekkel is tudnak, akiknek nagy tapasztalatuk van az a cappella kórus irodalomban, de nekünk fontos az, hogy az oratóriumot is megtartsuk a repertoán, bár nincsen annyira közelünkben szimfonikus zenekar, de Győrött, Székesfehérváron, Szombathelyen mindenfelé vannak zenekarok, és ezt a zsánerét, tulajdonképpen az oratóriumot is szeretnénk megtartani. Úgyhogy én elkövetek mindent a következő években, hogy át tudjam majd adni annak, aki ezt szeretné.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm.

0: Ligeti György négy lakodalmi tánc című művét Veszprémváros vegyeskara énekelte, Zámbó István vezényelt. A felvétel 1971-ben készült a Magyar Rádióban. Szólót énekelt Kóródi Anikó, Bokor Júlia játszott zongorán. Kedves hallgatóink, idén 70 éves Veszprémváros vegyeskara. Az ünnepi évadról hallhattak beszélgetést. Vendégünk Erdély Ágnes karnagy művészeti vezető volt. És Veszprémben járva hadd hívjam fel figyelmüket, hogy július 20-án kezdődik a 13. Veszprémi Régi Zenei Napok, melynek nyitó koncertjére az Orlandó Ének Együttes különleges műsorral készül. A részletekről az együttes és egyben a fesztivál művészeti vezetőjét, Wikman Pál karnagyot kérdeztem. Monteverdi korába csöppenünk július 20-án az Orlandó Ének Együttessel.
1: Nagy kedvencünk Monteverdi. Nagyon sokáig csak néhány művét lehetett hallani, különösen Magyarországon, még most gondolok itt a 40 évvel ezelőtti, vagy 30 évvel ezelőtti időkre, és aztán közben, ahogy ez a régi zene mozgalom fejlődött, és egyre szélesebb körben elterjedt Európában, sőt a világban, ugye felfedezték ezeknek a nagy szerzőknek a műveit, amelyek alig-alig voltak kiadva, vagy csak nagyon nehezen hozzáférhető módon, és mára ugye feltérképezték többé-kevésbé legalábbis ezeket a zenetörténetileg is komoly és jelentős szerzőket, illetve az ő műveik hosszú sorát. Ugye ezek között Monteverdi is helyet kapott, és ez egy felfedezés is volt szerintem nem csak a mi, hanem mindenki más számára is, amikor hozzáférhetővé váltak ezek a kották, vagy kiadványok, CD-k, felvételek, és egyik a másikból merített, hiszen nagyon sok lehetőség van itt az improvizációra, szabadon gondolkodásra a zenével kapcsolatban, meg nyilván a stílus ismeret fejlettségére és folyamatos fejlődésére is. De ez egy nagy izgalmas utazás volt mindannyiunk számára, és Monteverdi ebben különösen izgalmas, tehát azért is, mert az életműve két nagy korszakra osztható, az egyik még inkább a reneszánszhoz kapcsolható, a másik pedig már az új törekvések, a barokk irányába mutató törekvések, melyeknek az egyik meghatározó alakja volt ő. Tehát, hogy ez a fajta zenei utazás egyik korból a másikba, ez az ő esetében még külön is izgalmas és sokszor meglepő és váratlan, úgyhogy nagyon-nagyon szeretjük. Egy olyan kötetből fogunk énekelni 20-án, amely talán egy kicsit a utolsók között került elő az ő életművéből, amit feldolgoztak, és aztán felvételeken is megjelent, de nem olyan nagyon sokon. Ez a Messa e Salmi 1650-es kiadás, amelynek sokkal hosszabb a címe, de én egy kicsit lerövidítettem. Ez egy posztumusz kötet, és ebben, ahogy egyébként a Vespro della Beata Vergine, illetve a Selva Morale Spirituale című gyűjteményekben is, alapvetően zsoltár feldolgozások vannak, illetve ez tartalmaz egy misét is, a kevés számú négyszólamú miséjéből, a moll hangneműt, és mi úgy fogjuk csinálni, hogy a másik gyűjteményben található F-dur misét fogjuk elénekelni, de a glóriáját ezt ebből a mollból vesszük át, tehát egy kicsit ilyen mozaikosan fogjuk előadni, mind a kettő négy szólamú, és van azért különbség a kettő között, ez nem csak a hangnemében, hanem a szerkesztés módjában is, és ezt megspékeljük egy két ilyen igazi Monteverdi, ilyen koncertáló zsoltár feldolgozással, de egészen remek művek ezek, nagyon várjuk az alkalmat mi magunk is.
0: Ez lesz július 20-án este 7 órától a Veszprémvölgyi Jezsuita templomban. Most mit ajánlasz, mi szóljon az Orlandó Ének Együttessel?
1: 21-ben a Budapest Bach Konszorttal közösen szerepelt egy program, amelyben Buxtehude Membrei Zunostri című kantáta sorozatát adtuk elő, és előtte egy Schütz motettát, Ó Bóne Jézu című gyönyörű Schütz motettát. Ebből a felvételből szeretném, hogyha egy részletet meghallgatnánk.

0: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Veszprémbe invitáltuk Önöket, műsorunk végén a hangmérnök Pergel János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkét óra. Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értőktésden tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. A kormány ehhez kiszámítható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel járulhat hozzá. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy a tőzsdén az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az M6-os autópálya egyik szakaszának koncessziós szerződése ügyében a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, Lázár János korábbi tárcavezető tavaly májusban döntött úgy, hogy idén ősztől a versenytársainál háromszor drágább ajánlatot adó Mészáros Lőrinc és Szíj László tulajdonában lévő cég üzemeltetheti a Budapest-Dunaújváros közötti részt, valamint az M8-as gyorsforgalmi utat, évente 12,5 milliárd forintért. Már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján elkezdődhetne az építkezés, tájékoztatott a térség országgyűlési képviselője. A Tiszás Rost Andrea emlékeztetett arra, hogy az akkumulátoripari beruházást a környéken élők és a szolnoki önkormányzat sem támogatja. A kínai beruházó májusban úgy nyilatkozott, ha sem jogi, sem politikai, sem társadalmi támogatást nem kap a projekt, akkor lemondanak a gyárépítésről. Felszedik az aszbeszttel szennyezett zúzott követ Szombathelyen. Jelentették be tegnap a kormány szóvivői tájékoztatón. Összesen 12 kilométernyi út és mintegy 1500 ember érintett. Elhangzott az is, hogy az egészségügyi határértéket nem haladja meg a szennyezés, de a probléma olyan nagy és összefüggő területen áll fenn, ami indokolja a beavatkozást. Szlovákiában fogtak el egy magyar férfit, aki a legkeresettebb bűnözők top listáján is szerepelt. A 64 éves szökevény ellen európai elfogató parancs volt érvényben. Csalás miatt 2 év felfüggesztett, majd kábítószerkereskedelem miatt 6 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, de elmenekült a hatóságok elől, a bűnözőt Párkányban fogták el. Színháztörténeti kiállítás nyílik délután Szegeden a Rökpalotában. A tárlat az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékok hangulatát és emlékezetes pillanatait mutatja be fotókon, képeken, plakátokon, valamint egy idővonal segítségével. Emellett audiovizuális összeállítás is készült a művészek és a nézők emlékeiből. Akinek belépőjegye van a szegedi szabadtéri játékok bármelyik idei előadására, szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást. Ami pedig a várható időjárást illeti, országszerte napos, gomoly felhős az idő, délután viszont nyugat felől beborul az ég, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, akár felhőszakadás és jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok idején viharossá fokozódhat. Délután 30-37, késő este 19-26 fok való, színű, a Balaton és a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. 12 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. A budavári királyi palotáról szóló kétrészes műsorunk mai, második részében az épület újkori feltámadásáról számolok be. A török háborúk után hosszú évtizedekig meredeztek az égre a budavári palota üszkös maradékai. A területet ugyan nemzeti kincsé nyilvánítva lezárták, de végül mégsem döntöttek az újjáépítés mellett. Eltakarították az egészet, lebontottak majd mindent, ami az egykor európai hírű királyi palotából még állt. A zárt középkori udvarokat, a kápolna altemplomát, a zsigmondkori gótikus termeket befették a romokkal. A budai vár történetének a legkilátástalanabb szakasza után, mely egyben a letiport tönkretett Magyarország sorsának a tükörképe is volt, a Habsburg házzal való lassan évszázados közjogi dulakodás eredményeképpen csak-csak fölmerült, hogy az osztrák császár egyben magyar király is, akinek illene olykor a magyar királyság területén is tartózkodni. De tény, hogy Budán, a királyi fővárosban nem volt akkor erre alkalmas hely. A falak koronaszintjéig feltöltött, majd elegyengetett területen építették fel harmadik Károly korában a legelső, szerény, de befejezetlenül hagyott barokk épületszárnyat. Ennek későbbi tovább építésével alakult ki Mária Terézia uralkodása idején a mai épület együttes legdélibb barokk épületmagja országos közadakozásból. Ebben a rendes királyi palotában már volt díszterem, avagy trónterem, az uralkodói párhoz méltó lakosztály a Dunai oldalon, kápolna, hol később a királynő által Ragúzából visszahozatott Szent Jobbot helyezték el.

Azok számára, akik 1867 után a kiegyezés vértezetében is ezen eszme mentén tájékozottak és tevékenykedtek, jogos kívánalom és sürgető feladat lett, hogy tényleges királyi rezidenciává fejleszték a budavári palotát. Először a Mária Terézia palota U alakú udvarát zárta le Ybl Miklós a Krisztina városi szárnyal, a palotának nyugat felé történő kibővítésével. Ez a mai Széchenyi könyvtár székhelye. Itt főleg gazdasági helységek, konyhák, valamint a kísérő személyzet kapott helyet. Ybl 1891-ben bekövetkezett halála után Hausmann Alajos az építészekre kevésbé jellemző módon kivételes tapintattal elődje elképzelései szerint folytatta és fejezte be az építkezést. Amikor 1892-ben kiderült, hogy a királyi udvar számára továbbra is kevés a reprezentációs tér, az uralkodó megbízást adott az épület együttes további bővítésére. Hausmann ezt úgy oldotta meg, hogy a Duna felüli oldalon lévő Mária Terézia féle palotaszárnyat északi irányba áttükrözte, és így kétszer olyan hosszúvá vált keleti palota homlozat látványát a közepére épített új vertikális motivummal, egy szecessziós kupolával egyensúlyozta ki. E bővítés folytán az új épület teljes hosszában 304 méteres pompás egybenyitható teremsor létesült. Ehhez hasonló, a Versailles kastélyt leszámítva egyetlen királyi palotában sem volt. A külső és belső díszítést az uralkodó kívánságára a kor legjobb magyar képző és iparművészei végezték. A történelmi levegő felidézésére, miként Cagány Istvánnak a Budavári Palota című könyvében is olvasható, Szent István, Hunyadi Mátyás, Habsburg és egyéb termek épültek eklektikus történeti stílusokban. Ezek szerint bátran állítható, hogy 1905-re Európa egyik legpompásabb uralkodói székhelye állt Budán a Várhegyen, amelyre a pénzt, mint följegyezték, 31 millió koronát, a megrendelő adta, az uralkodó. Aki Hausmannnak a budavári palotával kapcsolatos műszaki leírását olvassa, megbizonyosodhat róla, hogy az ő idejében mondhatni röpke pár év alatt emelt budavári palota a korabeli magyar társadalom magas szintű művészeti teljesítménye volt. Ha a korabeli politikai szándék a magyar államiság reprezentálása mellett az uralkodóház legitimálása volt is, az a királyi palota mégis a magyar történelem különféle korszakainak építészeti betetőzése összefoglalása lett. Amikor a látogató végigjárta, mert ne feledjük, végigjárhatta, édesanyám is mesélte, kisgyerekként milyen élmény volt számára a budavári királyi palotát megtekinteni, a magyar történelemmel ismerkedhetett.

Igaz ugyan, hogy a magyar politika vágyálma, hogy a monarchiát innen kormányozzák, nem vált valóra. A magyar király és a királyné valóban kevés időt töltött a budavári palotában. De azt sem lehet állítani, hogy ebben az épületben semmi sem történt. Említésre méltó események hosszú sorra zajlott itt le, ezekről is Cagány István könyvében olvashatunk. Míg 1897-ben a palota bővítés ideje alatt lakott Vilmos német császár a barokk épület dunai lakosztályaiban. Utóbb 1908-ban a kis trónteremben proklamálta első Ferenc József Bosznia és Hercegovina okkupációját. A palota falai között játszódott le 1916-ban az osztrák-magyar monarchia utolsó király koronázásának ünnepsége. Végül 1937-ben harmadik Viktor Emánuel olasz király volt az utolsó fejedelmi vendég a nagymúltú falak között. Az első világháború után a gazdag épület egy negyed századra a monarchiából kivált független Magyarország legfőbb kormányzati székhelye lett. 200 évi elnyomatás után végre politikailag is annak a nemzetnek államalkotói képességét fejezte ki, amely anyagi áldozatával létrehozta. És az is igaz, hogy az első világháború után magyar uralkodó már nem királykodhatott a palotában. Negyedik Károly ugyan megkísérelte, de mint tudjuk, a barátságtalan fogadtatás következtében csak Budaörség jutott. Horthy Miklós kormányzóként és legfőbb hadúrként sem bátorkodott a királyi lakrészbe költözni, beérte a rezidencia gazdasági részlegével a Krisztinavárosi szárnyban. Furcsálom is, hogy manapság mégis úgy emlegetik, mint a budavári királyi palota utolsó nem szeretem lakóját, aki miatt akár az egész palota komplexum mehetne a kukába. A franciáknak eféle eszükbe sem jutna. Viccnek vennék, ha valaki azt tanácsolná nekik, takarítsák ki a Versailles-i kastélyt, amely 1682-től 1789-ig, azaz csak 107 éven át volt a különféle haragszomrált királyok lakhelye. A mi budavári királyi palotánk kisebb-nagyobb kihagyásokkal a 13. századtól a 20. századig, azaz legalább 7 évszázadon át szolgált királyi székhelyként, ugyanazon az immár szakrális helynek számító várhegyen. Horthy semmit sem épített a várban. Hausmann nem az ő udvari építésze volt. A Hausmanni palota együttes egy hosszú történelmi folyamat építő tevékenységének a befejezése. Még akkor is, ha a legutolsó korszak művészeti irányzatait kritikával illetik. Már építész hallgatóként a műegyetemen sem hallatnunk mást, mint a historizmusnak, az eklektikának, de legfőképpen a szecessziónak pocskondiázását. Áll építészet. Elítélő véleményüket többen is így fogalmazták meg a budavári palotáról, persze a funkcionalizmus szemszögéből. Ez persze még megmagyarázható, bár történelmietlen álláspont. Viszont ma már nehezen értelmezhető az anyafogás, amelyel a budavári palotára, mint az állépítészet iskola példájára, a barokkot a neobarokkal elegyítő szecesszió botrányára, az Operett Magyarország építészeti tanúsítványára hivatkoznak. A nagyvilágban ezeket az irányzatokat már jó ideje éppen úgy megbecsülik, mint régebbi korszakok alkotásait. Büszkének kellene lennünk, hogy nálunk az ezekre jellemző építményekből sok máig megmaradt. Itt van egész Budapest. Ezzel a torz logikával élve elsőként az országházat kéne kikezdeni, az aztán az igazi állépítészet barokk alaprajzon gótikus épület templomkupolával. Mondhatnák ugyan, hogy a demokrácia temploma, de annak aztán igazán nem sok hagyománya volt Magyarországon, a Steindl Imre tervei alapján emelt épület világra jöttéig. Királyság viszont létezett. Felejtsük el!

Áradon, az városnak lőr, édes oltalma, templomot rakatál Szűz Máriának, kiben most nyugoszol, menden tisztességvel.

0: Arról szép számmal vannak történelmi tapasztalataink, hogy egy-egy korszak ideológiai megfontolásokból milyen barbár módon tud elbánni elődei hagyatékával. Legjobb példa erre a vandál, avagy barbár jelentésű gótika gúnynév, amely ugyan idővel az építészet történeti írásokban előkelő elnevezésé nemesült, de eredetileg a reneszánsz építészek megsemmisítő véleményét fejezte ki az előző kor teljesítménye iránt. A befejezetlen kölni dóm elkészült részeit állítólag csak azért nem bontották le, mert nem volt rá a városnak elég pénze. Nincs annál szörnyűbb barbárság, mint amikor a társadalom múltját megjelenítő és közvagyonát jelentő épületeken állnak politikai bosszút. Így semmisítették meg, mondjuk így szanálták, a háború után a tönkrebombázott Budapesten a Lloyd palotát, a Rácz templomot, a helyőrségi templomot, a budai magyarok középkori templomát, a Teleki palotát, vagy a budavári királyi palota még 1968-ban is álló részeit, az őrségépületet, a lovardát, a Habsburg termet, a dísztermeket, a kápolnát, a pompás kapukat, lépcsőházakat.
1: Hát volt egy ilyen bontási mánia.
2: És így járt a helyőrségi templom is.
1: Így bontották le. Hát a tornyát meghagyták. Gondolták, hogy ha ezt lebontják ma, akkor az is a fené. Hát le akarták a Batthyány téri Szent Anna templomot, a Ferenc templomot, le akarták mind a kettőt bontani azzal a címmel, hogy ott viszik a föld alattit. Mikor a Casagrande féle gyönyörű domborművekkel ezt a dísztermét az Európa szállalnak lebontották, akkor értesítették a felügyelőséget, én ott voltam, és akkor telefonáltunk azonnal a minisztériumba, ott a Percel Károly kiment a helyszínre, és azt mondta neki a minisztériumi főosztályvezetőnek, azt mondta a pallér, ha nem takarodik el innen azonnal, akkor a fejére bontom ezt az egész szent szart. És erre is elszólalt. Ahelyett, hogy kihívta volna a rendőrséget, és a pallért letartóztatta volna. Hát az olyan hatalom volt, a minisztériumi főosztályvezetőt, egy pallér elzavarja az építés helyszínéről, hát ilyen nincs.

Az újjáépítési vita során Rákosi egyszer azt kérdezte az építészektől. Csak nem akarják a kupolára a Szent Koronát is visszatenni? Lapított is mindenki a témáról. Amíg az átlagember úgy szóval semmit sem tud a budavári királyi palotáról, könnyen lehet uszítani ellene. Így estek áldozatul a háború alatt megkímélt kastélyaink is. Nem a török, nem a tatár, nem a német, nem a szovjet tette őket tönkre, hanem a felhergelt, szegény, tudatlan magyar emberek, akik nyilván elhitték, hogy a rombolástól jobb lesz az életük. A királyi palota együttes múltjáról, közelmúltbeli történetéről sincs sok információ a honfitársainknak. Szinte semmit sem tudnak róla, s amit tudnak, azt is rosszul. Az sem közismert, hogy a politika változó szándékai mellett micsoda kultúrharc folyt a szakemberek körében. Az állépítészetről és korunk nyelvezetéről szavaló építészek hogyan hozták létre az autentikus barokk eszményt hangoztatva a lecsupaszított ám a déli barokk épületész architektúrájából szerkesztett igazi, valójában sohasem volt templomkupolát. Hogy jön egy igazi barokk palotára templomkupola? Hát mi az állépítészet, ha nem ez? Talán nem véletlen, hogy egyszer, amikor Vörös Sándorral a Lánchidon sétáltunk, a budavári palotára fölpillantva a költő azt mondta, nem tudom, miért ezt a fürdőcsarnokot építették vissza, miért nem Mátyás király palotáját. Egy szóval, a szakma mindent elkövetett, csak hogy az elődök alkotásaihoz valóban kora nyelvezetén igazodó Hausmann munkáját nullifikálja. Mekkora csúsztatás ennek tükrében a Hausmann palotáról azt mondani, hogy sohasem volt épület. Az is elhangzott tekintélyes szakmai véleményként, hogy a Hausmann épület eredeti állapotában való helyreállítása elképzelhetetlen egy mai építész számára, aki csak kora nyelvén hajlandó megnyilvánulni. Akkor mi a baj a szecessziós Hausmann kupolával? Annak építésze aztán igazán kora nyelvét használta, amikor finom eleganciával beillesztette az eklektikus kompozícióba. Tragikus, hogy a palota történetéről milyen kevés ismeret van forgalomban. Azok is jó rész csak a politikai bandaharchoz használhatónak vélt elemek. Most kapcsolok csak, hogy építész tanulmányaim során nem volt kötelező tantárgya magyar építészettörténet. Varga László professzor tartott fakultatív órákat, négyen, ha ültünk az előadásain. Azt sem igen tudják az emberek, hogy még a külső falaiban úgy, ahogy megmaradt kibelezett épület is a lengyeleknek köszönheti fennmaradását. Gerő László mesélte ezt is. Amikor már épp arról volt szó, hogy az egész épületet le fogják bontani, azt javasolták a pártkorifeusoknak, hogy talán a lengyel elvtársak véleményét is meg kellene hallgatni ezügyben, mert nekik nagy tapasztalataik vannak ezen a téren. Akkoriban építették vissza a porig bombázott varsói óvárost. Erre nem volt mit mondani. A lengyelek eljöttek a konzultációra, és ököllel verték az asztalt mondván, hogy képzelik maguk, hogy egy ilyen fajsúlyú műemléket lerombolnak. Tessék új funkciót keresni hozzá, és azt tenni bele. És úgy is lett. Azt persze nem mondták a lengyelek, hogy a megmaradt belsők tönkretételével ki is kell belezni az épületet.

A második világháború hozzásegítette az embereket ahhoz, hogy egy egész új műemlékvédelmet kreáljanak és új alapokra helyezzék, mert hogyha például Varsóban nem nyúlnak hozzá a városhoz és nem csinálják vissza a régi várost, akkor helyette mi van, egy lakótelep? Ehhez a lengyelek nem járultak volna hozzá, hogy az ő történelmi Varsójuk helyett egy új lakótelepet kapjanak. És el kellett volna pusztítaniuk nekik az összes földszintet, mert a földszintek azok nem fafödémesek voltak, hanem csak az emeletek, azok nem égtek ki, ott megvoltak a téglak és a kőboltozatok, és a fölött volt a második, harmadik emeletek lezúdult romja, és az alatt megvolt az összes földszint. Akkor azt is el kellett volna pusztítani. Na Isten, gyerünk, ha elpusztítottad a szőlőmet, mostan kivágom a többit is, ugye? Mire megyünk ketten? Ugye, hát ezt kellett volna Varsóban vagy Danzigban csinálni, ugyanezt. És nem csak a lengyeleket említem, hanem hát ott vannak az összes német városok. Hát a német épületállománynak a 60%-a pusztult el a második világháborúban. Ez az Adenauernek egy csodája, hogy 15 év alatt ezt az őrületes volument visszaállították, és a végén már nagyon szépen, és akkor már sor került arra is, hogy a városok, nem csak a műemlék egyedileg, hanem a több műemlék együtt, utcák, terek, sőt egész városok rekonstruálására sor kerüljön. Ez a városi rekonstrukció méretében az egyedi műemlékek, a katedrálisok, a grófi kastélyok, a nemesi kúriák, a magánlakások, a városházák helyett, hanem az egész város együttesének, együttes védelme, ezek az új előrépései a műemlékvédelemnek, és ezek generálisan megváltoztatták az egészet. Különösen nálunk, ahol olyan töredékesen maradt meg a történelem. Hát

és nekünk is voltak románkori gyönyörű épületeink, mint Ják, Lébény és a többiek, Zsámbék. Ugye a román stílus nem csak Franciaországban, a szülőhazájában élt, vagy Olaszországban. És ezt bizonyítani, ezt megmutatni, ezt kezelni az itteni műemlékvédelemnek, hát töredékesen. A lengyel úgy csodálkoztak, mikor nálunk Visegrádon reneszánsz kutakat ástak ki. Hát hogy lehet reneszánszt föltárni, ásni? Hát az van ott kint, ugye, az áll kint, azt nem kell föltárni. Nálunk azt is fel kellett tárni, mert a törökök 15-ször bevették, meg 15-ször feladták a Esztergomot, meg Visegrádot, hát az alatt minden elpusztult.

0: Ha valaki a távoli jövőben a középkori pincéktől az újkori padlásig, sőt, a kupoláig végigjárja majd, legyünk optimisták, az eredeti formájában helyreállított királyi palota épületeit, sok száz éves, építészetileg is parádésan megfogalmazott történelmünkkel fog találkozni. Ha egy hatalom azt ígéri, hogy ezt meg szeretné mutatni, szaván kéne fogni, és nem kiagyalt hátsó szándékokon rágódni. Ami a IV. Béla, Nagy Lajos, Zsigmond és Mátyás király uralkodása idejétől voltak éppen napjainkig épült budavári palota történelmi jelentőségének teljes körű feltárása, helyreállítása és bemutatása érdekében elhatároztatott, hosszú évekre, évtizedekre szóló program. El kellene kezdeni. És reménykedni, hogy unokáink, akik a magyar zene és tánchagyomány szálait már a kezükben tartják, tárgyi örökségünket is megtanulják becsülni, és a mindent elherdálás kóros hagyományát feledve s feladva, örömüket lelik majd a befejezett szép épület együttesben. A budai királyi palota történetéről szóló kétrészes műsorunk második részét hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Sebő Ferenc.
1: A 2018. május 4-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Ottmár Dávid nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarász Zsolt. Antonin Dvorzsák 8. G-dur szimfóniáját hallják, opusz 88. Előadja a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar Eunson Kim vezényletével. A felvétel Kopenhágában a Dán Rádióban készült 2026. április 9-én.

0: Dvořák 8. Gédor szimfóniáját hallották. Előadta a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar Eunson Kim vezényletével. Kopenhágában a Dán Rádióban készült a felvétel 2026. április 9-én.
1: Műsorajánló. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Folytatjuk hangverseny közvetítésünket. A győri filharmonikus zenekart Mihály Maciáscsik vezényli. Közreműködik Elmán Medzsid marimbán. Elsőként Richard Strauss a Rózsalovak szvítjét hallják. A tételek Nyitány, az ezüst rózsa átnyújtása, Oxmáró keringője, Álom és gyors keringő. A felvétel a győri Richter teremben 2026. február 27-én készült.

Richard Strauss Rózsalovag szvittjét hallották. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük felvételről. Vezényel Mihály Maciáscsik. Most kérem, hallgassák meg Kevin Putz marimba versenyét. A szólista Elman Majid.

Herman Magid szólójával hallották Kevin Potts marimba versenyét. A művész most ráadásként Nebojša Jován Živković Kleine Paganini című művét játsza.

Nebojsa Jován Zsivkovics Kleine Paganini című művét hallották, Emma Majid játszott marimbán. Kedves hallgatóink, a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítjük, vezényel Mihály Maciáscsik. Nikolaj Rimszkij-Korszakov Seherezádé szvittjét hallják, opusz 35. A tételek: A tengerész Szindbád hajója, Kalender herceg története, Mese a kis hercegről és a kis hercegnőről, Bagdadi ünnepség és Zátonyra futás. A felvétel a Győri Richter teremben 2026. február 27-én készült.

0: Nyikolaj Rimszkij-Korszakov Seherezádé szvittjét hallották. Kedves hallgatóink, a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét közvetítettük. Vezényelt Mihály Maciáscsik. Marimbán közreműködött Elman Medzsid. A felvétel a Győri Richter teremben 2026. február 27-én készült. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Tóth Benedek és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az arckép ma esti vendége Jordi Savai, gambaművész, karmester, zenekarvezető.
2: 8 órakor tornázom kicsit, utána hideg vízben lezuhanyozok a kertben, majd pedig úszok fél órát.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Jordi Savai. Ma 19 órakor. A Bartók Rádióban. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
3: A nepáli buddhizmus világa.
4: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
3: Egy európai gyakorló szemével.
4: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
3: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Demet Imea, a hírszerkesztő Polyák Adrien. Ösztönözni a lakossági és a vállalati aktivitást a tőzsdén a pénzügyminiszter. Kármán András a budapesti értéktőzsdén tett látogatásán hangsúlyozta, a BUX sorra döntötte a csúcsokat az elmúlt hetekben, első fél éves emelkedése alapján a világ legjobbjai közé tartozik, ami azt jelzi, hogy működik a piac és a verseny, a befektetők pedig bíznak Magyarországban. A kormány ehhez megbízható költségvetési politikával, átlátható és stabil adórendszerrel járulhat hozzá. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az eseményen arról beszélt, hogy amióta a jegybank a BÉT fő tulajdonosa, jelentősen emelkedett a vállalati jelenlét, a lakossági részvétel azonban még mindig elmarad a kívánatostól. Hangsúlyozta, az átlagos hozamszint 18% körül alakult, hasonló befektetési lehetőség máshol alig akad. Elindult a társadalmi párbeszéd a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. A kezdeményezést Magyar Péter kormányfő tegnap jelentette be. Már elérhető a kérdőív az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A kabinet célja a szabályosan közlekedők védelme, valamint olyan jogszabályok megalkotása, amelyeket mindenki elfogad és betart, továbbá a visszaeső szabálytalankodók esetében visszatartó erejű szankciók kidolgozása. A Fidesz frakció szerint a kormány cserben hagyja az aszbest szennyezéssel érintett településeken élőket azzal, hogy csupán egyetlen helyen avatkozik be. A képviselőcsoport tagjai arra szólították fel Magyar Péter miniszterelnököt, hogy hozza meg a kármentesítéshez szükséges döntéseket, és ahogy fogalmaznak, az ellenzék helyett végre az emberek problémáival foglalkozzon. A kormány szóvivői tájékoztatón tegnap közölték, hogy a kabinet eltávolítatja az zúzott követ a leginkább szennyezett területen Szombathelyen. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a szolnoki Hetényi Géza kórházban. A hónap elején hibásodott meg a készülék hűtési rendszere, amelyet kicseréltek. A hiba elhárításának ideje alatt a betegek vizsgálatát más egészségügyi intézményekben végezték el. Heves viharokkal ért véget a kánikula Franciaországban. A szélsőséges időjárásnak két halálos áldozata is volt. Egyikükre rádölt egy fa, egy férfi pedig egy villámcsapás okozta tűzvészben vesztette életét. A heves esőzéssel, jégesővel és viharos széllel érkező ítéletidő országszerte áramkivaradásokat okozott, fennakadások voltak a vasúti forgalomban és a közutakon is. Néhány információ az úton lévőknek. Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Komárom és a Tata csomópont között, a Tatabánya és Biatorbágy között kiépített terelésben, valamint távolabb Óbaroknál és Bicskénél is. Felborult, majd az árokba hajtott egy kamion az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Martonvásárnál. A 32-es kilométernél a külső és a leállósávot lezárták, a bámoszkodók miatt azonban az ellenkező Letenye felé vezető oldal forgalma is több kilométeren feltorlódott. Ami a várható időjárást illeti, estére nyugat felől beborul az ég, és holnap egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. Holnap elsősorban északkeleten és nyugaton valószínű zápor, zivatar, esetleg jégeső. A szél ezeken a helyeken megerősödik. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható. 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Élő, egyszeri, megismételhetetlen. Minden koncert egy különleges találkozás. Egy olyan pillanat, amely csak az előadók és a közönség jelenlétéből születik meg. Legyen részese a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus új évadának. Váltson bérletet hangversenyeinkre. Kodály Filharmónia Debrecen. Élő, egyszerű, megismételhetetlen.
7: David Frey, Valery Sokolov, Sergej Malov, Motusz és Korosi Kvártett, Mendelssohn Kamarazenekar, Veszprém, augusztus 3-tól 9-ig, auerfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
8: Lendületes péntek délutánt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Padi Géza nevében is köszöntöm Önöket, Szegly Dénest hallják. Joseph Haydn numero 8-as G-dur az Este szimfóniájának negyedik tételével indul a mai muzsikáló délutánban a zenehallgatás. A Filharmonia Hungarika játszik, vezényel Doráti Antal.

Joseph Haydn numero 8-as G-dur az Este szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Philharmonia Hungarica játszott, Doráti Antal vezényelt. Muszorszkij egy kiállítás képei című művének következik részlete, ugye 10 képet ismerünk meg a zene nyelvén ebben a darabban, de sajnos csak 6 maradt fent, ebből következik, hogy ugye 4 eredeti kép elveszett, a Gnóm, az Ódonvár, a Tüderiák kertje és a Bidló című tételek nem tudjuk, hogy milyen kép nyomán születtek, de most a Bidlót és a Kiscsibék táncát fogjuk hallgatni, ugye egy séta köti össze őket, tehát nagyon szeretem a Kiscsibék táncát, rögtön el is képzelhetjük, hogy nagyon tuki Kiscsibék táncolnak, de a kép, ami alapján született, az abszolút nem ezt ábrázolja. Ez egy jelmezterv, és hát abba szerintem egyáltalán nem lehet ilyen kecsesen táncolni. Egy ilyen nagy tojás dologba kell belebújni a jelmez szerint, vagy hát a kép szerint, és még az ember fejére egy ilyen furcsa csirkejelmez is kerül. Szerintem ez minden csak nem cuki, talán még egy kicsit ijesztő is. Rudolf Firkusni játszik zongorán.

Muszorszkij egy kiállítás képei című művéből szólt, Bidló, Séta és Kis csibék tánca. Rudolf Firkusnyi játszott zongorán, érdekes ez a Ravel-féle átirat. Hallgatom a zongorát, és közben hallom a zenekart. Annyira már a fülembe mászott, gondolom a kedves hallgatók is így vannak vele. Jött is üzenet, azt írja kedves hallgató, hogy kellene egy nagy pályázat, mit, kit, hogy ábrázolhatott a gnóm című kép. Hát szerintem egy kicsit ebben az is a lényeg, hogy nem tudjuk, és bele tudjuk képzelni, hogy vajon mit ábrázolhatott. És egyébként, hogyha Kis csibék tánca című tételből indulunk ki, és megnézzük ezt a jelmeztervet, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy fontos, hogy mit ábrázolt az a kép. Komolyan ember legyen a talpán, aki kibír 10 percnél többet egy ilyen tojás jelmezben. Telemann következik, a B-dur szvit második tételét a berlini régi zene együttes játsza.

Georg Philipp Telemann B-dur szvitjének második tételét, a menüettet hallottuk, a berlini régi zene együttes játszott. Írja még a kiscsibék táncával kapcsolatban a kedves hallgató, hogy a kiscsibék tánca az nagyjából másfél perces, annyit kell csak kibírni benne. Hát, na jó. Van az a szint, van az a szituáció, amikor másfél perc igencsak hosszú időnek tűnhet. Paisiello következik. Na most Paisiello most már inkább ilyen kevésbé ismert zeneszerzőnek tekinthető, de a maga korában híresebb volt, mint Mozart. Aztán ez nyilván megváltozott, de furcsa lett volna, hogyha úgy marad. Akkor most Paisiello golyó lenne, meg Paisiellóium, mondjuk Salzburgba, és a híres mondás is úgy szólna, hogy Beethoven a zene Paisiellója. Az Es-dur koncerto harmadik tétele szól.

Giovanni Paisiello Ez-dur koncertójának harmadik tétele szólt, Ugo Orlandi volt a szólista, nagyszerű mandolin játékot hallottunk, a veneszótói szólisták előadását Claudio Simon nevezette. Puccini következik, Toszkából szól, Toszka imája a második felvonásból Váradi Júlia énekel.

0: Giacomo Puccini Tosca című operájából szólt a címszereplő imája. A második felvonásból Váradi Júlia énekelt, a Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszott. 3:45.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezújdonsággal folytatjuk a műsort. 2026. március 27-én jelent meg a Warner Classics gondozásában a Rising című lemez, ez a Lira hattagú női acapella együttesének a bemutatkozó albuma, és hát nagyon színes a repertoár, egészen Hildegard von Bingentől indulnak a darabok, és Paul Simonig tartanak, szóval, hogy hát hogy mondjam, egy nagyon nagy időintervallumot fed le a lemez. Mi most Morgan Blake kompozícióját halljuk, ez a Moonrise.

Morgan Blake Moonrise című művét hallottuk, a Lyra énekelt és a Rising című lemezből idéztünk. Egyébként azt írják, hogy a kiadvány központi témái a szeretet, a kitartás, a remény és a közösség. Hát ez nagyon szép, a világ béke lemaradt. Antonio Rosetti Ezdur verseny két kürtre, ez a pontos cím, az első tétel szól, Zenek Tilzár és Bedrich Tilzár a két szólista.

Antonio Rosetti Ezzur kürt versenyét hallottuk, amelyet két kürtre komponált, az első tételt játszotta Zdenek Tilzár és Bedrics Tilzár. Ők voltak a szólisták, a Capella Istropolitana kísérte őket. Most Kreisler kínai dobtánca következik. Kreisler ezt egy kínai színházi előadás után, vagy annak nyomán komponálta. Úgy írta meg ezt a darabot, hogy soha életében addig még nem volt Kínában, aztán később eljutott. Hát voltak ezzel mások is így, például Kármá is úgy írta a híres indián regényeket, hogy akkor igazából még nem jutott el Amerikába, aztán később szerencsére neki is sikerült. Jack Libeck és Katya Apekiseva előadását halljuk.

Fritz Kreisler kínai dobtáncát hallottuk, Jack Liebeck és Katya Apekiseva előadásában. Egyébként Kreisler nagyon csodálta a kínai kultúrát, és azt nyilatkozta egyszer, hogy ez a darab az ő kínai zenéről alkotott felfogását fejezi ki. Ez azért így nagyon pontos. Handel következik, az Alcina nyitányt halljuk. A londoni Régi Zeneakadémia zenekara játszik, vezényel Christopher Hagwood.

Handel Alcina nyitányát hallottuk, a Londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszott, Christopher Hagwood vezényelt. Most Beethoven 4. szimfóniája következik, mindenki mindenféle érdekességet mondott erről a darabról. Robert Schumann például úgy gondolta, hogy ez a szimfónia olyan, mint egy karcsú görög lány, komolyan mondom, ilyet hajókról szoktak mondani, vagy autókról. Aztán Berlioz pedig annyira lelkesedett a műért, hogy a második tételt úgy írta le, mintha nem is ember, hanem Mihály Arkangyal keze munkája volna. Na hát, és akkor még nem is hallotta a harmadik tételt. Mi viszont meghallgathatjuk. A menüet szól, a Bázeli Kamarazenekar játszik, vezényel Giovanni Antonini.

0: Ludwig van Beethoven negyedik szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, a bázeli kamarazenekar játszott, vezényelt Giovanni Antonini. 16 óra lesz egy percen belül.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a következő zenénk a zenelistában eredetileg Bartók Béla három burleszk című művéből a második tétel. Zenei utasításként az volt ide írva, vagy azt írta ide Bartók Béla, hogy kicsit ázottan, ami arra utal, nem az esőre, hogy egy, kettő, maximum három, vagy valamennyi alkoholos italt meg kell inni, és akkor ott kialakul egy ilyen módosult tudatállapot, és ezt a módosult tudatállapot valahogyan bele kell illeszteni a játékmódba. Ez ihlette, ez a kicsit ázottan kifejezés, vagy instrukció ihlette a következő versválasztást is. Csokonai Vitéz Mihály szerelemdal, a Csikóbőrös Kulacshoz című versét halljuk Major Tamás előadásában.
2: Drága kincsem, galambocskám, csikóbőrös kulacsocskám, érted halok, érted élek, száz leányért nem cserélek, megvidító arcácskádat, csókra termet kerek szádat, ha a számhoz szoríthatom, Zsuzsijét nem csókolgatom. Ó, hogy kótog a kebeled, melyben szívemet viseled, ó, milyen szép az ajakad, s aranyláncra méltó nyakad. Karcsú derekadon a vál, halhéj nélkül is szépen áll, nem úgy ám, mint a mancié, vagy a majd megmondom kié. Szép a hajad, szép szála is, ha kis csikó hordozta is. Nem akasztott ember haja, mint a trézi rőt vuklia. Édes a te danolásod, jérceforma kotyogásod, kitykottyod innepi ének, búsz szívemnek, szegénykének. Ha bánatim közlöm véled, egy szódra lelkem megéled, ha jó kedvem csúcsorodik, általad megszaporodik. Mikor hideg szelek vagynak, elveszed mérgét a fagynak, és mikor a hév nyár lankaszt, nekem te megfrissíted azt. Ó, ha téged nem láthatlak, begóhajtlak, besiratlak, s ha képet kezembe akad, szememből örömkönyv fakad. Téged hordozlak utamban, téged ölellek ágyamban, és valahányszor felkelek, szerelmedről énekelek. Együtt besokszor feküdtünk, bár soha meg nem esküdtünk. Az éjjel is csak megint sem együtt hálunk, ugye, kincsem? Ó, ha szívünk szerelmének kis zálogi születnének, s ott ülnének hosszú sorral a kuckóban, tele borral, bár csak a feleségemmel téged cserélhetnélek fel, hogy fiakat, leányokat szülnél, apró kulacsokat. Zsanám meg kulacsá válna, borral mindig színig állna, az ő bőre úgyis csikó, beleférne négy-öt akó. De jaj, engem ide tova, elvisz a Szent Mihály lova, szerelmed megemészt végre, és te maradsz özvegységre. Keserves sors, adjatok bart, lakjuk el előre a tort, ami menne más kutyába, jobb megy a magunk torkába. Akadtam még egy bankóra, akit szántam szemborítóra, de vakságtól ki már nem fél, minek annak a szemfedél? Kincsem, violám, rubintom, itt az utolsó forintom. Érted, adom ezt is, tubám, csak szádhoz érhessen a szám. Ó, csókollak, ó, ölellek, míg moccanok, míg lehellek, testet tegyék holttestemhez, és ezt az írást fejemhez. Utas, köszönj rám egy pint bort, itt látsz nyugodni egy jámbort, kedves élete párjával, csikóbőrös kulacsával.

Bartók Béra három burleszkjéből szólt a második, a kicsit ázottan Ránki Dezső játszott zongorán, előtte pedig Csokonai Vitéz Mihály szerelemdal a Csikó Bőrös Kulacshoz című versét hallottuk Major Tamás előadásában. Smetana, az eladott menyasszony nyitánya következik, a bécsi filharmonikusok játszanak.

Smetana az eladott mennyasszony nyitányát hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, James Levine vezényelt. Baj van az M7-esen, ez szomorú hír. A Balatonra igyekvőknek a Budapest felé vezető oldalon a 30-as kilométernél Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion. Lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon kisebb torlódásra kell készülni. És sajnos az ellenkező oldalon, tehát a Balaton felé valószínűleg a bámészkodók miatt lassult le a forgalom. Csak előre ne tessenek bámészkodni. Michael Haydn C-dur szimfóniájának első tétele következik. A Liszt Ferenc Kamarazenekar játszik, a hangversenymester Rolla János.

Michael Haydn C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, a hangversenymester Rolla János volt. Rachmaninov következik, az S-moll etűd szól, opusz 39, numero 5. Alexander Melnyikov játszik zongorán.

Szergej Rachmaninov Opus 39-es numero 5-ös Eszmol etüdjét hallottuk, Alekszandr Melnyikov játszott zongorán. A következő zenénk Windsorhoz köthető, ez egy nagyon érdekes helyszín, ugye itt van a világ legnagyobb kastélya, és a világ legnagyobb kastélyán belül pedig a világ legnagyobb, legkisebb kastélya van, ugye Queen Mary babaházáról van szó, Mary királynő babaházáról, ami a legnagyobb babaház a világon, tehát óriási luxussal építették, van benne valódi víz, valódi villany, lift is, még WC is van benne, borospince és könyvtár, hát egy igazi, igazi különlegesség, szerintem nem csak gyerekeknek. A Windsor Vígnők nyitány szól, a bécsi filharmonikusok játszanak. Vezényel Christian Thielemann.

0: Otto Nikolaj a Windsori Végnők című operájának nyitányát hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, Christian Thielemann vezényelt. Mindjárt jön a játék.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a

0: Rádió. Több, mint klasszikus.
1: És már itt is vagyunk a játékkal. Mondom, mit lehet nyerni. Július 24-én lesz egy koncert. Erre lehet egy páros belépőt nyerni. 19 órakor Martonvásáron a Brunswick Kastély parkjában Időtlen Harmóniák címmel ad koncertet a Budapesti Filharmóniai Társaság. Vezényel Werner Gábor, közreműködik Pólus László, az est házigazdája Mona Dániel zenetörténész, Haydn, Beethoven és Mozart műveket játszanak. És hogyha már Mozart, akkor mondom is rögtön a tárgynyereményt. Ez jelen esetben egy CD, Mozart D-dur fúla versenyét és C-dur zongora versenyét lehet meghallgatni. Ezek tehát a várható nyeremények, és a kérdésünk nagyon egyszerű lesz. Előtte azért elmondom az elérhetőségeinket: 06303030160 az SMS számunk, muzsikálódélutánkukac.radio.hu az e-mail címünk, majd mindenképpen írják meg a helyes megfejtést, azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, és a saját nevüket se felejtsék el. Szóval nagyon egyszerű lesz a kérdés, ami így szól: melyik a naprendszer legnagyobb bolygója? Ne keressenek rá az interneten, ezt illik tudni fejből. Melyik a naprendszer legnagyobb bolygója? Jó játékot kívánok!

Mozart 551-es kőjegyzékszámú C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a londoni filharmonikus zenekar játszott, Adrian Bolt vezényelt. Játszottunk, a kérdésünk az volt, hogy melyik a naprendszer legnagyobb bolygója. Rengeteg üzenet érkezett, volt, aki azt írta, hogy az maga a nap. Na most, ez nem a helyes válasz, a nap az egy csillag, csak közel van. A helyes válasz a Jupiter volt, egyébként Mozart Jupiter szimfóniájának az első tétele szólt, mondom a szerencsés nyerteseket, Bodó Ábris és Polgár Hajnalka. Ők örülhetnek a választott nyereményeknek, gratulálunk nekik, és természetesen mindenkinek, aki helyes megfejtést írt, köszönjük szépen, hogy ilyen sokan játszottak. Jules Massenet egyik dala következik, Spanyol éjszaka, illatos levegő. Marianne Krebessa énekel, Thibaut Garcia játszik gitáron.

Jules Massenet egyik dalát hallottuk, spanyol éjszaka, illatos a levegő. Marian Crebassa énekelt, Thibaut Garcia játszott gitáron. Írja még az Útinform, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben kell autózni, már Tatabányától torlódásra kell számítani, ettől távolabb Óbaroknál és Bicskinél is, nem csak a külső, de az átterelt belső sávban is lassabb haladásra, szakaszos torlódásokra számítsanak az arra járók. A Budapest felé közlekedők megnövekedett menetidővel kell, hogy számoljanak. A 4-es főúton összeütközött egy személyautó és egy kamion, a Hajdúszoboszló és Ebes közötti szakaszon, a 209-es kilométernél félpályán megindult a forgalom. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra az utakon, főleg így péntek délután. Schumann következik, az első tavaszi szimfónia 4. tételét az Európa Kamara zenekar játsza, vezényel Nikolaus Harnoncourt.

0: Robert Schumann első tavaszi szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, az Európa Kamara zenekar játszott. Vezényelt Nikolaus Harnunk úr. Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan hírek következnek, a hírek után pedig jön majd Bizé, és az utolsó órában a 100 évvel ezelőtt írták rovat is. Pontosan 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Demet Imea. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállami jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet, valamint emlékeztetnek rá, hogy jelenleg is folyamatban van a további alkotmánymódosítások előkészítése. Kinevezte a Nemzeti Kulturális Alap alelnökét Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Az alelnöki teendőket mostantól Matyasovszki Zsolnai Bence látja el. A Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője a kulturális szférából érkezik, cégvezetői tapasztalattal, korábban a Pintér Béla is társulata produkciós vezetője volt, hangsúlyozta a tárca vezető. Tar Zoltán közölte azt is, hogy az NK-at érintő átvilágítás részeként több mint 800 pályázónak küldtek felszólítást, hogy 15 napon belül nyújtsanak be részletes beszámolót a támogatások felhasználásáról. Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz 4 ügyben. Tuzson Bence, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, vizsgálatot kezdeményeznek a Magyarország szuverenitását feladó, szerintük cinikusan az uniós forrásokra hivatkozva elfogadott törvény, az alaptörvény 16. módosítása, a vizsgálóbizottságok működését átalakító törvény, valamint a közmédia átalakításáról és a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény ügyében. A képviselő közölte azt is, a több mint 100 oldalas beadvány részletesen tartalmazza, hogy az érintett rendelkezések vagy a jogszabályok elfogadásának módja megítélésük szerint miként sérti az alaptörvényt. Civil érdekvédelmi szervezetek és szakértők közös levélben kérik Hegedűs Zsolt egészségügyi minisztert, hogy vonja be őket a szakmai egyeztetésbe a szívhangrendeletről. Üdvözölték, hogy a szülész-nőgyógyász szakma képviselői meghívást kaptak, de kifogásolták, hogy nem nyilvános a meghívottak listája. Hangsúlyozták, fontos, hogy megjelenjenek a szabályozással érintett nők szempontjai is. A levél aláírói között van, egyebek mellett az Amnesty International Magyarország, a Magyarországi Dúlák Egyesülete, a NANE Egyesület, a Szoptatásért Magyar Egyesület és a Társaság a Szabadságjogokért. Giacomo Puccini műveiből összeállított esttel zárja nyári műsorát a Magyar Állami Operaház. A Best of Puccini című előadás július 25-e és augusztus 18-a között 11 alkalommal várja a közönséget az Ibl palotában. A műsor első részében részletek hangzanak el, a többi között a bohém életből, a nyugatlányából, a pillangó kisasszonyból és a turandóból. Az est második részében Puccini egyetlen vígoperája, a Gianni Schicchi lesz látható, Toronykői Attila 2022-ben készült, középiskolások számára adaptált színpadi változatában. Ami az időjárást illeti, a következő óráktól egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok, emiatt néhány észak-dunántúli járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható.
1: Híreket hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes péntek délutánt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Padi Géza, én Szejlő Dénes vagyok. Bizé első C-dur szimfóniájának első tételével folytatjuk a zenehallgatást. A New Yorki Philharmonikus zenekar játszik, vezényel Leonard Bernstein.

Georges Bizet első C-dur szimfóniájának első tételét hallottuk, a New Yorki Philharmonikus zenekar játszott, vezényelt Leonard Bernstein. Vadászni indulunk Antonio Vivaldival, mondjuk adnék rá egy sapkát, mert a nagy vörös haja biztos, hogy feltűnő az erdőben. A B-dur koncerto második és harmadik tétele következik, jegyzékszáma 362 és a vadászat melléknévre hallgat, Monika Hagetta szólista.

Antonio Vivaldi B-dur vadászat koncertójának két tételét hallottuk, Monika Hegget és a Raglan Baroque Players előadásában, és ezzel a vadászattal folytatjuk a gondolatmenetet. Ugye van több nagy magyar vadászunk, például gróf Széchenyi Zsigmond, az afrikai vadász történeteit például olvashatjuk az ő írásában, és ő ugye rokonságban állt Széchenyi Istvánnal, aki szintén egyébként vadászott, és a következő zeneszerzőnk is nagy becsben tartotta, komponált neki dedikálva is zongoradarabot, hát most nem ez következik, hanem valami egészen más. Robert Folkmarról van szó, aki ugye Pesten töltötte pályájának nagy részét, nagyon jóban volt Liszt Ferencer és Hans von Bülow-val is. Most tőle szól a Nocturne, Prunyi Ilona játszik zongorán.

Robert Folkman nocturne szólt, Prunyi Ilona játszott zongorán. Wagner következik, a Valkürből szól a Tűzvarázs a harmadik felvonásból, az R szimfonikus zenekar játszik, vezényel Leopold Stokowski.

0: A tűzvarázs szólt a Valkürből, Wagner zenét játszotta az Erz szimfonikus zenekar, Leopold Stokowski vezényelt. Egy perc múlva 5:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ez már itt a 100 évvel ezelőtt írták rovat. Napra pontosan 100 évvel ezelőtt, tehát 1926. július 17-én a Pesti Hírlapban jelent meg egy viszonylag hosszú cikk, melynek címe Kevesen járnak az állatkertbe. Ennek egy részletét olvasom most föl. Különös jelenség, hogy a mi közönségünk semmiféle kultúrkötelezettséget sem érez az állatkerttel szemben, jegyzi meg tudós kísérőm. Pedig, ha mindenki csak egyszer látogatná meg évente, akkor már fent lehetne tartani deficitmentesen. Közművelődési szempontból valóságos kincset nyújtunk a nagy közönségnek. Az állat és növénykert maga egy megelevenedett mesegyűjtemény, nagyszabású hangversenyeket és művész délutánokat is rendezünk, de nagy és szép kultúrtörekvéseinket fele részben sem honorálják úgy, ahogyan kellene. Aztán így folytatódik a cikk, csak ugyan az állat és növényvilág valóságos remekeit láthatjuk itt, ha végigmegyünk a gyönyörű parkban. Egy eleven képes könyv és a gyermeknevelés szempontjából szinte felbecsülhetetlen iskola. Van itt minden, ami a gyermek lelkét és fantáziáját foglalkoztatja, az aranyhalacskától az elefántig fű, fa, virág. Noé bárkája, ezernyi kicsi lélek, akiket meg kell ismernünk, és akiket szeretnünk kell, hiszen a teremtésben ezek a szegény, fejlődő és szunnyadozó lelkek is a mi árvak is testvéreink. Hát nagyon szép a cikk, mármint ez a részlet benne mindenképpen. Hogyha jól látom, akkor az aláírás egy X vagy egy R betű. Remélem, hogy az a bizonyos hallgató társunk, aki ilyenkor meg szokta írni, hogy ki a szerző, az majd most is megírja. Minden esetre ez egy érdekesség, már csak azért is, mert a tegnapi 100 évvel ezelőtt írták rovatban is, az állatkerttel foglalkoztunk, és hát ez milyen érdekes, hogy 100 évvel ezelőtt is voltak ugye már koncertek ott, de akkor volt egy ilyen probléma. Hát nem tudom, hogy most van-e ilyen probléma, minden esetre szerintem állatkertbe járni jó. Nekem nagy kedvencem ott a hangyász, az annyira aranyos állat, abszolút nem számítottam rá, hogy egyszer le fog nyűgözni, de hát egyébként járhatunk oda hangversenyre is. Minden esetre éljenek az állatkertek, és jöjjön most egy macska. Hát ugye az állatkertben is vannak macskák, ott lehet, hogy egy kicsit nagyobb macskák vannak. Most Forré Dolly szvittjéből szól a kis cica keringő, hát nem hiszem, hogy ez ketrec mögött van. Az Amsterdam Gitár Trió előadását halljuk.

a nagymacskák meg nem szelídültek meg, néha eljátszom a gondolattal, hogy milyen vicces lenne ez fordítva, hogy a szomszédban lenne 5 óriási tigris, akik ott dorombolnak, befekszenek a függőányba. Hát szóval, hogy annak azért lenne egy varázsa, hogy úgy mondjam. Johann Christian Bach G-dur szimfóniájának 2. tétele következik, ennek is lesz egy varázsa, a koncertó harmonikó játszik.

Johann Christian Bach opus 6-os numero 1-es G-dur szimfóniájának második tételét hallottuk, és amíg szólt ez az Andante a Concerto Armonico előadásában,

Addig írt egy kedves hallgató, hogy mármint én macska témában, hogy ugye arról kezdtünk el fantáziálni, hogy a nagymacskák megszédülnének, és írja a hallgató, hogy a kicsik meg vérmacskákká válnának, azt is hozzáteszi, hogy na ne, ezzel fogok álmodni. Szívesen. Nézzük inkább, hogy mi újság a zenezistával. Schumann következik, asszony szerelem, asszony sors. A hatodik darabot halljuk, melynek címe Nézel rám.

Robert Schumann Asszony szerelem, Asszony sors című ciklusából szólt a hatodik dal, Nézel rám, Barbara Bonney és Vladimir Ashkenazy előadását hallottuk. Írja a kedves hallgató macska témában, hogy a kedvenc macskáink mégiscsak a frakban vannak. Így igaz, Lukrécia és Szerénke kreatív két macska. Nekem a személyes kedvenc macskám Mr. Tyfel. Ugye? Ismerjük a híres párbeszédet, mehet Safranek, és üdvözlöm a kedves feleségét. Mire Safranek? Köszönöm, uram, de már egy éve önnen él. Káldára szerzeményét halljuk.

Antonio Caldara a legdicsőbb név című operájából szólt a szimfóniatétel, az Amaryllis Kamara zenekar előadását hallottuk. Volt ugye ma is 100 évvel ezelőtt írták rovat, és meg is jött a szerző, ugye, aki a cikket írta, nevezetesen Rákosi Jenőt rejtette el, az a kis R betű a cikk végén. Ez fantasztikus, hogy ezt mindig megfejti nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. És macska ügyben is kaptunk üzenetet, írja a kedves hallgató, hogy van egy kínai közmondás, miszerint aki nem kedveli a macskákat, előző életében egér volt. Köszönjük. Beethoven D-dur triójának 3. tétele következik, Anna Sophie Mutter, Bruno Giuranna és Mstislav Rostropovich előadását halljuk.

Ludwig van Beethoven opusz 9-es numero 2-es D-dur triójának harmadik tételét hallottuk. Anna-Sophie Mutter, Bruno Giuranna és Mstislav Rostropovich játszott. Egyszerűen már-már puritánul fejezzük be a mai műsort. Benjamin Britten Simple Symphony című művéből szól az első tétel, a Bermond Szimfonietta játszik.

0: Benjamin Britten Simple Symphony című művének első tételét hallottuk, a Birdmore Szimfoniátta játszott. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. Csík Gabriella és Paddy Géza nevében is búcsúzom. További jó rádiózást kívánok, Szejlő Dénest hallották.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Holló Aurélt köszöntjük 60. születésnapja alkalmából. Az Amadinda együttes tagjaként megosztott Kossuth díjas ütőhangszeres művész, a hazai zenei élet egyik legsokoldalúbb egyénisége. Játszik Presser Gábor koncertjein, a Fesztivál zenekarban, a T-Jazz Rock formációban. Hangszerelt Zoránnak és írt kísérőzenét animációs filmekhez. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 óra 10 perckor a Bartók Rádióban. A jazz legendák adásában Thelonious Monk szerzeményeiből válogatunk. Az amerikai zongorista és zeneszerző a jazz egyik legmeghatározóbb alakja volt. Egyedi improvizációs stílussal rendelkezett és számos művet tett a standard jazz repertoárba. Jazz legendák. Thelonious Monk ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: személyes közelségben ismerhetjük meg Strobl Alajost.
1: Strobl Alajos maga festett, maga színezett, és azért is nagyon személyes ez a szobor, mert a Bajza utcai otthonukban volt ez folyamatosan installálva, és minden nap kezével érintette, simogatta édesanyjának a portréját, éppen ezért egy nagyon természetes, antik patina felület alakult ki a szobron.
0: Zalán jártunk Zicsi Mihály szülőházában.
2: Mai napig Grúziában nemzeti hőstként hihetetlen tisztelet övezi az ő személyét. Utcát is neveztek el róla, egy szobor is van Tbilisziben Zicsi Mihályról.
0: Bárki olvashatja Liszt Ferenc kézzel írt leveleit.
3: Liszt Ferenc már életében nagyon népszerű volt, ezért sokan eltették azokat a leveleket, vagy különféle gyűjteményekbe kerültek, amiket Liszt írt, vagy Lisztnek írtak, úgyhogy a Liszt levelezés az egy hatalmas probléma csomag a Liszt kutatás számára. Nincs is levél összkiadás, többször nekifutottak, de mindig megrekedt valamilyen ponton.

0: A mai műsorunkban ellátogatunk még Szegedre, a közelgő Teálter Fesztiválra, és találkozhatunk ókori egyiptomi művészekkel is a Szépművészeti Múzeumban. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Tartsanak velem! Kezdjük először a 19. század három nagy magyar művészével, akik különböző művészeti ágakban alkottak, de ismerték és tisztelték egymást. Liszt Ferenc, Strobl Alajos és Zichy Mihály. Mindhármukkal kapcsolatban beszámolunk egy-egy érdekességről. Nem is olyan régen egy néhai művész kiadatlan leveleinek felkutatása csak a kevesek kiváltsága volt. Arra szakosodott kutatók külön engedéllyel, meghatározott helyeken és időkben vehették szemügyre a gondosan őrzött kézzel írt leveleket, hogy azokból a hajdani nagyságot közelebbről megismerhessék. Az internet világa viszont új fejezetet nyitott ezen a téren, hiszen a magukra adó gyűjtemények már nem elzárni igyekeznek a világ elől a dokumentumokat, hanem igyekeznek azokat digitalizálni, kereshetővé tenni és a nyilvánosság elé tárni. Így történik ez Liszt Ferenc hatalmas levelezésével is, melynek az Országos Széchenyi Könyvtárban található része a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont közreműködésével már elérhető az interneten. Felkerestem a múzeum igazgatóját, Cselényi Mátét, hogy avasson be a részletekbe.
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár körülbelül 800 Liszthez köthető levelet őriz, különféle dokumentumokat is őriz, és ezek kerültek online elérhetővé a Kópia felületén, ez az OSK-nak egy online felülete, illetve három napló is felkerült a feldolgozott anyagokból.
0: Hogyan kell ezt elképzelni, ezek beszkennelt kéziratok, vagy begépelt változatok, esetleg lefordítottak?
1: Ezek digitalizált, tehát beszkennelt változatok, amik így kerültek föl, adatolva az online felületre. Később ezeket természetesen majd lehet publikálni, feldolgozni, kutatni tovább, de jelenleg beszkenneltük, és utána felkerült az online felületre.
0: Hogyan kapcsolódott be a munkába a Liszt Ferenc Múzeum?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárának vezetője Laska Janna keresett meg minket az OSK részéről, hogy dolgozzunk együtt, és dolgozzuk fel ezt a hatalmas és nagyon gazdag anyagot.
0: Mit lehet mondani, hogy mekkora része a liszti levelezésnek? Liszt ugyebár egy sokat utazó, sokat levelező ember volt. Fölkutatták már az ő levelezését, vagy még mindig vannak újra és újra előkerülő dokumentumok?
1: Liszt Ferenc már életében nagyon népszerű volt, ezért sokan eltették azokat a leveleket, vagy különféle gyűjteményekbe kerültek, amiket Liszt írt, vagy Lisztnek írtak. Úgyhogy a Liszt levelezés az egy hatalmas probléma csomag a Liszt kutatás számára. Nincs is levél összkiadás, többször nekifutottak, de mindig megrekedt valamilyen ponton. Hatalmas levelezés, pontos számot nem tudok mondani éppen ezért, hogy mekkora levelezés lehet, de biztos, hogy egy hatalmas anyag.
0: Ez most, ami a Kópia felületére fölkerült, ez az OSK-nak az anyaga. Van már olyan részlete a liszti levelezésnek, ami már eddig is elérhető volt online?
1: Igen, különféle adatbázisokban fenn vannak Liszt levelek, például a Weimari Goethe és Schiller archívumban találhatók levelek, illetve Nyugat-Európában egyre általánosabb, hogy a gyűjtemények szkennelik, és utána online közzé teszik az anyagaikat.
0: Van még olyan nagy levelezés részlet Lisztről, amiről tudunk, hogy megvan, de még nem érhető el az interneten?
1: Folyamatosan kerülnek fel, de biztos van még ilyen. Mi is rajta vagyunk azon, hogy a nálunk őrzött anyagokat digitálisan közzé tegyük.
0: Mekkora anyag van egyébként a Liszt Múzeumban?
1: Ugye Liszt Ferenc halálakor a Zeneakadémiára hagyta könyv és kottatárát, így itt őrzünk körülbelül 300 könyvet, illetve 3000 kottát, ami az ő tulajdonában volt. Ezekben számos bejegyzés található, illetve leveleket, kéziratokat is őrzünk, de a legnagyobb Liszt gyűjtemény az Weimarban található.
0: Ha ellátogat valaki most a Liszt Múzeumban, milyen kiállításokkal találkozik?
1: Van egy magyar zongoraiskoláról szóló kiállításunk, ez Liszt Ferenctől Cifra Györgyig nevet viseli, illetve a múzeumban található még egy időszaki kiállítás, ez pedig Hubay Jenővel foglalkozik. Hubay Jenő a Zeneakadémia rektora volt, illetve 1925-ben ő alapította meg az első Liszt szobát, Liszt múzeumot, így idén őnek kiállítottunk emléket, hiszen tavaly volt 150 éves a Zeneakadémia, a Liszt múzeum pedig idén lesz 40 éves.
0: Ilyenkor nyáron inkább szünetelnek a programok, vagy vannak kifejezetten különleges nyári programok?
1: Új programunk ez a tárlatvezetés extra, ami minden hétfőn és pénteken van, 11 órától kis koncerttel, tárlatvezetéssel, több nyelven. Ezekre várjuk a látogatókat, mert ilyenkor a turista szezon miatt kiemelt időszakot élünk.
0: Cselényi Mátét hallották. Aki tehát lisztleveleket olvasna, megteheti az OSK felületein. A Liszt Múzeumban pedig nyáron is zajlanak a különleges tárlatvezetések.

0: Liszt Ferencet egyébként Strobl Lajos keze által is ismerhetjük, hiszen ő volt a 19. század végének egyik legfoglalkoztatottabb szobrásza, és természetesen Liszt Ferencet is megörökítette. A 170 évvel ezelőtt született szobrászművész életműve szorosan összefügg a Magyar Képzőművészeti Egyetem történetével. A mester ugyanis a mai iskola jogelődjében tanított, itt alapozta meg a szobrászmesteriskolát. Műterme a közeli Epres kertben volt, amely egyszerre volt alkotó műhely, oktatási intézmény, a társasági élet színtere. Budapest egyik közkedvelt látványossága egyébként máig őrzi Strobl Lajos kézjegyét. Február óta egy kerítés kiállítás emlékezik a legendás mesterre, az egyetemen pedig a héten új kiállítás nyílt. A Halhatatlanság forrása című tárlat nem csak a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművét mutatja be, hanem olyan műveket is, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásaival sikerült a művész munkáiként azonosítani. Kádár Dóra az egyik kurátorral, Erős Apolka szobrászművésszel beszélgetett.
1: Ha egyetlen jelzővel, vagy egy szóval jellemezné Strobl Lajost, akkor elsőként mi jutna róla eszébe?
2: Az életigenlés, ez a kifejezés az, ami szerintem a legkomplexebben átfogja az ő munkásságát, illetve a személyiségét.
1: Ezen a kiállításon, amely még mondjuk el a hallgatóknak most épült, az a cél, hogy ne csak idézőjelben csak a pályát, ezt az életművet mutassák meg, hanem a felfedezés folyamatát is?
2: Arra nem is merünk kísérletet tenni, hogy a komplex életművet bemutassuk. Több mint 400 szoborműről van szó, és a hozzájuk kapcsolódó vázlatokról, illetve ezeknek a munkáknak az utóéletéről. Éppen ezért az a cél, hogy magát az embert láttassuk. Borovi Dániel művészettörténésszel erre teszünk kísérletet, hogy különböző tematikák mentén, amiknek a fő bázisa mindig a kapcsolódás, legyen családról szó, tanítványokkal való kapcsolatról, mecenatúrával való kapcsolatról, illetve a különböző szobrászati tematikus egységekről, mindig az embert keressük mögötte.
1: Lesznek nagyon különleges alkotások, olyan művek, amelyeket még nem ismerhetett a szakma sem?
2: Abszolút. Ez egy gyönyörű, szép és nagyon-nagyon izgalmas nyomozói feladat, ez a kurátori munka, amit már lassan egy éve folytatunk a kollégámmal, és a Képzőművészeti Egyetem különböző műtermeiben, illetve könyvtárában sikerült olyan eddig azonosítatlan műtárgyakat felfedezni, amiket már abszolút Strobl Lajos nevéhez tudunk kötni.
1: Az egykori műcsarnokban beszélgetünk, amely ma oktatási intézmény, a Magyar Képzőművészeti Egyetem épülete. Itt is dolgozott, tanított Strobl Lajos?
2: Már a korai éveitől kezdve meghatározó a Képzőművészeti Egyetem elődje az ő számára, tehát a mintarajztanodában, meg később a szobrászmesteriskolába oktatott, tehát már a 30-as éveiben ő volt az, aki a szobrászképzést formálta, nyugdíjazását is innen kérte 69 éves korában, tehát tulajdonképpen ez az egyetemi egység, illetve a magyar képzőművészek felső fokú tanulmányait lehetővé tevő elődje, azaz, ami összefonódott az ő személyiségével.
1: Hogyha képzeletben végigjárnánk a kiállítás tereit, tulajdonképpen az egész épület otthont ad most ennek a jubileumi eseménynek, milyen tematikus egységben rendezik a tárgyakat, amelyek tényleg kuriózumok, a család jóvoltából kerültek ide, illetve közgyűjteményekből is érkeztek?
2: Nagyon fontos az, hogy a család leszármazottai mindenben a támogatásunkra voltak. Pont ezért azok a műtárgyak képzik a bázisát a kiállítási egységnek, amik tőlük származnak, illetve a Strobl Lajos Emlékhely Alapítvány jóvoltából kerültek hozzánk. Hogyha végigvezetjük képzeletben a látogatót a kiállítás szövetén, akkor már az Andrássy úton egy emlékműnek az interpretációjával, egy modern átiratával találkozhatnak.
1: Rögtön a bejáratnál, tehát még kint.
2: Már az utcán valóban, teljes életnagyságban, ez pedig egy emlékmű életnagyságát jelöli, 2 métert meghaladó a figura, aki már a lépcsősoron fogadja a látogatókat, a megvárt emlékmű munkás mellékalakjáról van szó, és innentől kezdve a frissen megtalált szobrok, mint például Rauscher Lajos portrészobra fogja fogadni a látogatókat, majd a Halászlány köztéri szobor, ami pedig egy térkép segítségével kivetíti Strobl Lajos terét, a Strobl Lajos sugárutat, magát a mai Andrássy utat a látogatók elé, tehát nyomon tudják egy térkép és tablók során követni a látogatók azt, hogy azok a műtárgyak, amik ma köztéren vannak, hogy tudnak beilleszkedni ebbe a kiállításba, mert korának a legfoglalkoztatottabb emlékműszobrásza és portrészobrásza is volt. volt egyben, tehát tablókon idézzük meg az emlékműveket, portrészobrászatát pedig behozzuk a műterembe.
1: És ha már a portrékat mondja, ugye Strobl Alajos alkotásaiból van képünk, Liszt Ferencről ismerhetjük Arany Jánost, vagy éppen Erkel Ferencet, és sok-sok köztéri szobor fémjelzi az ő munkásságát. De hogyha visszatérünk a portréra, Rauscher Lajos volt az építésze, tulajdonképpen a kivitelezője ennek az épületnek, ahol most beszélgetünk?
2: A 71-es számnak a terveit ő készítette, és nagyon érdekes az ő személye, mert pont a könyvtárunkban találtunk egy kurió alkotást, amit Rauscher Lajos portréjaként sikerült kollégámmal azonosítani, ugyanis Rauscher portréból egyetlen egy ismert a Strobl életműbe, ez pedig a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében lévő márványszobor, viszont ami a mi egyetemünk tulajdonában frissen beazonosított műtárgy, az pedig az élő modell után mintázott kópia.
1: És ha már az élő modellekről beszélgetünk, előszeretettel örökítette meg családtagjait, örökség volt ebben a nagy családban a művészetek iránti szeretet. Itt van egy különleges legyező, amelyet megmutatott nekem, mielőtt leültünk beszélgetni testvérének alkotása. Na de milyen alkotása?
2: Hát a sok kuriózum közül ez az első, amit most kicsomagoltunk, és közösen is meg tudtuk tekinteni a beszélgetés előtt. Strobl Zsófia nagyon sok kópiát készített, emblematikus műtárgyakat másolt Strobl Alajos számára az ő kérésére. Ez a legyező, amit itt látunk, ez pedig egy nagyon személyes tárgy. Olyan olajfestményről van szó, aminek a hordozója egy valós legyező, és minden egyes kis lamelláján egy-egy családtag, illetve a családtagok kedvenc házi állatai, kutyái, macskái kerültek megörökítésre, és ez is a család jó voltából most bemutatásra kerül nálunk.
1: A kutyákat, a macskákat, a házi állatokat, sőt nem csak házi, hanem ház körül élő állatokat, mert kacsákat is láthattak annó a vendégek az Epres kertben, amely egy kőhajításnyira van innen. És a beszélgetés elején azt mondta, hogy Strobl Alajosról az életigenlés jut elsősorban eszébe. Nem véletlenül kezdődött ez az esemény sorozat, tehát a jubileumi emlékév egy úgymond karneváli programmal még februárban, farsang idején az Epres kertben, és egy kerítés kiállítás is szintén ott a Bajza utcában megmutatja a századforduló hétköznapjait, a család mindennapjait, és nem utolsó sorban persze a mester alkotásait.
2: Nagyon komplex emlékévünk van. Az elméleti munkatársak, teoretikus munkatársak és a képzőművész alkotó munkatársak nagyon szoros együttműködésbe tudunk dolgozni ezen a kiállításon. Mindenképpen szerettük volna azt, hogyha az évad elejétől december végéig tartó programsorozat nem egy szokványos, száraz távolságtartó megközelítés lenne, mert mégiscsak egy egyetemi szövetben vagyunk. Egyrészt szeretnénk a hallgatóink irányába is a múltunkat, az örökségünket kézzelfoghatóvá tenni, másrészt, mint ahogy a kerítéskiállítás is létrejött, a külvilág felé is szeretnénk megmutatni azt, hogy ez egy belátható, ma is működő, nagyon-nagyon pulzáló intézmény, képzési forma, és Strobl Alajos az, aki tulajdonképpen ezt az egész örökséget, egész hagyományt egy élő művészet történetét tudja fűzni.
1: Erre utalt egykori tanítványa is, Istók János, aki az 1950-es években a Magyar Rádiónak mesélt arról, hogy hogyan is dolgozott a mester árnyékában, illetve mit tanult.
3: Müncheni tanulmányom után 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai Epres kerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Alajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Az Epres kertben egész állatsereglet tartott vörös frakkos majma és Cézár nemű kutyája műtermében is jelen lehettek. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordult meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét és modellt üljenek neki.
2: Reményeink szerint tanulmánykötet formájában lesz földolgozva nagyon sok szegmens az életműnek. Ami viszont, mint kuriózum itt látható lesz, például Stróbl Alajos törött bal karcsontjának a röntgen kópiája, kezének a gipszöntvénye saját vésőjével applikálva, de ami szerintem ennél is fontosabb, olyan szobrokat tudunk megmutatni a nagy közönségnek, amik az egész család életútját végig kísérik. Például az anyánk szobornak egy olyan gipszkópiája, amit Stróbl Alajos maga festett, maga színezett, és azért is nagyon személyes ez a szobor, mert a Bajza utcai otthonukban volt ez folyamatosan installálva, és minden nap kezével érintette, simogatta édesanyjának a portréját, éppen ezért egy nagyon természetes, antik patina felület alakult ki a szobron. A családi hagyatékban lévő műtárgyak különlegessége az, hogy formavesztés nélkül tudunk bemutatni plasztikai csemegéket általuk, mert ezek jellemzően gipsz, illetve terakotta öntvények. Tehát nem mentek még át a fémöntés eljárási folyamatain, nem cizellálta meg más kéz, nem faragta márványba más kőszobrászmester, tehát ezen kizárólag vagy Stróbl Alajosnak a kezenyoma, vagy pedig a beleszorosan együtt dolgozó tanítványok kezenyoma látható.

A kiállítás szeptember közepéig lesz nyitva a Magyar Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti épületében, emlékezve Strobl Lajos születésének 170. és halálának századik évfordulójára.

0: A zenész és a szobráz után következzék a festőgrafikus Zicsi Mihály. Szülőházában a Somogy megyei Zalán emlékmúzeumban lehet megismerni az életét és munkásságát, ami önmagában is egy különleges utazás, hiszen ő maga is sok helyen megfordult a világban. Mihály Anikó felkereste az emlékházat, és Büki Barbara művészettörténészt kérdezte.
1: Zala községben vagyunk, Zicsi Mihály szülőházában, a Magyar Nemzeti Galéria Szépművészeti Múzeum tagintézményében, a Zicsi Múzeumban. Különleges helyszín, az atmoszférája is a hatalmas parkkal elvarázsolja az ide látogatókat, akik tehetik Somogy megyében járva, a Balatontól fél órányira, jöjjenek, kukkancsanak ide be, nézzék meg ezt a csodálatos múzeumot. De ki is volt ez a Zicsi Mihály? Hiszen olyan keveset tudunk róla. Munkácsi Mihálynak, Liszt Ferencnek kortársa volt, és a korszakban ő volt az, akit Munkácsi és Liszt Ferenc mellett nagyon sok országban ismertek.
2: Zicsi Mihály a 19. századi magyar művészet egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Az 1880-as évektől, ahogy elhangzott, Liszt Ferenc és Munkácsi Mihály mellett a legismertebb magyar művész volt Európában, akit mondhatni kultikus tisztelet övezett. Míg a kortársak Munkácsi Mihályt a nagy festő fejedelemnek nevezték, addig Zicsi Mihály a rajzoló fejedelem titulust kapta. Az egész élete mondhatni regénybe illő és filmre illő. 1827-ben Zalán látta meg a napvilágot, Pesten kezdte meg a festészeti tanulmányait, majd pedig Ferdinand Georg Waldmüllernek a tanítványa lett Bécsben, és innen Bécsből került el 1847-ben Oroszországba, ahol 53-tól uralkodói megbízásokat teljesített. Nem sokkal később az Orosz Művészeti Akadémiának lett a tagja, majd pedig 1859-től cári udvari művészként működött Szentpéterváron. 1874-ben egy hatalmasat gondolva, és hogy a vágyait, az álmait, a festői ambícióit kiteljesítse, felhagyja Szentpétervárt és a cári udvart, Párizsba megy, az akkori kulturális világ központjába. Itt a tervei nem úgy alakulnak, ahogy ő azt szeretné, és előbb 1879-ben hazalátogat, és az a célja, hogy itt Zalán letelepszik, és magyarországi megbízásokat kap. 1881-től Zalára jön a Néva orosz irodalmi lapnak a főszerkesztője, aki megkéri arra, hogy Lermontov Démon című irodalmi munkájához készítsen illusztrációkat. Nem csak a kalandvágy, de ez a művészi feladat is nagyon izgatja a fantáziáját. Ezért először Grúzia fővárosába, Tbilisibe, majd pedig a Kaukázus hegyei közé utazik, arra a területre, ahol Lermontov él, és ahol ez a Démon című irodalmi alkotás készül, hogy még jobban átérezze ennek a helynek az atmoszféráját, és még valósághűbb, és még zseniálisabb illusztrációkat készítsen. Egyébként mai napig Grúziában nemzeti hőstként hihetetlen tisztelet övezi az ő személyét, utcát is neveztek el róla, egy szobor is van Tbilisiben Zicsi Mihályról. 1883-tól ismét a cári udvarban, udvari festőként találjuk őt Szentpéterváron. Itt is hal meg 1906-ban, a hamvait hazahozzák Magyarországra. Ahogyan hallható, ez a regényes élet nem Magyarországhoz köti, jelentős részét az életének külföldön tölti. 4 cárnak is udvari festője, mindvégig állandó kapcsolatban áll a hazájával, és a magyarságát sohasem adja fel. Petőfi a kedvenc költője, Petőfihez kapcsolja az első irodalmi megrendelése is, és a legutolsó is, és ez a magyarság, szabadság vágy, ez mindvégig ott van benne. Időnként azonban haza-haza látogat ide, a Somogy megyei Zalára, ahol a családja is él. Ez az Zicsi Mihály emlékház, ez a kúria. Itt él az édesanyja, az édesapja nagyon korán meghal, a testvére is, annak a családja, valamint 1866-tól ide költözteti Oroszországból az orosz származású feleségét és 4 gyermekét, akik Oroszországba születnek. 1880. augusztusában Jókai Mór is meglátogatja itt a festőt. Kiállításunkon egy távirat is tanúbizonságot ad erről, aminek érdekessége, hogy Jókai Mór hamarabb érkezik meg, mint maga a távirat.
1: Ha már a kiállításról kezdtél el beszélni, kérlek, hogy mutasd be a hallgatóknak a kiállítás koncepcióját, hiszen nagyon sok kép mellett személyes tárgyakat is látunk, illusztrációit, egy grúzszobát, szóval csupa-csupa olyan látványosság, amiért érdemes fölkeresni ezt a házat, ezt a múzeumot.
2: Az Icsi Mihály Emlékház olyan, mint egy kis időkapszula, minthogyha megállt volna itt az idő. Ez célja is volt a kiállítás koncepciójának 2001-ben, amikor újra rendezték a tárlatot. Lényegében a ma látható kiállításnak az alapjait ekkor tették le, hogy szeretnék azt az interiőrt, azt a családi életet bemutatni, amely valaha itt lehetett, itt volt, és Zicsi Mihályhoz kötődően itt van. A múzeumot a festő születésének 100. évfordulója alkalmából 1927-ben alapította az unokája, Zicsi Mária Alexandra és az ő férje, Csicseri Rónai István, és lényegében ez a személyes vonulat, ez ebből is adódik, hiszen a család a saját családi kúriáját nyitotta meg a látogatók előtt, azonban ekkor még csupán 2 termet, Zicsi Mihálynak a műtermét és a grúzszobát. Ez egymásban nyíló 2 kis szoba volt ekkor. Ezzel a festőnek a régi vágyát valósították meg, aki mindig is azt szerette volna, hogy róla elnevezett múzeum legyen, mert véleménye szerint egy festőnek az életművét úgy lehet igazán kritikával illetni, hogyha minden egy helyen van, minden grafika, minden festmény, a teljes életmű. Ez mondhatni Zicsi Mihály esetében lehetetlenséggel ér fel, hiszen a műveinek nagyon nagy része, grafikái, festményei, rajzai, ezek mai napig Szentpéterváron az Ermitásban vannak. Nagyon sok olyan van, amiről nem is tudunk, hogy hova került, és természetesen egy jelentős része a műveinek pedig a Magyar Állam tulajdonában van, a Magyar Nemzeti Galéria festészeti és grafikai gyűjteményében. És itt a kiállításban láthatóak a család bútorai, berendezési tárgyai, ezek mind-mind eredetiek, és az Icsi család őrizte meg őket. 8 teremben van elrendezve ez az anyag, ahol a művésznek a festményeit, grafikáit, rajzait, illetőleg különböző tárgyait, dokumentumait láthatjuk, és mindemellett egyedülálló gyűjteményét is. Például kiemelném itt a fegyvergyűjteményét, vagy a grúzszobában a sámán ruhákat, mind a halbőrruha, mind pedig a sámán ruha nem csak országos viszonylatban, de ugyanakkor európai viszonylatban is egyedülálló. Kiemelném még az impozáns könyvtárszobát is, ahol 4000 kötetes Zicsi családi könyvtáruk kerül bemutatásra.
1: Zicsi Mihálynak a műtermében koncertre, különböző előadásokra rendeztetek be egy teret, és kihasználjátok a csodálatos parkot is. Milyen rendezvényeket élhetünk át itt a nyáron?
2: A mai nappal kezdődött meg nálunk a Zenés Nyári Estek program sorozatunk, ahol egyfajta összművészeti alkotással szeretnénk tisztelegni a művész előtt, hiszen az orosz udvarban nem csupán rajzokat készít, de színházi terveket is, különböző koncertekkel, szakmai programokkal, előadásokkal, de ugyanakkor a kicsikre is gondolva gyermekfoglalkozásokkal, programokkal szeretnénk még színesebbé tenni.
1: Milyen időpontokban jöhetnek ide a látogatók egy délutáni esti programra?
2: Július 15-e után a következő programunk július 29-én lesz, amikor is elit magatartás minták, mozaikok a gróf Zicsi család történetéből címmel Zicsi Mihály történész fogja nekünk a család történeteit bemutatni és megmutatni. Ekkor Macskin és Járinka Erik koncertjével várjuk az érdeklődőket. Majd augusztus 12-én Heski Orsolya művészettörténész fog Zicsi Mihály rajzairól előadást tartani, és a Trio Brillo klasszikus zenei koncertjével várjuk a látogatókat. Október 10-én egy nagyobb szabású Zichy Mihály születésnapját, a zenevilágnapját fókuszba téve különböző zenei képzőművészeti programokkal várjuk az érdeklődőket, és november 29-én az advent jegyében lesznek programjaink. Az Zichy Mihály Emlékház Facebook oldalán fent vannak a programjaink, illetőleg a weboldalunkon is, az mng.hu/Zichy Emlékház oldalon szintén.
0: Büki Barbarát hallották, az általa említett érdekességek pedig

0: Színházzal folytatjuk. Július 19-e és 25-e között ismét helyet ad Szeged a Magyar Színházi Élet egyik jelentős programsorozatának, a Teálter Fesztiválnak. Egy héten át színház, kortárstánc, performanszok, közösségi élmények és különleges találkozások várnak a közönségre. A főhelyszín most is a szegedi régi zsinagóga, amelynek udvarán Beslin Anita találkozott Balogh Józseffel, a Teálter művészeti vezetőjével.
1: Ha nyár, akkor Szeged és Teálter Fesztivál immár sok-sok éve. Hogy is kezdődött ez annak idején?
2: Nem lehetett másként, bár most, hogy így említed, akkor lehet, hogy egy téli fesztivál is belefért volna, mert voltak ilyen terveink, hogy majd a tavasz meg az ősz, és igazából jó két évtizedig az is ment, hogy volt a nagy fesztivál, a Teálter, ami a 91-es szabadtéri által megszületett fesztivál. A szegedi szabadtéri játékoknak volt egy ilyen koncepciója, hogy legyen egy, hát mondjuk, hogy akkor így a szabad színházakat, meg a amatőröket, meg mindenféle egyéb ilyen társulatot is megláthassanak Szegeden, akik erre kíváncsiak, és akkor úgy oda keveredtünk ebbe a történetbe, de hamar önállósultunk, mert azt hiszem még a következő év volt olyan, hogy tisztán a szabadtéri támogatásával született meg ez az első két fesztivál, és ez jó is volt, mert az alatt, a két év alatt meg lehetett tanulni, hogy hogy lehet ezt életben tartani. Ugye ez egybeesik a 90-es évek elejének a kulturális finanszírozási változásaival is, tehát megjelentek olyan állami támogatók, amelyek szakmai alapon támogatták ezt az egész fesztivál bizniszt, mert hát mi ebben nem vagyunk egyedül. Ha színházi értelemben így túlélők is vagyunk, de hát együtt indultunk a Völgyel, együtt indultunk a Média Wave Fesztivállal, az egyik ugye egy filmes zenei fesztivál, a másik pedig inkább ilyen népünnepésszerű. Valami volt a Káli-medencében, mi meg ahogy kezdtük, hogy a színház van a fókuszban, az most 2026-ban is így van. Nyilván mi is azokat az irányokat, amiket ebben a 3,5 évtizedben követtünk, hogy zenei programok, koncertek, utcaszínház.
1: Tánc?
2: Így van, tánc legyen, hát ebből most maradt a próza és a tánc ennyire futja. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a színházi színvonalból, vagy annak a kínálatnak a megmutatásából, ami évente megjelenik Magyarországon, illetve a környező országokban, hogy abból ne tudnánk egy reprezentatív összeállítást adni, és azt hiszem, hogy az idei év is ilyen lesz.
1: Hogyha valaki rendszeresen jár Teálter fesztiválokra, azt látja, hogy a Balkán mindig is fókuszban van. Nem csak témában, hanem a színházak, a kistársulatok megjelenésében is.
2: Zenta, Újvidék, Szabadka, hogyha ezt a három várost néz, mondjuk konkrétan a délvidékről, akkor ott az elmúlt években olyan előadások születtek, amelyek valamilyen más arcot is mutatnak nekünk, magyarországi színházi embereknek. Sokkal szenvedélyesebb, vagy célra törőbb, vagy monumentálisabb, mármint ami az emberi belső tartást, tartalékokat, megmutatkozást illeti, így értem, nem feltétlenül látványban vagy pénzben, hiszen ők ugyanúgy vergődnek, akármelyik színházra gondolok, a Zentai Színházhoz járok már két éve, hiszen másfél éve nem kapták meg a városi támogatásukat se. De hogyha valaki követte mondjuk Urbán András pályáját, aki a Szabadkai Kosztolányi igazgatója volt, most pedig az Újvidéki Magyar Színháznak az igazgatója, akkor az ő megjelenése, vagy az ő jelenléte a fesztiválon az mindig öröm, és most egy sokszorosan díjazott előadással lesznek majd itt a zárónapon, július 25-én szombaton, a régi zsinagógában. A másik vonal pedig az a romániai magyar színházakat illeti, abból most Marosvásárhelyről egyetemistákat tudunk hívni vizsgaelőadásokkal, de hát jóban

0: Na, hogyha a Temesvár-Arad vonal is be tudna lépni, mert ott is olyan alkotók és olyan előadások születnek, amelyek egy más szint és más hangulatot mutatnak, mint jó részt azok a pesti független színházak, akik nálunk játszanak.
1: Kik is ők?
0: Akik most jönnek, akár a Tünet Együttes, vagy Szünet Együttes, most nem tudom, hogy épp melyik nevüket használják, vagy a Kárpáti Péternek a darabja, de itt lesz nyári Oszkárnak a csapata, ami ugye roma tematikájú előadásokat készít. Tehát körülbelül az a merítés, ami új előadásokban, mondjuk a Free SF-ével, hogy a fiatalok vonalát is említsem, magyar kínálatból, az is fontos, és ilyen értelemben akár a nézőnek egy összehasonlítást is ad, hogy mondjuk mit tudnak a mi főiskolásaink, egyetemistáink, és mennyire más ez Marosvásárhelyen vagy Kolozsvárot, ahol szintén színészképző egyetem van. És talán az is megmutatkozik, talán ez az elmúlt 10 évnek a legnagyobb tanulsága, hogy ma már nem elég, hát hogy úgy mondjam, elvégezni egy főiskolát vagy egyetemet és kijönni színészként, mert hogy épp az ezeknek a társulatoknak az egyik nyitja, de talán csapdája is, hogy mindenkinek mindent kell csinálnia. Tehát ma már az, hogy te jól mozogsz, jól táncolsz, jól énekelsz, hangszerekhez értesz, és konyítasz a prózai színházhoz, azt valahogy együtt kell, és ugyanakkor menedzselni egy társulatot, vagy egy projektet, vagy egy vállalkozást, ez meg dolga rendezőknek, dramaturgoknak. Tehát mondjuk a mi fesztiválunk tudott olyan maradni, hogy egyszerre tudja megmutatni ezt a teljes spektrumot, és ugye Jászai Tamás vezetésével évek óta itt van egy fiatal kritikus csapat is, úgyhogy a beszélgetéseikben, aminek egy része nyilvános, egy része meg zárt szakmai beszélgetés, azokban mondjuk egy ilyen reflexiós forma is megjelenik, tehát mi azt is szeretnénk, hogy ez a fiatal kritikus, dramaturg, író csapat most ugye itt lesz az Okuláré projekt, amely fiatal drámaíróknak a munkáit mutatja be, az azt jelenti, hogy mi ezt az egész komplex világot szeretnénk ebben a fesztiválban ábrázolni, még akkor is, hogyha ezt külön nem címkézzük föl.
2: A Szegedi Teálter Fesztivál tehát vasárnap kezdődik.

0: És mi a helyzet az örökké valósággal? Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A Szép Művészeti Múzeum legújabb, csütörtökön megnyílt kiállítása az egyiptomiak által az örökké valóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökké valóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Veresemes Egyöngyvér járt a megnyitón.
1: Kottai Katalin kurátor elmondta, hogy eredetileg egy jóval kisebb kiállítást terveztek.
2: Ötlet szintjén merült fel, hogy bemutatjuk azokat az anyagvizsgálatokat, amelyeket az utóbbi másfél évtizedben végeztünk az egyiptomi gyűjteményben. Két ilyen nagy projekt volt. Az egyik a fatárgyaknak a festését vizsgálta, a másik pedig a fajansz és bronztárgyainknak az összetételét. De ezt nagyon hamar elvetettük, mert rájöttünk, hogy sokkal érdekesebb lenne egy olyan kiállítás, ami azt, hogy az egyiptomi művészek hogyan alkotnak, hogyan jönnek létre ezek a tárgyak, valahogy nagyobb lélegzetben mutatja be.
1: Pontosan meg tudták fogni azt, hogy hogyan alkottak ezek a művészek, hogy hogyan készülhetett ez a festés például. Mondjuk a bronztárgyaknál már egyszerűbb látni.
2: A festésnél is azért sok lehetőségünk van. Egyrészt a modern multispektrális vizsgálatok, amelyek az alsó rétegeket is megmutatják, de van számtalan olyan darab is, amelyik befejezetlen, vagy nem befejezetlen, csak nem olyan nagy gonddal készült. És például az egyiptomi festők vagy rajzolók nagyon gyakran piros vagy sárga vonallal előrajzolták, néha ezért előrajzolóknak is hívjuk őket, ők úgy hívták magukat, hogy a körvonalak írói, előrajzolják az alakot, utána bizonyos színeket, általában a sárgát és a pirosat felfestik, és ezt követően feketével a mester általában végigmegy, és akkor vagy megerősíti, vagy módosítja ezeket a vonalakat. Na most azoknál a tárgyaknál, ahol a festés nem volt túl gondos, ott látszanak mondjuk ezek a vörössel vagy sárgával húzott előzetes vonalak. És mellette látszanak a végső fekete körvonalak, és meg lehet mondani például nagyon sok esetben, ez mikroszkópos vizsgálatokkal, de nagyon sokszor még szabad szemmel is megmondható, hogy mondjuk melyik festék van a fekete vonal alatt, és melyik festék van fölötte, és akkor lehet tudni általában a sárgát és a vöröset, azt a végső fekete körvonalak előtt festették fel, legalábbis azokon az anyagokon, amelyeket én láttam, nem kizárólag van így, de nagyon sokszor, és a zöldet meg a kéket pedig utána. Úgyhogy sok mindent meg tudunk mondani, vagy a befejezetlen tárgyaknál szintén meg tudjuk mondani a különböző fázisokat. Van olyan tárgy, amelyik úgy befejezett, hogy a különböző részén különböző fázisok vannak. Tehát azokat el tudjuk különíteni.
1: Tehát akkor önöknek, kutatóknak is egy érdekes vizsgálat volt, és sok mindent eredményezett tudásban is, amelyet majd átadnak a látogatóknak. Ugye már említettük azt, hogy fa és fém tárgyak, de emellett van még más is.
2: Itt a kőből, fából, az úgynevezett egyiptomi fajanszból és a fémből, ez leginkább bronz ötvözetet jelent, a fémből készült tárgyakat mutatjuk be. De természetesen, mivel ugye művészetről beszélünk, de maguk az egyiptomiak nem tettek különbséget művészet és kézművesség között, ezért mindenféle olyan tárgy ide tartozik még, amely mondjuk papiruszból készült, tehát a papiruszon található halotti szövegeket és halotti ábrázolásokat is festették, és nagyon szépen festették, tehát azok is ebbe a kategóriába tartoznak, készítettek tárgyakat gyékényből, úgyhogy mindent bevehettünk volna, de azért valahol megállt kellett mondani, és mindent nem tudtunk bevenni, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a négy anyag a legjellemzőbb, és ezt fogjuk bemutatni.
1: Ha azt mondjuk, hogy örökké valóság és Egyiptom, akkor minden bizonnyal nagyon sokunknak elsősorban a múmiák jutnak eszébe. Úgyhogy ebben a kiállításban is elsősorban a halotti kultusznak a tárgyaira koncentráltak. Ez is tudatos volt, hogy most ezt a szegmenst mutatják be a gyűjteményből, vagy ezeket vizsgálták az utóbbi időben?
2: Ez fordítva van, ez tulajdonképpen egy adottság. Tehát az egyiptomi művészeti alkotásoknak a nagy része sírokból, templomokból, olyan épületekből származik, amit maguk az egyiptomiak úgy neveztek, hogy az örökkévalóság házai. Tehát az egyiptomi művészetnek a legfontosabb szintere az örökkévalóság volt. Ez azt jelenti, hogy a múzeumi tárgyaknak az összetételében is megmutatkozik ez. Tehát ezt mi nem választottuk, hanem ez így volt, és azt is szerettük volna elmondani, hogy mi az a közeg, amiben az egyiptomi művészet él, mi az a kontextus. És nem kizárólagos ez természetesen, de nagyon sok minden a sírokból, templomokból maradt fent. Tehát ezt magának az egyiptomi művészetnek a jellege is meghatározza, meg az is meghatározza, hogy milyen tárgyak maradtak ránk. Én nagyon szeretnék csinálni olyan kiállítást is, ami tényleg a mindennapi életben használt tárgyakat mutatja be. Ez jóval nehezebb lenne, mint ezt bemutatni.
1: Azért is merült fel ez a kérdés, mert az előbb említett azt, hogy azért vannak gyékénytárgyak. Tehát feltételeztem volna, hogy a mindennapi életből is maradtak bizonyos tárgyak.
2: Maradtak. De igazából a mi koncepciónk az volt, hogy együtt mutassuk be, hogy mi ez a művészet, Egyiptomban milyen keretek között működik, és hogy hogyan alkották meg ezeket. Tehát a művészetnek van egy olyan funkciója, ami nálunk nincsen. Ugye ma a művészek kommunikálnak a társadalommal. Bizonyos értelemben az ókori művészek és az egyiptomi művészek is kommunikáltak, de teljesen más módon. Tehát ma van egy olyan individualizmus, amivel én szólni akarok hozzá, valamire késztetni akarom, cselekvésre, hát rajonganak néhány művészért van. Na most ezek azok, amik nincsenek az ókori Egyiptomban. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek individuális megoldások, vagy nincsen kreativitása az ókori egyiptomi művésznek, természetesen van, de alapvetően a fő funkciója az egyiptomi művészetnek, vagy annak nagy részének rítus.
1: Számtalan olyan tárgy, amely tényleg a halotti kultuszhoz kapcsolódik, de nem pontosan tudják, hogy miként.
2: Koporsót nem akartunk sokat bemutatni, mert sok minden mást is be akartunk mutatni, és az egyiptomi halotti kultuszhoz nem pusztán a koporsó tartozik hozzá, hanem egy csomó sírfelszerelés, úgyhogy abból akartunk minél szélesebb válogatást adni. Hozzá tartoznak a sztélék, a sír ábrázolások, mondjuk nálunk az viszonylag kevesebb van. Tehát próbáltuk, hogy ezeknek a tárgyaknak a változatosságát bemutatjuk ebből a szempontból, és próbáltuk, hogy úgy is bemutassuk az egyiptomi művészetnek a változatosságát, hogy rengeteg gyönyörű remek művet helyeztünk ki, és mellé oda tettük azokat a munkákat, amelyeknél nem biztos, hogy megáll mondjuk egy ember, hogyha ott látja a vitrínben. Ezek közül sok a raktárban van évtizedek óta, soha nem állítottuk ki. Szerettük volna megmutatni, hogy ilyen is van az egyiptomi művészetben, és nagyon sok tárgyat az állandó kiállításról hoztunk ide, de nagyon sokat mellé raktunk a raktárból, és ezek a tárgyak lehet, hogy nem annyira látványosak, de ha megnézzük, ezek a tárgyak feltárják a saját történetüket, és nagyon sok tárgynak nagyon izgalmas története van.
1: És még ezeket kiegészítették koppenhágai és torinói tárgyakkal
2: igen,
1: is.
2: Igen, igen, néhány külföldi tárgyat is hoztunk, mert volt néhány olyan aspektus, amit a saját tárgyainkkal nem tudtuk bemutatni, de tényleg nagyon kevés tárgyat kellett hozni, tehát alapvetően több mint a 90%-a a bemutatott tárgyaknak saját tárgy. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült így megmutatni, de volt néhány olyan aspektus tényleg, amihez kellett hozni külföldről. Például az Amarna művészet, ami ugye az egyiptomi művészetnek egy elég ismert korszaka, és arról is ismert, hogy ott egy picit azért eltérnek a klasszikus szabályoktól, és az Amarna művészet valahogy nálunk hiányzik. Ugye úgy alakult ki ez a gyűjtemény a 19. század elejétől az 1820-as évekig tudunk visszamenni, amikor tudjuk, hogy a Nemzeti Múzeumban vannak egyiptomi tárgyak, hogy aki Egyiptomban járt, az hozott, és akkor eladta, vagy kifejezetten megvásárolta a magyar állam számára, ott van például pont mellettünk ez a gyönyörű szép sztélé, harmadik Thotmesznek az idejéből, amelyet Waldstein János gróf vásárolt az 1860-as évek végén. Kifejezetten azért vásárolta, hogy a magyar államnak adományozza. Tehát nagyon sokan kifejezetten adományozták. Most volt ugyan általában a gyűjtésnek egy olyan iránya a 19. században, 20. század elején, hogy próbáljunk úgy gyűjteni, hogy minél több aspektusát tudjuk bemutatni az egyiptomi művészetnek, de valahogy ebből az amarnakor kimaradt. Tehát, hogy a mi tárgyaink nagy része nem olyan vásárlásokból áll össze, hogy mi azt mondjuk, hogy most nekünk kellene egy ilyen, és vásárolunk, hanem alapvetően ez egy adottság. Mi az, amit a 19. században és a 20. század elején hoztak a gyűjtők, és mi az, amit valamilyen módon felajánlottak, vagy eladtak a múzeum számára. Ugye eredetileg a Nemzeti Múzeum őrizte az egyiptomi tárgyakat, ezek 1934-ben kerültek át a Szép Művészeti Múzeumba.
0: Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat október végéig látható a Szép Művészeti Múzeumban.

A mai súgójukban vetettünk egy pillantást Liszt Ferenc digitalizált levelezésére, megnéztük a 170 éve született Strobl Alajost bemutató kiállítást a Képzőművészeti Egyetemen, Zalán jártunk a Zichy Mihály Emlékmúzeumban, Szegeden érdeklődtünk az idei Teálter Fesztiválról, és ellátogattunk a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállítására is. Az élmények adottak, éljék át önök is!

0: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. First Night of the Proms. Ma kezdetét veszi a BBC nyári fesztiválja. Fergetegesnek ígérkező nyitóhangversenyét közvetítjük. Fanfár, rapszodikus balett, bluesos zongoraverseny, valamint ősbemutató tarkítja a műsort. A BBC szimfonikus zenekara játszik az ukrán-finn Dalia Staszewska irányításával. Élőben kapcsoljuk a londoni Royal Albert Hallt. Ma 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Szombat este Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Krisztina Mkhitaryan, Xavier Anduava és Artur Rucsinski énekli. A Bécsi Állami Operaház énekes zenekarát Gianpaolo Bizanti irányítja. A február 16-ai előadás felvétele szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő műsorvezetőt, ifján Bazsinka Józsefet hallják. Mai adásunkban Jordi Savall a vendégünk, akinek a nevével már gyerekként találkoztam. Különleges hangvételű CD-t ámulattal hallgattuk otthon. Ezért is volt számomra különleges alkalom, amikor idén november elején lehetőségem volt személyesen találkozni és interjút készíteni vele. Legendaként tekintettünk rá, mert valóban az. Jordi Savall kivételes alakja a mai zenei világnak. Koncertező Viola da Gamba művészként, tanárként, kutatóként, együttesek alapítójaként, valamint új zenei és kulturális projektek létrehozójaként a régi zene jelenlegi felértékelődésének egyik fő előmozdítója. Évente több mint 140 hangversenyt ad, és 6 zenei albumot készít, így már több mint 100 lemeze van, amelyek közül közel 30 díjakat is nyert. Több mint 30 különböző rangos kitüntetés, díj és kinevezés birtokosa. Jordi Savall 1941-ben született a katalóniai Igualadában. Tanulmányairól, munkásságáról szó esik beszélgetésünkben, ezért most életének csak egy személyes vonatkozását említem. 1968-ban vette feleségül Montserrat Figueras énekesnőt, akivel a katalán szoprán énekesnő haláláig 2011-ig élt házasságban. 2017-ben újra nősült, második felesége Maria Bartels, filozófus, író és coach lett, aki egyúttal Jordi Savall asszisztense és művészeti tanácsadója is. Bevezetésként Diego Ortiz Recercada Quarta sobre la Folia című alkotását hallják. Jordi Savall Viola da Gambán, Rolf Lislevend Vihuelán és Michael Behringer klávzenén játszik.

0: How did you meet the historically informed practice and how did you start to be interested?
1: Hogyan találkozott a régi zenei gyakorlattal és hogyan kezdett érdeklődni iránta? Hiszen az 50-es, 60-as években még nem volt olyan nagy közönsége, mint manapság.
2: As a child I have sing until 13, then I have learned cello. With the cello I have discovered Bach sonatas for viola da gamba, music written for viola.
3: Gyerekként 13 éves koromig énekeltem, azután cellózni tanultam. A cellóval felfedeztem Bach viola da gamba szonátáit, olyan zenéket, amelyeket viola da gambára írtak és cellóval játszottam. Tanulmányaim végeztével felfedeztem a viola da gambát és különösen is annak repertoárját. Lehetőségem nyílt elmenni Párizsba, a Bibliothèque Nationale-ba, később a British Múzeumba, és akkor felfedeztem a nagy összefüggést a gyönyörű darabok és a viola da gamba között. Akkor eldöntöttem, hogy tanulmányozni fogom, hogyan játszottak a viola da gambán Bach és Marek korában. Akkoriban nagyon gazdag információs háttér állt rendelkezésemre minden technikai elemet illetően. A kéznek a kart kell követnie, a vonót alulról kell megfogni, és a harmadik új fejti ki a nyomást a hurra a vonószörrel. Ezt az újat hívták úgy, hogy l'âme de la musique, azaz a zene lelke, mivel ez irányít minden leheletnyi finomságot, minden részletet. És sok hasonló dolgot tanultam meg. Bázelben megkérdeztem a tanáromat, August Wenzingert, hogy meg tud-e tanítani úgy viola da gambázni, ahogy Marem Maré játszott. Beleegyezett, segített, és bár a hangszerét sosem hozta el, mégis megismerhettem ezeket a zenei stílusokat, felfedeztem őket a reneszánsz kortól, és ezt követően 1974-ben megalapítottam az Esperion együttest. 1987-ben a La Capella Real de Catalunyát, 1989-ben pedig a Le Concert de Nation-t.
1: Most hallgassák meg Johann Sebastian Bach D-dur viola da gamba szonátájából a negyedik tétel részletét Jordi Savall és Tom Koopman előadásában.

0: How do you see the field changed or improved from those days?
1: Hogyan látja ezt a területet? Miben változott vagy fejlődött azokhoz az időkhöz képest, amikor elkezdett a régi zenével foglalkozni?
2: Today we have a big difference. In the 50s, my teacher was in the library, he has copy by hand the manuscripts. Was not possible to make a copy. Not a microfilm, not a photocopy. When I was in the library in Paris, it was 1965.
3: Manapság van egy nagy különbség. Az 50-es években a tanárom könyvtárban kézzel másolta az eredeti kottákat, nem volt fénymásoló vagy mikrofilm. Amikor 1965-ben én voltam a párizsi könyvtárban, megvettem a mikrofilmeket, otthonra pedig megvásároltam egy olyan gépet, amivel kivetíthettem a kottát a szobám falára, így gyakoroltam. Amiket mi felfedezünk, azok hozzáférhetők voltak, mikrofilmek, fénymásolatok, faksimilék által. Ma pedig mindez még ennél is sokkal egyszerűbb. Igaz, már annyi az információ, hogy az emberek elveszítik az érdeklődésüket, mert egyszerűen túl sok. Ez olyan, mintha egy hatalmas könyvtárban állna az ember, ahol ott van a temérdek könyv, és nem tudja, melyiket válassza. Ha nincs konkrét elképzelésed, akkor egyszerűen túl sok. Ami viszont manapság nagyon érdekes, hogy rengeteg fiatal sokkal korábban kezd régi zenei hangszerekkel játszani, így sokkal korábban válnak jó zenészekké. Én 1965-ben kezdtem el viola da gamba-t játszani, amikor már 24 éves voltam. Ha 10 évesen kezdem, bizonyára más lett volna. Mielőtt a régi zene felé fordultam, csellóztam. Modern és romantikus darabokat is játszottam, ami elképesztő kulturális csomagot adott. Mostanában Beethovent, Brucknert, Brahmsot vezényelek, akiket tinédzser koromban nagyon szerettem. Ez volt az én zeném, amikor fiatal voltam. Most visszatértem a romantikus zenéhez, de az eredeti hangzás oldaláról megközelítve. A régi zene már nem régi zene. Ma az eredeti hangzás és előadásmód a fontos. Nemrégiben a zenekarom koncertjén Schubert befejezetlen szimfóniáját vezényeltem. Schumann Zwickau szimfóniájából az első két tételt, melyet Schumann 22 évesen komponált és fantasztikus zene, majd pedig Bruckner Nullte szimfóniáját, melyet később nem vállalt, mert a tanára nem értette. Azt kérdezte, mi a téma? De a téma valami olyasmi volt, amit a tanára nem értett.
2: The symphony he refused because his teacher has not understood. He asked him, but what is the tema? And the tema was something his teacher has not understood. It was the movement of violence. This was the tema.
3: A hegedűsök mozgása volt a téma, de a tanár egy dallamot várt, például.
2: And Brungner was very shocked by this, and he has written annulliert, and he don't give a number. First was the second symphony, but the symphony is marvelous, it's fantastic, but it's very...
3: Brucknert ezt sokkolta, a szimfóniát visszavonta, és nem látta első számmal. Így hát Bruckner első szimfóniája valójában már a második volt. De ez a szimfónia csodálatos. Elképesztő. Nem gyakran játsszák, mert az emberek azt gondolják, hogy nem túl jó zene, pedig épp az ellenkezője igaz. Bruckner minden alapvető zeneszerzői stílus eleme benne van. Megtaláltuk az eredeti szólamkottákat 1869-ből, amikor előadták a fúvósokat, fafúvósokat, trombitákat, kürtöket, vonosokat, mindent. Mi pedig ennek megfelelően játszottuk, nézve a kéziratot, betartva minden jelölést, artikulációt, formálást. És ez így remek, mert felfedeztél valami egészen újat. Olyan zenét, ami így nagyon friss és sokkal több lesz, mert a modern zenekarok hangzása teljesen más. Nagyon jól és tisztán tudnak játszani, mert a hangolásuk tökéletesebb, az adott korszaknak azonban sok vonását elvesztik. Mert a fa hangszerek abban az időben valóban fából készültek. A réz is réz volt, kevesebb dugattyúval, illetve bélhúrok voltak. Ugyanazt a hagyományt folytatjuk, amely Gluck, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann zenéjéből jön. Ez ugyanaz a hagyomány. A zenészek azt tanították a növendékeiknek, amit ők tanultak. A dolgok pedig lassan változtak. Amikor a mai korból lépsz vissza abba a korszakba, akkor nem használhatod korunk tipikus zenei elemeit. Más volt az artikuláció, minden rendezett volt. Valóban keményen meg kell dolgozni azért, hogy ezeket az elemeket visszaállítsuk.
2: To this time, you don't have anything to do with the old elements that was typical from this time. the sound for the metal things is totally different. The articulation, everything is totally. You have to make a really very hard work to recover all these elements.
1: Arcképünk mai vendége Jordi Savalyi említette Schubert befejezetlen szimfóniáját. Most ennek az első tételéből hallgatunk részletet a Le Concert des Nations együttes előadásában. Vezényel Jordi Savalyi.

0: You mentioned the original sound, the original voice, and when I'm listening to your recordings, I always feel that this is very authentic, and on the same time...
1: Említette az eredeti hangzást. A felvételét hallgatva az az érzésem, hogy nagyon hitelesek, ugyanakkor tele vannak érzelmekkel. Úgy érzem magam, mintha ott lennék a reneszánsz, vagy a barokk korban, vagy valahol a 19. században. Honnan meríti az inspirációt? Milyen forrásokból dolgozik, hogy ilyen eredeti, hiteles és érzelmekkel teli legyen az előadás módja?
2: This is very simple to explain. First, when you work the music really good, if you have elements, you have a study, if you know how to make an element, how to...
3: Ezt nagyon egyszerű elmagyarázni. Először is, amikor a zenével dolgozol, nagyon jól, alaposan, és megvannak az alkotó elemek, tanulmányoztad a zenét, tudod, hogy hogyan kell megvalósítani a részleteket, például hogyan kell artikulálni a vonóval, és minden mást megvalósítani, akkor ha időt szánsz a munkára, a zene párbeszédbe kezd veled. A zene megmondja, hogyan kell csinálni a dolgokat. Ez nagyon természetes. Van egy ötleted, megcsinálod, és látod, hogy tényleg úgy van, vagy talán valami másról van szó. Az időt kell bővíteni, hogy valóban megértsük a zenét, az pedig önálló életre tudjon kelni. Végtére is az a jó művész, aki megérti, hogyan tud a zene önmagától érzelmessé és gyönyörűvé válni. Ez hasonló az íjászathoz a zen filozófiában. Hónapokat kell azzal töltened, hogyan mozduljon a kezed, mit hogyan tegyél, a végén pedig már gondolkodás nélkül eltalálod a céltábla közepét. Felkészült vagy, és csak elengeded a nyilvesszőt. Tökéletesen benne vagy. Tudod. A zene ugyanez. Egy bizonyos pillanatban, amikor jól felkészültél, és az érzelmeid, a szép érzéked együtt jár a zenével, akkor egyszerűen csak tudod. De ehhez is időre van szükség. Az én titkom pedig az, hogy időt fordítok mindenre. Amikor előkészítünk egy projektet, 6 napon át napi 6 órát dolgozunk mesterkurzusként, amikor minden részletet megtanulunk, majd pedig 6 napig tökéletesítjük mindezt. 12 nap, napi 6 óra. Ez a törekvés teszi lehetővé, hogy valóban benne legyél a zenében, és a zene magától megszólaljon. Attól lesz hiteles, hogy az érzelmeid és a zene összhangban vannak, és nem kell erőltetned a képzeletedet. A zene és az előadásmód harmóniában működik együtt. Ez a titok.
2: You don't need to force your imagination. The music and you performing is going in harmony. And this is the secret.
0: But our world is going to the other way.
1: De a mi világunk éppen az ellenkező irányba halad. Egyre kevesebb próba, egyre kevesebb nap.
2: Superficiality and spectacularity.
3: Felületesség és látványosság.
0: I understand your answer and I can resonate with that, but it's not easy.
1: Értem a válaszát, és nagyon egybecseng azzal, amit én gondolok, de nem könnyű megvalósítani. Említette Maren Marit, és van ez a híres film, amit sok zenész is látott, a Tous les matins du monde, vagy magyarul Minden reggel, amelynek ön vette fel a zenéit. Hogyan érezte magát a felvétel során? Hogyan tekint vissza erre az időszakra?
2: Prepared all the soundtrack for the film. And this was for me very interesting because the story of the film, it's a very particular story. It's a story of an old man.
3: Én készítettem az összes zenét a filmhez, ami számomra nagyon érdekes volt, mert a film története nagyon különleges. Egy olyan férfiról szól, aki a felesége elvesztése miatt érzett szomorúságot a zene iránti megszállottságába temeti. Ez a film arról szól, hogy a zene hogyan változtatja meg az embert, hogyan emelheti a zene spirituális dimenzióját, és mennyire fontos az átadás. Azt hiszem, ez volt az oka annak, hogy miért tetszett olyan sok fiatalnak ez a film és a zenéje. Mert azt mutatja be, hogy egy idős, beteg és fájdalmakkal teli tanító hogyan tudja átadni a tanítványának a zene legmagasabb minőségét. De a film nem 100%-ig igaz, mert ez egy románc. A történet szerint Szentkolom jó tanár, és élete vége felé valaki megkérdezte tőle. Maestro, nem gondolja, hogy néha a diákok jobbak lehetnek a tanáruknál? Mire ő azt mondja, igen, néha, de senki sem lesz jobb, mint Maren Maré. Mert csodálta őt, pedig az elején elzárta a tanítástól, a komponálás és a hangszeres játék nagyszerű világától.
2: You know, because Marais was, he was, has a blob from his teaching in the beginning, a great world to compose and to play the music.
1: A Tous les du monde filmből egy improvizáció részlet következik egy spanyol fóliára. A zeneszerző Maren Maré, az arckép mai vendége Jordi Savall játszik Viola Dagambán.

0: you are touring, you are making masterclasses and recording sessions, rehearsal sessions, but when
1: ön turnézik, mesterkurzusokat ad, felvételeket készít, próbákat tart, de amikor otthon van, tehát nem utazik, vagy nem tanít, dolgozik, ha vannak ilyen hetek, hogy néz ki egy ideális napja? Mit csinál egy ilyen napon otthon?
2: At 8 o'clock, I make some exercise, and then I take a cold shower in my garden, and then I swim a half an hour.
3: 8 órakor tornázom egy kicsit, aztán veszek egy hideg zuhanyt a kertemben, majd úszom egy fél órát. Aztán megint hideg zuhany, és akkor kezdem a napomat. Készítek egy kis reggelit, megnézem, mi termett a kertben, van-e valami saláta az ebédhez, aztán ellenőrzöm és megválaszolom az e-mailjeimet, újságot olvasok, beszélek a feleségemmel, megnézem, mi történik. Gondoskodom a macskáimról és a kutyáimról, majd talán elmegyünk a kávézóba a falu közepén, és teát vagy kávét iszunk, és beszélgetünk a feleségemmel a világról. Egészen egyszerűen. Szeretek otthon lenni, aztán egy kicsit gyakorolok a gambáimon, a szopránon vagy a basszusviola da gambán, tanulmányozok egy új műsort, megbeszélek egy költségvetést, ez egy normális élet.
0: And it's so nice to see that your children.
1: Olyan jó látni, hogy a gyermekei Ferran és Arianna is a zene útját választották.
2: They have very different style music.
3: Ők nagyon különböző stílusú zenét játszanak. Jó lehetőségeik vannak, de ez egy nehéz időszak a kultúra számára. Felvételeket is nehezen lehet készíteni, de jól megvannak.
1: A következő felvételen együtt zenél a Savalli család. Montserrat Figueras, Jordi Savalli első felesége, szoprán énekesnő, aki 2011-ben hunyt el, fiúk Ferran, gitár és tenorba művész, valamint énekes, lányuk Arianna pedig hárfa művész és ugyancsak énekes. A Du temps et de l'instant, magyarul az időről és a pillanatról című albumukról hallják a Madarak éneke című tradicionális zene részletét.

0: What are your plans for the future? What are you?
1: Mik a tervei a jövőre nézve? Mire készül most?
2: In my age, I cannot do any more concerts with the most virtuosic gamelan music because I have not the energy. I had the experience.
3: Az én koromban már nem tudok a legvirtuózabb gamba zenével koncertezni, mert nincs hozzá energiám. Megvan a tapasztalatom, de tudok konszort zenét játszani. Sok ilyen kamara hangversenyt csinálok énekesekkel és gamba együttessel. Sokat foglalkozom vokális zenével, ezekre készülök. Jelenleg Schumann nagyszabású oratóriumára, az Éden és a Périre készülünk, de előkészítettem Mozart c-moll miséjét teljes változatban különböző tételekkel. Készülünk a Skót szimfóniára Mendelssohntól és az első Walpurgiséjére, ami egy gyönyörű kantáta. Jövőre pedig Beethoven Krisztus az Olajfák hegyén című művét adjuk elő, valamint Haydn Krisztus hét szava a keresztfán című alkotását kórussal és zenekarral. Rengeteg projektünk van. Ez arra ösztönöz, hogy minden nap tanuljak és gyakoroljak a hangszereimen is. Szóló koncertjeimen olyan repertoárt játszom, amelyben több az improvizáció és a kreativitás. Olyan tematikus programokat állítok össze, mint amilyen a Própácsem, a Háború és béke vagy a Rabszolgaság útja, amelyeknek van történelmi és zenei összefüggése. Azt hiszem, ma fontos, hogy a zenét a történelem megértésének egyik elemévé tegyük. Tanulnunk kell a történelemből.
2: We have to learn from the history.
1: Zsorti Savalj, viola da gamba művész, tanár, kutató, együttes alapító volt mai arcképünk vendége. Befejezésül az ő előadásában hallhatják William Corkin szvitjének harmadik tételét, legfrissebb 2024-ben megjelent szólóalbumáról. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Ifjan Bazsinka József.

0: A 2024. december 27-i adás ismétlését hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében az új magyar kormány, hangsúlyozza legfrissebb jogállamisági jelentésében az Európai Bizottság. A testület szerint az uniós intézményekkel történt egyeztetések nyomán több jogszabálymódosítást is kidolgozott a kabinet, valamint emlékeztetnek rá, hogy jelenleg is folyamatban van további alkotmánymódosítások előkészítése. Több adónemet megszüntet a kormány, eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót, valamint az ebrendészeti hozzájárulást. Ezeket a legtöbb helyen eddig sem alkalmazták. Megszüntetik emellett a bevándorlási különadót, amelyből az államnak eddig sem származott bevétele, valamint kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegő terhelési díj, valamint hamarosan felmérést indítanak a legnagyobb hazai környezetszennyezők kiderítése érdekében, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A korábban vállaltnál még több szélerőmű csatlakozhat a hálózatra, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy a jelentős érdeklődés miatt az eredetileg tervezett 700 helyett 1000 megawattnyi kapacitás számára biztosítanak csatlakozási lehetőséget, ahol indokoltott energiatárolók is kapcsolódhatnak majd a fejlesztésekhez. A pályázat részletszabályait jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják. A jelentkezéseket a hatósági elemzés elkészülte, és a részletek elfogadása után várják. Több mint 55 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi párbeszéd kérdőíveit az első 24 órában, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A kormány.hu oldalon elérhető egyeztetés célja, hogy még az év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Az ókori egyiptomi művészek munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökkévalóság megörökítése című tárlat mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést a több ezer évvel ezelőtt élt alkotók világába. Modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével bemutatják azt is, hogyan készültek a művek. Színház történeti kiállítás nyílt Szegeden a Reok Palotában. A tárlat az idén 95 éves szegedi szabadtéri játékok hangulatát és emlékezetes pillanatait mutatja be fotókon, képeken, plakátokon, valamint egy idővonal segítségével. Emellett audio-vizuális összeállítás is készült a fesztiválhoz kötődő alkotók, művészek és lelkes rajongók emlékeiből. Akinek belépőjegye van a szegedi szabadtéri játékok bármelyik idei előadására, szeptember 6-áig ingyenesen megnézheti a kiállítást. Az Észak-Dunántúlon, valamint a főváros térségében borult, máshol nagyrészt derült az idő. A Kisalföldön elszórtan esik az eső, emiatt arrafelé néhány járásban riasztás érvényes. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 16-22, napközben 30-35 fok várható.
1: Híreket hallottak. Szöveg dal nélkül.
3: Dohnányi Ernő levele testvérének, Máriának. Kedves Mici, hát ez az utolsó 70-es, amiben ma belép. Sok-sok-sok hő-jó kívánságokkal járulok megünnepléséhez, s remélem a 8-asat együtt ünnepelhetjük. Nálunk az idő is megbolondult. Amióta Florida egzisztál, ilyen hideg, hó és fagyok nem voltak. Ha süt a nap, fagy. Ha pedig melegebb, akkor esik. Már nem is bosszankodunk. Tallahassee, 1958. február 16-a.

0: Brahms. A BBC szimfonikus zenekara játszik majd, Dalia Savtevska lesz a dirigens, aki a BBC szimfonikus zenekarának vezető vendégkarmestere. Aaron Copland, George Gershwin, Maurice Ravel művei szólnak az első részben, Raveltől a G-dur zongora verseny, melynek szólistája 22 esztendős dél-koreai Im Yun-chan lesz. Ő 2022-ben robbant be a nemzetközi zenei életbe, amikor 18 évesen megnyerte a Van Cliburn nemzetközi zongora versenyt. Soha előtte ilyen fiatal versenyző nem győzedelmeskedett még ezen a rangos versenyen. A koncert második részében pedig hallhatunk egy ősbemutatót is, Josephine Stevenson darabját, melyet a BBC felkérésére komponált a szerző, illetve felcsendül még Gerald Finzi ódája Szent Cecíliához. Szólót énekel Thomas Atkins, tenor, közreműködik a BBC Singers és a BBC vegyeskara. Ez a szép pazar műsor vár ránk tehát ma este. És itt van mellettem a stúdióban szerkesztő kollégám Ottmár Dávid is. Szervusz, Dávid!
1: Szervusz, Milán! Köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
0: És a kapcsolásig hátra lévő 20-25 percben ráhangolódunk a Proms nyitó koncertjére, hát mi magunk is, de természetesen az a célunk, hogy a hallgatókat is felvezessük, a hallgatóknak is felvezessük ezt a mai estét. London zenei életében, meg hát a közvetítések miatt azt hiszem nyugodtan fogalmazhatok úgy is, hogy a világ zenei életében mi a jelentősége a Promsnak? Mitől különlegesebb egy átlagos koncertnél, és egyáltalán mit takar ez a szó, hogy Proms?
1: Azt gondolom, hogy a világ egyik legjelentősebb eseményéről, pontosabban esemény sorozatáról beszélünk, gyakorlatilag a bájrajti ünnepi játékok grandiozitásához mérhető a Proms eseménye, ami egy 8 hétig tartó sorozat. És hogy mit jelent a Proms? Ugye a Proms szó az álló vagy sétálgató közönségre utal, mert hogy a Royal Albert Hall úgy van berendezve, hogy a színpadhoz egészen közel egy elég nagy tömeg, egy 1000 vagy 2000 fős tömeg nagyjából állva tekinti meg az eseményt. Közben tudnak akár inni, tudnak sétálgatni, és hát természetesen nincsenek székek. Egyébként ugyebár említetted, hogy a székhely London és a Royal Albert Hall, de évek óta a brit vidéken is rendeznek koncerteket, kisebb-nagyobb angol városokban, Walesben, Skóciában és így tovább. A teljes programsorozat célja pedig az, hogy a klasszikus zenét minél szélesebb közönséghez, szélesebb körben a közönséghez eljuttassa. Egyébként ez sem egy elvetendő gondolat, hogy megfizethető áron, és úgymond lazább, közvetlen hangulatban. A fesztivált egyébként 1895-ben alapította Robert Newman karmester, majd hamarosan Sir Henry Wood vette át az egésznek az irányítását, akinek szellemisége máig meghatározza az eseményt. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a komoly zenét ne csak a tehetős rétegek élvezhessék, hanem mindenki számára elérhető legyen. És hadd mondjam el, hogy ugye említettem, hogy körülbelül 8 hétig tart a rendezvénysorozat július közepétől, ma ugyebár július 17-e péntek van, mindig a július 3. péntekén van a nyitókoncert, így van ez ma is, és szeptember közepéig, és több mint 70 vagy több mint 80 koncert foglal magába a sorozat. Szimfonikus zenekarok, kórusok, szólisták lépnek fel, ebben még nem lenne semmi különleges, és minden fesztivál nagyjából erről szól, de a baroktól a kortárs zenéig terjedő repertoárral, tehát a Promson valóban minden megtalálható, és a csúcspont az pedig a Last Night of the Proms, egy igazi ünnep, egy hazafias hangulatú záróest, tele közismert brit dallamokkal, amit meg annyi csatorna, egyébként majd a Bartók Rádió is szeptember 12-én élőben közvetít, és amelyet a világ számos pontján figyelemmel kísérnek.
0: Fel is lelhető néhány videó felvétel is ezekről a Proms koncertekről, különböző műfajokból, tényleg klasszikus zene, filmzene, amik itt előfordulnak, és látszik, hogy a közönség tényleg mennyire él együtt a zenével, és hogy hát néha azt mondom, hogy tombolnak akár egy mű után, olyan sikere van, és olyan laza tényleg ez a Proms sorozat.
1: Igen, itt a hangulatot nagyon fontos kiemelni. Én nagyon szeretek arra gondolni, hogy milyen fantasztikus a szervezés, és ugye rádiós szerkesztőként egy ilyen rendezvénysorozatot, még akkor is, hogyha a BBC-nek óriási a hátországa, és nyilván óriási költségvetéssel is dolgozhatnak,

0: De a szervezés precizitását emelném ki, emellett, amit te említesz, a hangulat nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a Proms az a sorozat, ahol nemhogy megbocsátjuk, hanem egyenesen abszolút nem zavaró az, hogy tételek között, akár egy Mahler szimfónia tételei között is tapsol a közönség.
1: És azért essen szó néhány szó a helyszínről is, ugye ez a Royal Albert Hall Kensington városrészben található Hyde Park mellett, és ugye 1941 óta vannak itt a Proms koncertjei, és egy nagyon különleges, egyedi kör alakú épület ez a Royal Albert Hall, illetve maga az épület, ugye a római amfiteátrumok mintájára építették, és több mint 5000 férőhelyes, tehát nagyon sokan elférnek ott.
0: Igen, egy fantasztikus helyszín, én pedig hadd említsem meg, hadd foglaljam nagyon röviden össze a történetét a Promsnak. A fesztivál, ugyebár említettem, az 1895-ös indulása után az első évtizedekben Sir Henry Wood volt a fej, úgymond, és nem csak, hogy ő volt a fej, hanem egyedül tartotta kézben a programsorozatot. Gyakorlatilag egyedül vezényelt minden koncertet. Akkoriban még nem ennyi koncert volt, de ez így is fizikailag is embert próbáló feladat volt. Az első világháború idején a rendezvény anyagi nehézségekkel küzdött, hát ez nem meglepő, és csak Wood kitartása, valamint néhány mecénás támogatása tartotta életben a sorozatot. 1927-ben történt az első nagy fordulópont, és itt jön a képbe a BBC, mert ugyebár BBC Proms a rendezvénysorozat hivatalos neve. A BBC átvette a szervezést és a finanszírozást egy bizonyos Chappell kiadótól, amely addig állta a költségeket, de ez a forrás aztán elapadt, és ez egy stabil hátteret adott a fesztiválnak, ez a lépés, hogy a BBC úgymond bejött a képbe, és megnyitotta az utat a rádiós közvetítések felé, amelyek később az egész országban ismerté tették a koncerteket. Aztán a második világháború alatt, 1940-ben a koncerteket biztonsági okokból ideiglenesen máshová kellett költöztetni, majd 41-ben egy légitámadás során a Queen's Hall, a fesztivál addigi otthona, súlyos találatot kapott, és leégett az egész épület. Ekkor a Proms átköltözött a Royal Albert Hallba, mai helyszínére. Henry Wood 1944-ben bekövetkezett halála után, azt gondolom a Bartók Rádió hallgatói által is jól ismert Sir Malcolm Sargent vette át a vezetést, nagyon sok felvételt játszunk, amin ő a karmester, majd a 60-as években William Glock zenei igazgató radikálisan megújította a programot, sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a kortárs és az avantgárd zene, ami akkoriban komoly vitákat váltott ki. Ma már ez normális, a Promson nagyon fontos szerepet tölt be az új zene, sőt, majd erről beszélünk később, vagy beszélek majd én a szünetműsorban később. A Proms nagyon támogatja a mai zeneszerzőket. És a későbbi évtizedekben a fesztivál tovább bővült. Megjelentek a kamarazenei és kórushangversenyek más londoni helyszíneken, elindultak a Proms in the Park szabadtéri rendezvények az országban, és egyre több nemzetközi zenekar és szólista kapott meghívást. A digitális korszakban a BBC online és televíziós közvetítései pedig tovább szélesítették a fesztivál elérését, több generáció formálta és bővítette Henry Wood örökségét, miközben a rendezvény a mai napig megőrizte a folytonosságát 1895 óta, mert hogy egyetlen egy évben sem maradt el a Proms, sem az első, sem a második világháborúban, sem a pandémiában.
1: Ez bámulatos, valóban. És akkor most egy picit zenéjünk, mert hogy hoztál két zenét is. Az első az Elgár első ünnepi indulója lesz, a Pompa és fény, vagy Pompa és ünneplés címmel, és különlegesség, hogy ez egy 100 évvel ezelőtti felvétel. 1926. április 27-én a londoni Queen's Hall-ban rögzítették ezt az előadást, a zenekart a szerző vezényli.

0: Ez volt Elgártól az első ünnepi induló, a szerző Edward Elgár vezényelt. A felvétel 100 éve 1926-ban készült a londoni Queen's Hallban, és érdekesség, hogy a Royal Albert Hall zenekara játszott. És folytatjuk beszélgetésünket itt a stúdióban, Ottmár Dávid szerkesztő kollégámmal. Beszélgessünk arról is, hogy a magyaroknak milyen szerep jutott a promszom.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. A promsz történetében a magyar zenészek régóta meghatározó szerepet töltenek be. Bartók Béla és Kodály Zoltán művei már a fesztivál korai évtizedei óta rendszeresen felcsendülnek a Royal Albert Hallban, illetve korábban is a Queen's Hallban, a magyar népzenei gyökerű klasszikus repertoár szerves részeként, de a két komponista, mint előadó is megfordult a promszon, Bartók Béla zongorázott, Kodály Zoltán pedig vezényelt, és érdekes, hogy olyan koncerten, a 20-as években olyan koncerten vezényelt Kodály Zoltán, hogy nem ő volt az egyetlen karmester a hangversenyen. A legkiemelkedőbb magyar alak azonban Kodály és Bartók mellett, vagy még talán fölöttük, minden bizonnyal a Budapesten született, majd Nagy-Britanniában letelepedett karmester Solti György volt. Solti évtizedeken át visszatérő vendége volt a promsznak. A 60-as, 70-es években Wagner és Beethoven előadásaival, majd a Chicagói Szimfonikus Zenekar élén is többször fellépett a fesztiválon, egészen az 1990-es évekig, például Verdi Requiemjét is vezényelte a Royal Albert Hallban. És Solti 97-ben bekövetkezett halála után is tovább élt ez a Solti-Proms kötődés, ugyanis az általa alapított világzenekar a békéért elnevezésű együttes 2000 és 2018 között többször is fellépett a fesztiválon, felidézve, illetve ápolva ezzel Solti örökségét. A kortárs zene irányvonalában Ligeti György és Kurták György művei emelkednek ki, illetve jelentik a magyar jelenlétet. Mindkét komponista sok-sok darabja elhangzott már a promszon. Az idén 100 éves Kurták György az idei fesztiválon két alkalommal is, hogy úgy fogalmazzak, ad művet. Július 22-én a Stélé című nagyzenekari opusza, ezt hallhattuk itt a Műpában is a Kurták 100 koncerten februárban, augusztus 9-én pedig a Kafka töredékek grandiózus ciklusa csendül fel. Mindkettőt egyébként frissen közvetítjük majd itt a Bartók Rádióban, nem élőben ugyan, de csupán néhány nappal a koncerteket követően. És még néhány név szigorúan a teljesség igénye nélkül: Kocsis Zoltán, Siff András, Starker János, Ötvös Péter, Budapesti Fesztivál Zenekar és Fischer Iván, Fischer Ádám, Várjon Dénes, Lisztes Jenő, Liszt Ferenc Kamarazenekar, Láng Dorottya és Cser Krisztián, akik Bartók Kék szakállóját énekelték, szóval rengeteg magyar nevet mondhatunk, hála Istennek, a promszról.
0: Picit utaltál már rá, hogy idén mi várható a promszon, úgyhogy beszélgessünk még erről, amíg időnk engedi.
1: Az idei évad központi témája az amerikai zene. Az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 250. évfordulója alkalmából jó néhány amerikai kompozíciós együttes szerepel a programon. A közönség természetesen idén is találkozhat a nagy komponisták, Mahler, Beethoven vagy Elgár műveivel, de a promsz egyik védjegye továbbra is az új zene. Számos világ és brit ősbemutatót kínálnak a publikumnak a szervezők, ma épp egy Josephine Stevenson nevű zeneszerzőnő új darabját halljuk, majd ezt te is említetted a felvezetésben, a koncert második részének elején, és olyan világhírű művészek lépnek színpadra, mint Marta Argerich, Gustavo Dudamel, Kirill Petrenko vagy a berlini filharmonikusok, és itt hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy elmondjam, idén újdonságként a Bartók Rádióban a nyár további péntek estén promsz válogatással jelentkezünk. Mindig az elmúlt hét legérdekesebb, legjelentősebb darabjait válogatjuk össze a kedves hallgatóknak, és egy 2,5 órás blogban közvetítjük. Tehát július 24-től, jövő péntektől, augusztus 28-áig minden pénteken 19 óra 35 perctől. Szeptember első felében pedig 3 élő közvetítést is tervezünk, szeptember 2-án a berlini filharmonikusok, 7-én a Freiburgi Barokk Együttes Simon Rattle dirigálása mellett alatt koncertjét közvetítjük élőben, 12-én pedig a Last Night of the Proms eseményt, mely természetesen a záró hangverseny.
0: Hát most, hogy csak tényleg néhány nevet említettél, meg előadó együttest említettél, azt hiszem ez is tényleg bizonyítja, hogy mennyire színes ez a Proms Fesztivál, és hogy stílusban, zenei korszakokban is nagyon változatos. Hát nagyon érdekes lesz, hogy Sir Simon Rattle egy barokk együttest vezényel például. Ez ritkaság.
1: Igen, abszolút unikális közvetítés lesz, úgyhogy feltétlenül várjuk a készülékek elé a hallgatókat.
0: Ezek a pénteki koncert összefoglalók vagy válogatások, ezek is törekednek majd a sokszínűségre? Vagy ott egy-egy előadóra vagy zeneszerzőre fókuszáltok?
1: Abszolút a sokszínűség lesz a cél és az alap kiinduló pont, hiszen az lesz a lényeg, hogy az elmúlt hét legérdekesebb pillanatait felelevenítsük, tehát nem egész koncerteket mutatunk meg, hanem egy-egy művet vagy egy-egy koncert részletet.
0: Hát akkor várjuk a hallgatókat péntek esténként itt a Bartók Rádióban, péntek esténként is, és még egy zenét hoztál magaddal, mielőtt kapcsolunk Londonba, ezt is meghallgatjuk, ez pedig egy felvétel a tavalyi Proms koncertekről, méghozzá az utolsóról, ez a Last Night of the Proms.
1: Igen, itt feltétlenül fontosnak tartottam, hogy ezzel is csak fokozzuk a hangulatot, azt gondolom, hogy Elgár ünnepi indulója is már egy kis felütést adott számunkra, de itt kaphat a hallgató egy valódi bepillantást, betekintést abba, hogy milyen hangulat uralkodik általában ezen a fesztiválon.
0: Akkor hallgassuk ezt a felvételt, egy skót tradicionális éneket hallunk, az Auld Lang Syne kezdetűt Paul Campbell feldolgozásában, előadja a BBC Singers és a BBC Vegyes Kara, valamint a BBC Szimfonikus Zenekara, a karmester Erim Chan, és a felvétel tehát tavaly 2025. szeptember 13-án készült a londoni Royal Albert Hallban a Last Night of the Proms eseményen.

0: In all of Prom's bingo, I never thought I'd get Bill Bailey playing the organ of the Royal Albert Hall at the end of the last night of the Prom.
1: Ez volt tehát egy kis szösszenet, egy kis hangulat a tavalyi Promsról, a Last Night of the Proms eseményéről, ez a záró koncert volt, ugye a londoni Royal Albert Hallból 2025. szeptember 13-án készült a felvétel, egy skót tradicionális éneket hallottunk, ez az Auld Lang Syne, hát azt hiszem ez sokak számára lehetett ismerős, ugye nálunk is ismert szokták énekelni Gyertyafénykeringő címmel is, a BBC Singers, a BBC Vegyeskart és a BBC szimfonikus zenekarát Elim Chan vezényelte, és hamarosan kezdődik élő közvetítésünk.
2: Műsorajánló. A Mesterek órája szombati adásában a velencei barokk zenekar játszik. A világhírű olasz régi zenei együttest Andrea Marconi csembalista és karmester alapította 1997-ben. Koncertjükön a barokkor olasz mestereinek műveit adják elő, de helyet kap Handel olasz vonatkozású műve is, nagyszerű énekes szólisták közreműködésével. Mesterek órája. A velencei barokk zenekar. Szombaton 11 órakor. A Bartók Rádióban. Kalandozás a régi zene világában. Beszélgetés kedvenc zeneszerzőkről, kedvenc művekről, kedvenc előadókról. Vashegyi György vendége, alföldi Borús Csilla, orgona és csembaló művész. Régi zenei kalandozások egy órában. Vasárnap 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
3: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
2: Műsorajánlót hallott.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket, Bolla Milán vagyok. Azokat is köszöntöm, akik már 7:30 óta velünk voltak, és azokat is, akik most kapcsolódtak be adásunkba. Kezdődik élő közvetítésünk Londonból. A 2026-os BBC Proms nyitó hangversenyét hallhatják élőben a Royal Albert Hallból. Ez a First Night of the Proms. És ahogy a felvezetőben már szó esett róla, Aaron Copland, George Gershwin és Maurice Ravel művei hallhatóak majd az első részben. Elsőként Aaron Copland Fanfár egy egyszerű emberért című művét hallhatjuk majd. De Copland híres művét az angol karmester Eugene Goossens megbízására írta. A mű történetéhez hozzátartozik, hogy a japán haditengerészeti légierő 1941-es Pearl Harbor elleni támadását követően az Egyesült Államok hivatalosan is belépett a II. Világháborúba, majd 1942-ben Goossens vezető zeneszerzőktől egy sor fanfárt rendelt együttesének, a Cincinnati szimfonikus zenekarnak az ő számukra, és a következő az 1942-43-as évadban mindegyik koncertet egy-egy ilyen művel nyitották meg, és ekkor ebben az évadban csendült fel először egészen pontosan 1943. március 12-én Aaron Copland műve, mely máig a remény, a bátorság és a közösségi összetartozás szimbóluma is. A rövid, mégis felemelő kompozíció mindig ünnepélyes felütést ad a hangversenyeknek. A zeneszerző azt írta, megpróbáltam egyfajta nemes hangvételt elérni, ami inkább lassú, mint gyors zenét kíván. Az ihletet pedig Henry Wallace alelnök beszéde adta, amelyben az alelnök a hétköznapi ember fontosságát emelte ki a háború utáni világ számára. Ahogy Copland később megjegyezte, végül is a hétköznapi ember volt az, aki elvégezte az összes piszkos munkát a háborúban és a hadseregben. Megérdemelt egy fanfárt, írta Aaron Copland. Copland műve egyébként eddig 19-szer szerepelt a Proms műsorán, az egyik leggyakrabban játszott mű lett így, sőt, ugye ez a fanfár később beépült a harmadik szimfóniába, Copland harmadik szimfóniájába. Ha számba vesszük azt is, hogy a harmadik szimfónia részeként hangzott el, akkor összesen 25-ször adták elő a Proms keretében belül. A nyitókoncerten 2000-ben csendült fel, legutóbb Andrew Davis vezényletével. Copland műve után pedig rögtön egy másik amerikai szerző, George Gershwin művét hallhatjuk majd élőben a Royal Albert Hallból. Ugye utaltunk már rá, hogy az idei Proms, így a nyitó hangverseny is, a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulója előtt tiszteleg, ezért kap különös hangsúlyt az amerikai zene, ma is, és általában az idei Promson. Gershwin műve pedig az Egy amerikai Párizsban lesz ma este, ami ugyanakkor azért ugye Európába is visszahoz minket, a párizsi utcák jazzes, vidám hangjai kelnek életre az egyik legnépszerűbb alkotásában. Tehát hallgassuk először Aaron Copland Fanfár egy egyszerű emberért című művét, majd ezt követi George Gershwin Egy amerikai Párizsban című alkotása. Előadja a BBC szimfonikus zenekara, vezényel Dalia Staszewska. 2026 BBC Proms, get underway!

0: What a double act to get this BBC Proms season underway. Copeland's fanfare for the common man, followed by Gershwin's An American in Paris. Everything including car horns.
1: Ez volt George Gershwintől az Agy amerikai Párizsban. A BBC szimfonikus zenekara játszott Dalia Staszewska vezényletével, előtte pedig Aaron Copland művét adták elő, Fanfár egy egyszerű emberért. Ezt hallhattuk élőben Londonból, a Royal Albert Hallból. Kedves hallgatóink, a BBC Proms nyitó koncertjét közvetítjük élőben. És óriási a taps, az ováció a több mint 5000 férőhelyes koncerthelyszínen. És hát ahogy említettem, ugye az amerikai kezdés után Gershwin műve az Egy amerikai Párizsban picit Európába visszahozott minket. Gershwin 1928 márciusában járt Európában, de utazott az öreg kontinensre, hogy kicsi kipihenje magát. Ekkor tervezte befejezni a két évvel korábbi párizsi utazásakor a Very Parisien, vagyis nagyon párizsi felirattal papírra vetett vázlatait, azaz az Egy amerikai Párizsban című művét. A párizsi sugárutakon hallható taxidudák hangja olyannyira elkápráztatta Gershwint, hogy egy barátjával az egyik autós üzletben vásárolt is néhányat, hogy hangjukat a műbe is belekomponálhassa, és hát hallhattuk is most is ezeket az autódudákat. A műben ugye Gershwin saját szavaival élve megjeleníti egy amerikai látogató impresszióit, amint kóborol Párizsban, hallgatja a különböző utcai zajokat, és magába szívja a francia atmoszférát. Ez a leírás egyébként leginkább az első részre illik, amelyet egy blúzos második szakasz követett, ugyebár amelyben amerikai barátunk megadja magát a honvágynak, ugyanakkor, ahogy szintén Gershwin írja, a nosztalgia nem halálos betegség, így az amerikai látogató a mű harmadik részében ismét éber szemlélője a párizsi életnek. A mű ős bemutatója egyébként 1928-ban volt, a Carnegie Hallban, New Yorkban, a New Yorki filharmonikusok előadásában Walter Damrosch vezényletével, és ez Gershwin egyik legnépszerűbb kompozíciója. 1929-ben készült belőle az első lemezfelvétel, 1951-ben pedig zenés film is készült Egy amerikai Párizsban címmel, amelybe több más Gershwin zene mellett egy táncjelenet kísérő zenéjéként ez a szimfonikus mű is belekerült. A Proms koncertjein eddig 14 alkalommal játszották ezt a Gershwin darabot. A folytatásban pedig Maurice Ravel G-dur zongora versenyt hallhatjuk, és hát amikor 1928-ban Gershwin Párizsban járt, akkor ugyanabban az évben Ravel Észak-Amerikában turnézott. Ez egy ilyen érdekes kapcsolat a két mű között, és Ravel az Amerikából való visszatérése után kezdett el dolgozni ezen a zongora versenyen. 1929-ben állt neki komolyabban a feladatnak, de munkáját megszakította az osztrák zongorista Paul Wittgenstein megbízása, aki a balkezes koncertet rendelte Raveltől. Ezt a balkezes zongoraversenyt 1930-ban, a G-dur koncertet pedig 31-ben fejezte be. Mindkét mű bemutatója 32-ben volt, januárban, egymástól alig néhány nappal. Később került sor a balkezes koncertet Bécsben, a G-dur pedig Párizsban a Pleyel teremben adták elő, Maurice Ravel vezényletével. A G-dur koncert szóló szólamát pedig Margaret Long játszotta, neki dedikálta Ravel ezt a művet. Egy alkalommal így nyilatkozott a G-dur zongora versenyről: a szó legszorosabb értelmében vett koncerto olyan, amilyent Mozart és Saint-Saëns írt. Véleményem szerint egy koncerto zenéjének vidám és csillogónak kell lennie, anélkül, hogy mélységre vagy drámai hatásra törekednék. Némely nagy klasszikus zeneszerzőről mondták, hogy versenyműve nem zongorára, hanem a zongora ellen íródott. A magam részéről ezt a meghatározást tökéletesen indokoltnak tartom. Eleinte a Divertissement címet szándékoztam adni a műnek, majd meggondoltam magam, és úgy véltem, a koncerto elnevezés elég világosan utal a zene karakterére. Bizonyos szempontból a koncerto rokon a hegedű szonátával, néhány elemet a jazzből is kölcsönzött, de csak mértékkel. Eddig az idézet Raveltől. Persze Ravelre jellemző az ironikus, a komolyságnak még a látszatát is kerülni kívánó nyilatkozat, és ez félrevezető lehet itt is. Azért a G-dur zongoraverseny zenéje valahol nagyon is személyes. És egyébként Ravel számos jellemző zeneszerzői vonását ötvözi ez a G-dur zongoraverseny. A csábító zenekari színek iránti vonzalmát, ugye Ravel nagyszerűen tudott hangszerelni, nagyon jól bánt a szimfonikus zenekarral, aztán ott vannak a jazzes harmóniák, a spanyol ihletésű zenei kifejezésmódok és a 18. századi elegancia, ez mind jellemző Ravelre, és mind jellemző erre a zongora versenyre is. És noha a koncertet a hagyományos háromtételes szerkezet szerint komponálta, ugye gyors, lassú, gyors tételekkel, látszólag Mozart és Saint-Saëns szellemében, azért a klasszikus szerkezet mögött egészen elképesztő újításokkal is találkozhatunk, elsősorban a csillogó hangszerelést és a szokatlan hangszeres effektusokat illetően. És hát a mai napig egyébként Maurice Ravel G-dur zongoraversenye az egyik legnépszerűbb zongoraverseny, azt hiszem itthon is gyakran hallható koncertekben, koncerttermekben, illetve itt a Bartók Rádió műsorán is. Most a zongoraverseny szólistája pedig, ahogy már utaltam rá, a 22 esztendős dél-koreai Im Yun-chan lesz. Ő 2022-ben robbant be a nemzetközi zenei életbe, amikor 18 évesen megnyerte a Van Cliburn nemzetközi zongoraversenyt. Soha előtte ilyen fiatal versenyző nem győzedelmeskedett még ezen a rangos versenyen. Persze előtte is nyert már díjakat, a 2004-ben született zongoraművész. Például 14 évesen a Clevelandi nemzetközi versenyen lett második 2018-ban, és Chopin külön díjat is kapott. Dél-Koreában kezdte tanulmányait, aztán a Van Cliburn nemzetközi zongoraversenyen aratott győzelme után Bostonban a New England konzervatórium tanulója lett. És hát azóta híres zenekarok, híres fesztiválok szólistája, nagyon sok világhírű zenekarral és világhírű karmesterrel dolgozott már együtt. Közben úgy látom, vagy hallom, hogy a színpadot átrendezték már, és a zenekar most már a zongoraversenyhez hangol, és néhány szót hadd mondjak még a karmesterről is, ugye Dalia Staszewska, ukrán származású finn karmester, 1984-ben született, és jelenleg a BBC szimfonikus zenekarának állandó vendégkarmestere. Hallgassuk tehát előadásukban Maurice Ravel G-dur zongora versenyét élőben Londonból, a Royal Albert Hallból.

0: Yun Chan Lim. Playing Ravel's Piano Concerto, Dalia Stasevska conducting the BBC Symphony Orchestra.
1: Yun Chan Lim, illetve Im Yun Chan előadásában hallottuk Maurice Ravel második G-dur zongora versenyét. Közreműködött a BBC szimfonikus zenekara. Ezt hallhattuk élőben a londoni Royal Albert Hallból vezényelt Dalia Stasevska, és nekik szól most a taps és az ováció a Royal Albert Hallban. Egyébként nem ez az első alkalom, hogy a kiváló koreai zongoraművész fellép a Promson. 2024-ben Beethoven S-dur zongora versenyét játszotta Pávol Jervi vezényletével, tavaly pedig Rachmaninov negyedik zongora versenyét. És hát valóban egy fantasztikus zongoraművész ő. Az egyik kritikus úgy fogalmazott, technikája elképesztően tökéletes, a mögötte álló zenei impulzusok pedig megdöbbentően eredetiek. És ugye beszéltem már a különböző versenygyőzelmeiről, lemezeket is kiadott már, a debütáló stúdió felvétel, amelyen Chopin etüdjeit adja elő, gramofon díjat nyert, felvette továbbá Csajkovszki az Évszakok című művét és Bach Goldberg variációit is, és hát megjelent egyébként az az album is, amelyeken a Cliburn versenyen előadott művek hallhatóak, Liszt transzcendens etüdjei, illetve Rachmaninov harmadik zongora versenye. Ha már Liszt szóba került, Bartókot is játszott egyébként. Tavaly augusztusban Bartók Béla a harmadik zongora versenyét adta elő Olaszországban. Egy interjúban pedig úgy fogalmazott, úgy gondolom, a zene élvezetének legszebb pillanata az, amikor egy zenész a gyakorlóteremben gyakorol. A művész gyakorlóterme olyan tér, amely különféle világokat teremt, és ahol láthatjuk a nagyszerű zene létrehozásának küzdelmeit és örömeit a számos próbálkozás után, nyilatkozta egy interjúban. És ahogy említettem, ugye a 22 esztendős dél-koreai zongoraművész hazájában kezdte tanulmányait, és aztán, amikor megnyerte a Cliburn versenyt,

0: The song Autumn Leaves, the ideal mellow encore from a pianist whose star is surely destined to shine brightly for years to come, Yunshan Lim. Sandy, he can do the high energy kind of explosive stuff, but also the tender, interesting.
1: Ez volt a ráadás, ugye hirtelen a tapsot megszakítva hallhattuk a ráadást a szólistától, a Royal Albert Hallból. Egy népszerű melódiát játszott saját átiratában. Ez az Autumn Leaves című dal, ugye egy régi, népszerű angol dal. Egy változata, ugye ez az őszi levelek, József Kozma szerzeménye. Ezt játszotta tehát ráadásként a szólista Im Yunchan, és ahogy említettem, ugye azt kezdtem el mondani, hogy Koreában kezdett tanulni, és aztán a Van Cliburn verseny után pedig Bostonban folytatta tanulmányait. Kedves hallgatóink, Londonból hallják élőben a Royal Albert Hallból a BBC Proms nyitó koncertjét, ez a First Night of the Proms, és most körülbelül 20 perc szünet következik, és utána folytatódik majd a hangverseny. Maradjanak velünk, most a szünet idejére átadom a szót szerkesztő kollégámnak.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat élő közvetítésünk szünetében, a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallják. A következő nagyjából 20 percben két a Promshoz szorosan kapcsolódó kérdésre ejtek néhány mondatot, melyek szerintem fontos érdekességei, fontos elemei a fesztiválnak. Az első összetett kérdés általánosságban véve jogos. Miért rendel ennyi új művet a BBC, és mit jelent egy Proms ősbemutató? A BBC Promsról sokaknak a kiváló előadók, a nagyszabású koncertek jutnak eszébe, ezekből nincs hiány egyik évben sem, lesz bőven az idei fesztivál során is, ám a hangverseny sorozat egyik legfontosabb küldetése az, hogy új zenék szülessenek. Szinte minden évben több tucat új mű hangzik el, közülük sokat kifejezetten a BBC rendel meg. A közönség csalogató műsorpolitikát folytató BBC részéről ez bár kockázatos vállalkozásnak tűnhet, mégis úgy hiszem, itt érdemes feltételeznünk a missziós szándékot. A kultúra, a zeneszerzők támogatása állhat a szervezők elgondolásának hátterében. Egy új darabnak nincs múltja, nem ismerik, ugyebár a közönség talán kétkedve fogadja, nem tudjuk, mire számítsunk. A fogadtatás miensége mellett azonban ez izgalmat is tartogat. És az izgalom, az jó. A Proms így nem csak a zenei hagyományt támogatja, hanem aktívan alakítja is azt. Hiszen a ma, a most, a napjainkban megszólaló új művek között lehetnek azok, amelyeket néhány évtized múlva már a koncert repertoár részeként ismer a majdani közönség. Egyébként így is mutatják be az új kompozíciókat, már ismert művek közé ágyazva. Egy Promson megtartott ősbemutató pedig biztosítja a szerző számára a széles körű figyelmet, az itt bemutatott opuszok nagyon sok fülbe eljutnak. Következzen egy olyan darab, melyet 2013-ban a Last Night of the Proms eseményén, vagyis a zárókoncerten mutattak be. Anna Klein Masquerade, vagyis Álarcos bál című művét a BBC szimfonikus zenekarától halljuk, a karmester Marin Alsop.

Anna Klein Álarcos Bál című zenekari műve hangzott el, melyet a Proms keretein belül mutattak be 2013-ban. A felvételen a Marin Alsop által dirigált BBC szimfonikus zenekar játszott, ők mutatták be a fesztiválon is a művet annó. Említettem, hogy két kérdésről szeretnék beszélni, a második így szól. Miért lett amerikai az idei Proms? Ugyanis az idei fesztivál egyik vezérfonala az amerikai zene. Az ok nem véletlen. 2026-ban ünnepli az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának 250. évfordulóját, és a Proms ezt egy egész évadon átívelő amerikai zenére fókuszáló programmal köszönti. Érdekes azonban, hogy az amerikai zenéről sokáig úgy vélekedtünk, mi itt a tengeren innen, hogy az csupán az európai hagyomány folytatása. Ez nem csoda, hisz az alapokat az európai ember tette le, és a 20. századi, a zeneművészetet is élénken érintő emigráció az Egyesült Államokba, ugyebár a II. Világháború miatti kitelepülésekre gondolok, meghatározta az amerikai kultúrát. A 20. század során azonban fokozatosan kialakult egy sajátos hangzásvilág, amely ma már félreérthetetlenül az európai zenétől különböző stílusjegyeket mutat. Ennek része az európai örökség, igen, de része épp úgy a jazz, a népzene, a Broadway musicalek vagy éppen a filmzene világa. Ez a sokféle hatás teszi igazán egyedivé az amerikai zenét, mely előtt tehát a függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulója okán tiszteleg a Proms. Ismét egy zeneszerzőnő darabja következik, az Egyesült Államok beli Florence Price 4. szimfóniájának 3. tétele, a Juba szól, ami egy afroamerikai ritmikus tánc. A felvételen a Fort Smith szimfonikus zenekar játszik, vezényel John Jeter.

John Jeter dirigálta a Fort Smith szimfonikus zenekart, Florence Price negyedik szimfóniájának Juba tétele hangzott el. A két kérdés után következzen most egy ráadás. Mit gondolnak, melyik zeneszerző vált, úgymond az amerikai zene hangjává? Ez természetesen szubjektív, mert már hallom is, hogy valaki rávágja, hogy Bernstein, más azt mondja, hogy Gershwin, de talán ezzel együtt sem meglepő, hogy nem őket szokás eljelzővel illetni, hanem Aaron Coplandet. És nem azért, mert ő írta a legtöbb művet, vagy a legnagyobb szimfóniákat, hanem mert sikerült zenében megfogalmaznia egy ország önképét. Copland zenét hallgatva érzékelhetjük a tágas teret, a nyitottságot és az optimizmust, amelyet az amerikai tájjal és életérzéssel azonosíthatunk. Pedig ő maga New Yorki volt, és Párizsban tanult zeneszerzést Nadia Boulanger-nál. Vagyis európai képzést kapott, mégis olyan hangot talált, amelyet a világ ma is jellegzetesen amerikainak érez. Nem véletlen, hogy művei gyakran szólnak nemzeti ünnepségeken, filmekben vagy fontos közéleti eseményeken. Ma hallhattuk a hangverseny felütéseként a Fanfár egy egyszerű emberért című darabját, mely a II. Világháború idején született, tisztelgésül a hétköznapi emberek előtt. Ismerhetjük még tőle a Tavasz az Epelecs-hegységben, illetve a Rodeo című darabokat, a Csendes várost is talán, de most egy ritkán hallható művének részlete szól. Aaron Copland zongora versenye második tételéből szól az idézet, a zeneszerző játssza a szólót, a New Yorki filharmonikusokat Leonard Bernstein dirigálja. Ezután folytatódik majd az élő közvetítés, ehhez kívánt tartalmas kikapcsolódást a szerkesztő Ottmar Dávid.

Kedves hallgatóink, folytatjuk élő közvetítésünket Londonból, a Royal Albert Hallból. Ez a First Night of the Proms, vagyis a BBC Proms Fesztiváljának nyitó hangversenye. A szünet műsor végén pedig Aaron Copland zongora versenyéből hallottak részletet a második tételből. A szerző volt a szólista, közreműködött a New York-i Philharmonikus zenekar, vezényelt Leonard Bernstein. Ami pedig a folytatást illeti, egy ős bemutató hallhatunk most, hiszen ahogy arról már szó esett, ugye a BBC Proms programsorozat számára nagyon fontos az új művek bemutatása, sőt megrendelése, tehát az új művek születése is, és most is egy ilyen művet hallhatunk, amely a BBC felkérésére készült. Josephine Stevenson a zeneszerző, a darab címe Dead the Sunrise, Not Leave Us Unmoved, nagyjából úgy lehetne fordítani, hogy a nap felkelte ne legyen számunkra közömbös.

0: the world premiere of That the Sunrise Not Leave Us Unmoved by Josephine Stevenson.
1: Josephine Stevenson művének ősbemutatóját hallottuk, Dead the Sunrise, Not Leave Us Unmoved. Ezt játszotta a BBC szimfonikus zenekara. Közreműködött a BBC Singers és a BBC vegyes kara, vezényelt Dalia Staszewska. Az ősbemutatót hallhattuk tehát élőben a londoni Royal Albert Hallból. A zeneszerző egyébként egy olyan zenész, aki több területen is szilárdan, otthonosan mozog, és például a Britten Symphony, az Ensemble Intercontemporain és a London Sinfonietta számára is írt műveket, csellistaként, énekesként és hangszerelőként pedig például rockzenekarok számára is írt már az Egyesült Királyságban és Franciaországban is. A párizsi Les Lilas külvárosában született Josephine Stevenson 1990-ben, rövid ideig a Sorbonne-on tanult, majd az Egyesült Királyságba költözött, és kórus ösztöndíjas lett a Clare College-ban, Cambridge-ben, és 2014-ben szerezte meg mesterfokozatát a Royal College of Music-on zeneszerzésből. Sok zenekarral és művésszel, szólistával dolgozott már együtt. Most pedig a mai koncert zárásaként, a hivatalos program zárásaként Gerald Finzi angol zeneszerző művét hallhatjuk, Óda Szent Cecíliához. Finzi angol zeneszerző volt, 1901-ben született, 1956-ban hunyt el, leginkább kórusszerzőként ismert, de más műfajokban is írt. Az Óda Szent Cecíliához című műve nem csupán Szent Cecília előtt, a zenevédő szentje előtt tisztelek, hanem Anglia előtt is. Ugye nagy hagyománya van a Szigetországban a zenevédő szentjének, Szent Cecíliának, a tiszteletének, és itt valóban az Edmund Blunden szövegére írt mű hálát ad Szent Cecíliának Byrd, Dowland, Purcell és Handel életéért, az angol zenei hagyomány nagy zeneszerzőiért. 1947-ben a Szent Cecília napi fesztivál bizottság kérte fel Finzit, hogy írjon egy ének zenekari művet, Blundenre pedig a szöveg megírását bízták. A zeneszerző és a költő egyébként már korábban is dolgozott együtt. A művet 1947-ben mutatták be, természetesen Szent Cecília napján, november 22-én, méghozzá itt a Royal Albert

0: St. Cecilia by Gerald Finzi. The ideal piece, I think, for this great classical music festival. It is all about the patron saint of music. Some fantastic performances there from Thomas Atkin.
1: Gerald Finzi művét hallottuk, Óda Szent Cecíliához. Igazán ünnepi zene ez, amely, ahogy említettem, itt a Royal Albert Hallban csendült fel először 1947. novemberében, Szent Cecília napon. Akkor Adrian Bult volt a karmester, és a Cecília napi fesztivál bizottság felkérésére komponált a Gerald Finzi. Most Thomas Atkins tenor énekelte a szólót, közreműködött a BBC Singers és a BBC vegyeskara, valamint a BBC szimfonikus zenekara, vezényelt Dalia Staszewska. És hát angol népdalokból is merített egyébként ihletett Finzi ennél a műnél, és nagyon érdekes az, ahogy aztán átvált a modális jellegű a cappella harmóniáról egy ilyen pastorális hangzásvilágra Finzi, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a mű utolsó két perce Finzi életművének legmeghatóbb zenéje, vagyis legalábbis azok közé tartozik, és az angol vokális zenekari hagyomány legjavát képviseli, és hát nagy hatással volt most is a közönségre. Talán önök is hallják a háttérben a nagy tapsot és ovációt. Persze, hogy említettem, hogy a Royal Albert Hall az több mint 5000 fő befogadására képes, és ez a sok-sok ember most együtt ünnepel itt a BBC Proms nyitó hangversenyén. Ez a First Night of the Proms idén 2026-ban, ezzel kezdődik tehát a BBC Proms koncertsorozata idén. És azt az információt kaptam, hogy várható még ráadás, úgyhogy még Londonban maradunk.

0: a 90s pop anthem which became the soundtrack to the FIFA World Cup this summer. Noel Gallagher's Wonderwall, arranged by Stuart Morley.
1: Ez volt a ráadás Noel Gallagher szerzeménye Stuart Morley feldolgozásában, a Wonderwall. Ez ugye a brit Oasis rockzenekar legismertebb dala, és hát mára egyfajta himnusszá vált az Egyesült Királyságban, amelyet előszeretettel énekelnek például sporteseményeken is, például a sikeres angol labdarúgó mérkőzések után, így volt ez az idei foci VB-n is, és ennek a feldolgozása szólt most tehát. Kedves hallgatóink, ezzel élő közvetítésünk Londonból, a Royal Albert Hallból véget ért. A BBC Proms Fesztivál nyitó hangversenyét hallották élőben. Ez volt a First Night of the Proms. A BBC szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Dalia Staszewska, aki a BBC szimfonikus zenekarának vezető vendégkarmestere. A koncert első részében hallhattuk Lim Yun-chan zongoraművész szólóját, aki ugye Ravel G-dur zongora versenyét játszotta, most a második részben pedig közreműködött Thomas Atkins tenor, a BBC Singers és a BBC vegyes kara. Közvetítésünk végén köszönöm figyelmüket munkatársaim, a szerkesztő Otmár Dávid és a hangmérnök Pergel János nevében is, és ne feledjék, hogy péntekenként összefoglalót hallhatnak majd az idei BBC Proms koncertjeiből. A pihenőtérőknek jó éjszakát kívánunk, a még fent maradóknak pedig további kellemes rádiózást. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu per Bartók oldalon. Következő műsorunkig pedig részlet szól Nikolaj Kapusztin duójából. Peter Lael játszik altszaxofonon, Christina Rauch pedig kordonkán. A műsorvezetőt Bolla Milánt hallották.

Faragó Béla, a Pók lakomája. A kompozíciót az Amadinda ütőegyüttes előadásában hallották. A zenei formációban Holló Aurél is játszott, aki most újra, mint zeneszerző szerepel az Ars Nova programjában. Az amerikai ütőhangszeres művész David Degge előadásában Cricket Tala, azaz Tücsök ritmus című darabja szólal meg. Holló Aurél a hazai zenei élet egyik legsokoldalúbb egyénisége. Mint azt az imént hallották, az Amadinda ütőegyüttes tagja is volt, de játszott Presser Gábor koncertjein, a fesztivál zenekarban, a T-Jazz Rock formációban, hangszerelt Zoránnak, és írt kísérőzenét animációs filmekhez. Saját bevallása szerint az eltérő zenei műfajok aktív és párhuzamos művelése teremti meg számára azt az egyensúlyt, amely az alkotáshoz, a folyamatos megújuláshoz szükséges. E komplex, hallatlanul izgalmas zenei világ jelenik meg a Cricket Tala című műben. A címben a hindu szó, a tala, a ritmust, a metrumot jelenti. Az előadás folyamán előre rögzített, valamint elektroakusztikus hangok keverednek a hangszeres művész előadásával. A hangfelvétel 2019. május 22-én a Magyar Rádió Márvány termében készült az Art Triumph Fesztiválon.

Kriket Tala címmel Holló Aurél művét David Degge előadásában hallották. Holló Aurél az Ars Nova befejező felvételén ismét mind közreműködő hangszeres művész játszik. Madarász Iván Hímzett hangok című művének lesz ütő hangszerese. Mellette Kosztolányi Márta énekel, Gyöngyösi Zoltán fuvolázik, Perényi Eszter hegedül, Eckhardt Gábor szintetizátoron játszik. A karmester Tihanyi László.

0: Madarász Iván Hímzett hangok című művével zárult az Ars Nova adása, melyben ezúttal a ma 60. születésnapját ünneplő ütőhangszeres művész, hangszerelő és zeneszerző Holló Aurél felvételeiből válogattunk. Hétfőn is évfordulóhoz kapcsolódik összeállításunk első fele. A 30 éve elhunyt legendás karnagy, Remény János felvételei szólnak majd, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Szombat este Giuseppe Verdi Traviata című három felvonásos operáját hallgathatják meg. A főbb szerepeket Krisztina Mkhitaryan, Xavier Anduava és Artur Rucinski énekli. A Bécsi Állami Operaház énekes zenekarát Gianpaolo Bizanti irányítja. A február 16-ai előadás felvétele szombaton 19 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este a tavalyi Kapos Fest záróhangversenyét hallgathatják meg. A kameraest igazi csemegét ígér az idei nyárra is. Zongora ötös, nápolyi dalcsokor, délvidéki virtuozitás és rapszodikus melódiák szárnyalnak a Szivárvány Kultúrpalotából. Kapos Fest 2025, vasárnap 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Thelonious Monk zongora lemezeiből válogatotta a mai műsorba szerkesztőnk. Az amerikai zongorista zeneszerző a jazz egyik legmeghatározóbb alakja volt, 16 évesen alapította első zenekarát, fellépett közösen Sonny Rollins-szal, Art Blakey-vel, dolgozott Kenny Clarke együttesében, készített lemezt Miles Davis-szel és John Coltrane-nel, halkan jegyze meg, hogy a 70-es évek elején kétszer is fellépett Budapesten. Meg annyi slágere közül a Straight No Chaser, Green Chimneys, Criss Cross, Think of One, Ruby My Dear, Ask Me Now, Monk's Dream, Monk's Point és Bahia fér bele a mai összeállításba.

0: A mai jazz legendákban Thelonious Monk zongorista szerzeményei szóltak az előadásában. A Straight No Chaser, Green Chimneys, Criss Cross, Think of One, Ruby My Dear, Ask Me Now, Monk's Dream, Monk's Point és Baia fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is búcsúzom, Fellegi Lénártot hallották.
1: Szöveg dal nélkül.
2: Kodály Zoltán levele Berze Nagy Jánosnak. Igen, tisztelt uram! Meseügyben kérem becses felvilágosítását. Félre első helyen Ferdinand Czörer, Österreichs Sagen und Märchenbuch, akadtam egy mesére, szeretném magyar eredetiét megtalálni. A János Vitéz prózában elmondott tartalmát szőtte bele, mintha Iluska mondaná el. Hamupipőke típus az eleje, aztán az árvalány aranyhaját levágja a mostoha, hogy a saját csúnya lányát ékesítse vele, de az árva keresztanyja tündér újra kinöveszti. A csúnya lány fejéről egy szélvész letépi és szétszórja az aranyhajat. Ebből lett az árvalányhaj. Végül a királyfi elveszi az árvalányt. Valószínű, hogy csak németre fordított meséből merített Czörer, ha egyáltalán magyar a forrása. Honti jegyzékében e fajta mesét nem találok. Talán az ön 500-nál több típusában van nyoma? Szíves válaszát türelmetlenül és köszönettel várja kész híve Kodály Zoltán. Budapest, 1936. november 19-e.

0: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Több adónemet megszüntet a kormány, eltörlik az önkormányzatok által kivethető települési adót, valamint az ebrendészeti hozzájárulást. Megszüntetik emellett a bevándorlási különadót, amelyből az államnak eddig sem származott bevétele, valamint kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. Duplájára nő viszont a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díj, valamint rövidesen felmérést indítanak a legnagyobb hazai környezetszennyező kiderítése érdekében. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, de tartalékolni kell, hívta fel a figyelmet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Közölték, a stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, azonban fontos cél a biztonsági tartalék megőrzése. Ez jelenleg 87 napra elegendő, ami már megközelíti a nemzetközileg ajánlott 90 napos standardet. Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt a tanuláshoz szükséges eszközökben. A gyermekenként 100 000 forintos támogatásra, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők jogosultak. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz. Giacomo Puccini műveiből összeállított esttel zárja nyári műsorát a Magyar Állami Operaház. A Best of Puccini című előadás július 25-e és augusztus 18-a között 11 alkalommal várja a közönséget. Ma tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panorámakocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lila füredi motorkocsi is jár majd Hüvös Völgy és a Szép Juhászné állomás között. Az időjárásról. Holnap többnyire napos idő valószínű, főként csak északkeleten és nyugaton lehet zápor, zivatar, esetleg jégeső. Megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. A hajnali 16-22 fokról délutánra 30-35 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
0: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket, Katona Márta és Mátyus Ottó nevében is. Tartini az olasz barokk zene egyik nagyon jelentős hegedű művésze volt, aki a Velencei Köztársasághoz tartozó Piránóban, a mai Szlovénia területén született. Fiatal korában eredetileg jogi tanulmányokat folytatott, titokban megházasodott, és emiatt egy időre menekülnie kellett. De egy kolostorban talált menedéket, és itt elmélyült a zenében és a hegedű játékban. Hosszú éveken át a padovai Szent Antal Bazilika zenekarának vezetője volt. Tartini A-dur szimfóniája szól a notturno elején.

Tartini Ádur szimfóniáját a Camerista Italiani tagjai adták elő. A komponista nagyon sok hegedű versenyt, szonátát, kamaraművet írt, a leghíresebb darabja az Ördög Trilla szonáta. Egyébként Padovában hegedű iskolát is alapított. Dora Pejacevic 4 zongora darabja következik.

Dora Pejacevic 4 zongoradarabját Ida Gamulin játszotta. A hölgy édesapja Horváth Bán volt, aki az osztrák-magyar monarchia idején a magyar szlavón ügyek minisztereként dolgozott. Egyébként Budapesten élt nagyon sokáig. Stevan Mokrjanac első dalcsokra következik.

szülőföldemről. Stefan Mokrianac első dalcsokrát a belgrádi rádió énekkar adta elő. Mokrianac egyik a legjelentősebb szerb zeneszerzőknek, az új nemzeti irányzat megalapozója a délszláv zeneirodalomban. Most egy ismeretlen zeneszerző középkori szvittjét ismerhetjük meg.

középkori táncokat hallottunk, egy ismeretlen zeneszerző szvittjét előadta Boletruid és az Alfa együttes. Most Weber zenéje következik, a Péter Schmoll nyitánya. Ezt a művet 16 évesen írta Weber. A szövegkönyv elveszett, azt írják róla, hogy nagyon gyenge tákolmány volt, a Zingspiel műfajához tartozó darabban.

A Péter Smolnyi tányát hallottuk, Weber zenéjét, a Holland Rádió Kamara zenekarának jóvoltából. Weberről leírják, hogy a munkában könyörtelen volt. Mindenkitől megkövetelte a maximális teljesítményt. Magától is. Kodály Zoltán adagiója szól.

Kodály Zoltán adagioját Martin Carson és Sergei Osadchuk játszotta. Igor Stravinsky Pulcinella szvitje következik. A balettet 1920-ban komponálta Stravinsky, ez a neoklasszikus stílusának egyik legfontosabb darabja, aztán sok átdolgozást készített a balett zenéjéből.

Német mondások életről és halálról Leonard Lechner kórus művét a Dán Rádió énekkar adta elő, vezénye Stefan Parkman. Eugene Izai egy belga származású hegedű művész volt, aki nagyon sokat turnézott, és sok zeneművet ajánlottak számára, olyanokat, mint César Franck Ádúr szonátája. Most ezt hallgatjuk meg.

César Franck Ádül szonátáját Alina Ibrahimova és Cedric Tibergien adta elő. Franck legszívesebben orgonára komponált, hiszen ezt a hangszert ismerte a legjobban, ezen az instrumentumon volt ő maga is nagy virtuóz, de a szimfóniája mellett az Ádül szonátája lett a legismertebb alkotása. Kedves hallgatóink, 2 óra van.

A Verbier Fesztivál Kamara a zenekarának hangversenye következik, amelyen többek között Takács Nagy Gábor vezényelt, és az egyik zongoraverseny szólistája Berecz Mihály volt. Misi egy fiatal, de már rangos elismertségű magyar zongoraművész, aki gyerekkorában hegedült, aztán szerencsére áttért a zongorára. Londonban tanult, jelenleg mesterképzést folytat Kirill Gerstein tanítványaként Berlinben, de lehet, hogy már a tanulmányai végén jár. 2021-ben Liszt Bartók külön díjat nyert a 15. Anda Géza versenyen. Elsőként Haydn D-dur zongora versenye szól, Berecz Mihály szólójával.